0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert jön a tökéletes éjszakai aláfestő zene, Cookie és az újdonsága Fire, a dal, amivel egészen biztosan találkozni lehet majd a Strand Fesztiválon. Egyébként itt volt nem olyan rég Robin Schulz, ő is ott lesz a nemzetközi sztár fellépők között, meg például a Purple Disco Machine is, de az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni majd a Rádió 1 stage-en, Zamárdiban a Strand Fesztiválon. Itt van nem sokára. Cookie, mutasd be a dalod!
1: Én pedig Garner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai slágerme.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Shakira, Burna Boy és a 2026-os foci VB dala a folytatásban, a Die Die. Hát a foci VB-s fellépések Shakira életében nem csak fontos szakmai mérföldkövek, de hát a magánéletére is nagy hatással voltak. Például a Waka Waka meghozta neki a szerelmet, sőt a családot is, mert hogy a klip forgatásán ismerte meg Gerard Piqué spanyol futballistát, két gyermekük is született, aztán 11 évvel később. Hát elég zajos lett a válás, amikor megcsalta Shakirát. Tudjuk a folytatást, a revansot Shakira részéről, megszületett a bosszúdal, a Ferrari cseréltél Twingo-ra, a Rolexet Casio-ra, és a többi idézetekkel. És ugye azt gondoltuk volna, hogy a bosszú hadjáratnak itt vége van, hát ez nem így történt. A 2026-os foci VB-s szerepléssel felkerült erre az egészre a koktélcseresznye, amikor Piqué a lelátóról nézte Shakirát, aki így több VB-re kijutott, mint az egykori sztárfocista. Hát így alázza meg valaki legközelebb Shakirát, szerintem fel lett adva a lecke rendesen. Burna Boy, Shakira, Die Die, hozom a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hamarosan pedig az Z-generációs német énekesnő Loi, aki jelenleg két dalával is ostromolja a Rádió 1 Top 50-et, az egyik a Get Lucky, a másik pedig a Golden Summer, és hogy melyiket készítettem be a következő óra elejére? Mutatom!
1: Megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében négyszer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, abszolút nyári hangulat a folytatásban. Alex Kenji-nek köszönhetően, jó kis olasz tech house a folytatásban. A szakmabeliek körében óriási tiszteletnek örvend Alex Kenji, Alexandro Bacci, egyébként a polgári neve. Olyan gigászi nevek pörgetik rendszeresen a zenét a saját szettjeikben, vagy a rádió műsoraikban, mint Tiesto,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most. Tame Impala, Jenny és a Dracula. Hát, hogyha valaki nem ismeri a Tame Impalát, hogyan lehetne gyorsan összefoglalni, hogy kik ők, mik ők? Nyugat-ausztrál énekes, zenész, producer és DJ Kevin Parker zenei projektje, szinti központú, pszichedelikus rock hangzás, és hát ami a csúcspont lett, a szakmai csúcspont az a tavalyi év, 2025-ben elnyerte az első Grammy díját Justice-szal közös Neverender című számáért. Ez a Dracula, a Jennyvel közös dal.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér, a legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők, csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a kúzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Swiss Disco, Sam Feld, Rehab és Sleep Tonight a folytatásban. A Swiss Disco ugye egy brit mashup DJ formáció, személyesen találkoztattunk velük a születésnapi fesztiválunkon, Dan és Nicholas, akik már több mint 10 éves munkakapcsolatot tudhatnak a hátuk mögött. Az elsődleges céljuk az volt, hogy folyton turnézó DJ-k lesznek, és egyáltalán nem volt szempont, hogy végül a saját dalaikat is játsszák majd a rádiók, pedig most már kollaborációik is vannak, ez például Rehab-el és Sam Feld-el.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Friends az imént, Marshmallow Emery, és hát a kedvenc rádiós barátaink is érkeznek majd, kisvártatva. 3:45 előtt egy kicsivel Best On, aztán pedig élőben a stúdióból Balázsék. Ebben az órában itt lesz még The Kid Leroy, Justin Bieberrel, Joel Corey, akivel együtt bulisztunk tavaly a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Most pedig két hatalmas sztár, két óriási ego, nem is tudom, hogy férnek be ide a stúdióba, bepréselem őket, Jennifer Lopez, David Guetta, és az első közös munkájuk. Idáig kellett erre várni. Ez a Save Me Tonight.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most egy house DJ Angliából, akivel már együtt bulisztunk egy Rádió Egy születésnapi fesztiválon, Joel Corey és a nagy nemzetközi áttörés 2020 júliusából a dal, ami majdnem nem jelent meg, pedig tényleg egy ilyen életet megváltoztató dal lett belőle, az MNEK-jel közös Head and Heart 6 egymást követő héten number one dal volt a britteknél, és ott leigázta a slágerlistákat világszerte. MNEK-nek a mai napig hálás ezért a dalért. Hozom már is Joel Corey-t.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szabadtéri tüzek adnak munkát a tűzoltóknak országszerte. 35 fok is lehet délután. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Az elmúlt héten számos nagy kiterjedésű szabadtéri tűz volt Magyarországon. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint egy hét alatt hárman is tűzben veszítették életüket. Az esetek közül az egyik Baranyában történt csütörtökön Cserkúton. A tűzoltók ezzel kapcsolatban arra hívják fel a figyelmet, a szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza. Másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis erdőkben, fásításokban és ezek közelében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos a tűzgyújtás. Újabb helyszíneken várható adóhatósági ellenőrzés. A NAV tájékoztatása szerint a héten szerdán Szigetváron, a Szent István lakótelepen található üzleteket, csütörtökön pedig Lánycsókon a boltokat és vendéglátóhelyeket keresik fel a revizorok. Emellett folytatódik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is a megye egész területén. Dabrowski Norbert szövetségi kapitány kijelölte a várnai Európa-bajnokságra utazó U20-as férfi vízilabda válogatott tagjait. A PVSK Mecsekfűszért egykori játékosai közül Maser Márk és Tóth András is bekerült a keretbe. Emellett új játékosuk Tátrai Tamás szintén szerepel a bajnokságra utazó együttesben. A várnai EB-n két divíziós formában zajlik a verseny. A magyar válogatott első ellenfele ma délután Görögország lesz, majd holnap este Horvátország csapata következik, szerdán pedig az olaszok ellen zárja az első szakaszt a magyar együttes. A csoport első két helyezettje automatikusan a negyed döntőbe jut. A magyar közút jelzései szerint folytatódnak a csomópontépítési munkák a hatoson Hírt térségében, útszűkület mellett dolgoznak. Siklós térségében útépítési munkákat végeznek. Az elkerülő úton a munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. A Bissai bekötő úton sebességkorlátozás van érvényben, a Mohácsi összekötő úton útszűkület érvényes, Komlón pedig a Szilvási út egy szakaszán útjavítás miatt forgalomkorlátozás van. A Hungaromet előrejelzései szerint jobbára felhőtlen száraz időnk lesz ma. Délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék továbbra sem várható, legfeljebb elszórtan fordulhat elő egy-egy rövid zápor. Többfelé élénk lehet napközben a déli szél. A hőmérséklet maximuma 35 fok közelében alakul majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger. Megy most például az a dal, ami a 2026-os foci VB alatt, hogyha rendszeresen néztük a meccseket, valószínűleg így a tudat alattinkba kúszott, nem is tudunk róla. Előadták kétszer is. Egyszer a labdarúgó világbajnokság nyitó ünnepségén, június 11-én, aztán pedig július 19-én a döntő félidei sójában. A mérkőzések alatt a stadionok hangszóróiból és a közvetítésekben természetesen folyamatosan rotációban szólt a hivatalos himnusz, vagyis Shakira, Burna Boy és Die Die.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Ha egyetlen dolgot eltüntetni a világból, most ismerünk, hogy jobb hely legyen a világ.
2: Hát kezdjük a legfontosabbal, a sárga túra.
1: Jó, a sárga túra az első a listánkon.
2: Mi lenne, ha kivennéd belőle a pénzt? Tessék. Megoldod?
1: Szerintem a sárga túrójék üzegetnének a
2: világ. Mennyi mindennek az alapvető háborús eszkalációja és feltétele, hogy kitaláltuk ezt magunknak, hogy ha nekem több van, jobban járok, mint te, és azt mondom, hogy oké, én ezt kiveszem a rendszerből, találjátok ki, hogy hogyan kereskedtek, de nincs pénz. Ezáltal nincs vagyon, nincs pénz, nincs.
1: Szerintem akkor szexel kereskednénk,
3: hát, és
1: vagy élvezetekkel, vagy valami olyan dolga, amit
3: tudom. De a pénzre át tudod váltani.
2: Na de lehet, hogy az lenne, hogy ami nekem sok van adok, ami neked van adsz, és nem tudnál pénzbe vezetni, szorongás, de mondjuk lenne. Egy cserekereskedelem.
3: Hát a cserekereskedelem ugyanerre ment ki.
2: Na de
3: nekem nagyon sok búzám volt, akkor azt mondtam, hogy...
2: Na de adtam neked, mert nekem meg szükségem volt, amire ez egy jó deal. Igen, de most sokat akarok, és tőled is el akarom venni, de nem akarok adni.
3: De akkor én mindenkitől elveszem a nagyon sok búzámért, mindenkitől elveszek egy nem tudom mit, ami neked van, és megint mi történik, nálam lesz minden. Csak nem pénznek fogjuk hívni, hanem anyagi javaknak.
2: Hát de adnom kell valami mást helyette, tehát nem lesz nálam minden, csak az, amiből nekem sok van.
1: Biztos, hogy kitalálnak helyette valami más. Szerintem ez a fajta javadalmazási rendszer, ami van, ez így kvázi így érzelmentesnek indult, szerintem ezért lett elfogadott. Mi lenne, hogyha nincs szex?
2: Nincs szex.
3: Kihalunk.
1: Dehogy halunk ki, úgy máshogy szaporodunk.
3: Ja, az máshogy
1: megoldunk. Hogy van, szaporodás
2: sok minden.
1: Van, kefe
2: hát,
1: nincs.
2: Igazából ez az ösztönkör, az életösztönünk után a legerősebb ösztönkörünk, a fajfenntartás, sokszor kerülünk bajba emiatt. Szóval, hogy az
3: jó, de mi már belekevertük az élvezetet, hát, mert az állatvilágban csak ugye a fajfenntartás, mondjuk a
1: delfin. Hát nem úgy nézek ki, ne haragudj.
3: A delfin az kufircol, azért is, mert élvezi.
1: Hát én láttam, hogy egy házi állat kell be a technikusokkel.
2: Hány polgárháború, hány nagy csata indult el, megcsalás, hűtlenség, szex miatt. Én kivenném a haszontalan időt.
1: Az nagyon fontos a haszontalan idő.
2: Nem, ne legyen.
3: De mondtad, de aki szerintem... nem tud pihenni, az nem tud megfeszülni.
2: A pihenés nem haszontalan?
3: Nem haszontalan. Mi a
1: ja,
3: haszontalan?
1: Hogy arra gondolsz, hogy nem pihenés?
2: Nem pihenés, de haszontalanul görgetsz, elvesztesz magadtól időt, hülyeségeket csinálsz.
1: De
2: és nem tudnál állandóan azt csinálni, ez eltűnne teljesen.
1: Mondjuk az internet telefonon a pörgetés.
2: Például
1: a
2: igen, 6-8 óra reels videó. Scrollozás. Én azt is kivenném.
1: Akkor az internetet vennéd de?
3: Nem, az internetet nem. Az internet jó.
1: Hát azon nézzük a pornót.
3: A szexet is elvetted meg a pornót.
2: Nem, azért minden már ne vegyünk már, basszus, tényleg. Azért minden ne legyen elvéve.
3: Nem lennének fegyverek.
2: Oké.
3: Nincs
1: fegyver. Akkor szavakkal bántanánk egymást. Halálra sértegetnék egymást az országok.
2: Elképzelhető, hogy nem lenne háború, nem lenne fegyver?
3: Igen, mert ugye...
1: Hát de volt háború, akkor sokkal nem volt fegyver.
3: De nem tudsz fegyverként használni,
1: azért
3: akkor
1: azért csináltunk fegyvereket, akkor... hogy ne kell elrágnunk a másiknak az ahilleszét.
3: Jó, de akkor az is fegyvernek minősül, tehát az se lenne. Nem tudnád elrágni a másiknak az ahilleszét.
1: Az a személyiséged a fegyvered, Feri.
3: Nem csak puska nincs, meg kés, meg balta, hanem semmi nem válna fegyverré.
2: Igen. Uh-huh. Jó, ha kiveszük az időt, tessék. Nincs.
1: Az a pokol lenne.
2: Pokol lenne a pszichológiai idő, tehát hogy nincsen dátum.
3: Tehát, hogy semmi.
2: Semmi, nincs idő, nincsenek dátumok, nincs, akkor szétfolynánk, az nem jó. Valahogy azt a karban kell, egybe kell tartani, az nem jó, azt ne vegyük ki.
1: Szeregy, a rendszer jó tesz nekünk szerintem. Mert hogy például az, hogy van éjszaka meg nappal, hogy vannak keretek, ilyesmi, az
2: bár fontos. Az idő előtt is elvoltunk, amikor még nem tudtuk, hogy mennyi az idő.
3: De akkor is viszonyítottál, azt mondtad, hogy találkozunk naplementekor.
2: Nézted a napot, és ahhoz képest volt egy mondjuk napórád az egyiptomiaknál, ugye? De hogy igazából volt olyan, amikor még csak nem is számolták is nézték az időt, de valahogy elvoltak azért idő nélkül, nyilván nem kellett 2 óra blahán találkozni. Tehát azért az igen, talán más rendszer volt.
3: Hatra bejönni, dolgozni, egy csomó mindent.
1: Nagyon sokan írjátok a kapzsiságot, meg ezeket az érzéseket, hogy kapzsiság irítség, hogy lehet, hogy az oldanám meg, hogyha a motiváció
2: de nem oldod meg, mert van elveszed a kapzsiságot, még ott marad az irítség, a féltékenység, a mohóság, a kevésség, a mit tudom én. Basszus.
3: Kevésség, érted? Kevésség. Ilyen szavakat használ.
2: Micsoda? Mi van, ha nincs félelem? Tessék, kiveszük a félelmet, és nem.
3: Gyula már ugornak
1: ki az ablakon. Figyelj, ha nem menne félelem, én már halott lennék.
3: A félelem jó, mert
2: hogy nem, megvéd, megóv, figyelmeztet, persze.
1: Te lennél igazán halott, de engem se ismertek volna.
3: Szerintem
1: te 9 éves korodban, nem tudom, lebuszkáztál volna valahonnan, biztos, hogy nem.
2: Csak a félelem maradjon, de csomószor meg nem teszel meg bizonyos dolgokat, mert félsz, mert nem mered, mert ott maradsz, mert toporogsz.
3: De az meg már te izéd, az már te bűnöd, hogy nem mész ezen az úton, mert
1: félsz. Mi lenne?
2: Aha.
1: Milyen lenne a világ, és ez pont az elkezdő, milyen lenne, ha nem lenne bűntudat?
2: Az rosszabb világot hozna, várjál, az rosszabb világot hozna.
1: Hogy élnénk?
2: Mi van, ha kivesszük a férfi politikai vezetőket, tessék? Csak nők. Milyen világot?
1: Figyelj, én nőként mondom ezt nektek, hogy ezt nem akarjátok látni.
2: Na de adjunk egy, csak gondolatkísérlet, csak nők.
1: Az lenne nagyon jó, hogyha fele-fele lenne, mert az lenne szerintem valójában harmonikus.
2: Durva energiák lennének? Amerika élén egy nő, Oroszország élén egy nő, Kína élén egy nő.
1: Más a működése az olyan csoportoknak, ahol csak nők vannak. És nem a nőkkel van a baj, hanem a dinamikával, ami kialakul ilyenkor.
2: Az az energia, ami jönne. Nem lenne jó?
1: Nagyon mások az energiák, hogyha egy férfinek egy nő felé is meg kell felelni, nem csak egy férfi felé. És szerintem ezért hibás az a gondolkodás, hogy a politikában nincsenek nők, mert a megfelelés változna meg, és az mindenre kihatással lenne.
2: Oké, betegséget írta valaki, tessék, úgy, ahogy van, kivesszük.
3: Ez mondjuk nem rossz.
2: Hogy halunk meg?
3: Időskori végegyengülés. Végegyengülés, tehát, hogy még minden oké, nincs demencia, nincs semmi, egyszer csak plutyogta.
2: De nem szelektál a természet, nincs valami megtisztulás, nem, tehát, hogy valamilyen célja érte, meg valamiért létrehozta az evolúció. De mondjuk oké, vegyük ki, érünk 130 évig mindenkit, nagyon gyorsan túlnépesedünk, nagyon gyorsan előregedik a társadalmunk, nem tudjuk fenntartani. Tehát kiveszed a betegséget, és megborul az ökoszisztéma.
1: Jó, de minden. Nem csak betegségbe lehet meghalni. Tehát, hogyha az a funkciója a betegségnek, hogy tizedelje a tömegeket, akkor azon kívül egy csomó más opció is van.
2: Ne vegyük ki akkor? Nem sok szenvedéstől szabadítanak meg munkat? Nem leszel beteg, nincs fájdalom, nincs onkológia, nem leszel rákos, nem vagy beteg, végelgyengülés meghalsz, de nincs betegség, nincs szenvedés, fájdalom, félelem. Egy csomó mindent kihúz a betegség.
1: Igen,
2: az nem rossz.
1: Én tudnék élni betegségek nélkül. Viszont...
2: Csak nem fogsz.
3: Igen, csak más éljen
1: bele.
2: Egyszer megkóstolnám ezt az életet, de ahhoz túlságosan hipóndér vagyok.
1: Hozd a vitaminjaimat.
2: Úgy érzem, leesett a cukrom erre a témára. Mérek is gyorsan egyet.
1: Egy kicsit az életenergiám, de csak...
2: Jó, mi van? Kiveszünk a halált, tessék. Kiveszünk a halált.
3: Ne hülyeskedj. Ki akar örökké élni? Mindenki? Te örökké akarsz élni?
2: Zsülként. Hát nekem egyszer szüles még újra, hát ha jobb lesz. Nem akarsz? Biztos, hogy gyulaként akarsz örökké élni? Nem adsz ennek még egy sanszot? Mennyi? El kell mennem a Tátrába, meg kell nézem a Tátrát.
1: A Mátrából átmentem a Tátrába.
2: Viszok-e Tátri? Na jó, akkor vegyük, ha kiveszünk a halált, akkor mi van?
3: Túlnépesedés, ugyanúgy.
1: Szerintem akkor nagyon szomorúak lennének.
2: Gazdaság összeomlás, szomorúság és több háború, mert hogy senki nem hal meg.
1: Szerintem a maga az egész struktúránk arra épül fel, hogy nincs végtelen időnk. És a halálkérdés az ugyanaz, az időkérdés. És mi, ha nincs időnk, tehát nem lenne időérzékünk, akkor ugye nem, abban nagyon rosszul érezni magunkat, hiszen a halál nekünk emiatt fontos.
2: Tehát akkor megborítod a rendszert, nem tudod kivenni, mert minden megborítod.
1: Mi korai halált vennénk ki? Tehát hogy az ne legyen, hogy mondjuk idő előtt meghalsz. Mondjuk legyen, mondjuk le, van egy élet.
3: De mi az idő? Akkor
1: mondjuk
3: mindenki
1: azt, hogy fiatalan, ne halljanak meg az emberek.
2: Rendkívüli kitartásáról tett tanúbizonyságot egy lengyel tanulóvezető, akinek 9 évnyi próbálkozás követően a 139. alkalommal sikerült teljesíteni az elméleti gépjárművizsgát. 139-szer ment neki a gépjárművizsgának 9 évig. Mi volt a sikertelességének az oka? Tessék, ki mit tippel? Ne nézzetek a monitorra, még nem olvastátok el. 139-szer nem ment át, mi baja volt? Hol rontotta el? Figyelj, megőrülsz a sztoritól, nagyon jó. Nem volt vak. Nem volt szellemi fogyatékos.
3: Tudott olvasni?
2: Tudott olvasni, nem volt értelmi fogyatékos.
3: Volt keze?
2: De jó, vagy nem volt keze.
3: Ne!
1: Nem volt keze.
2: De és lábbal töltött meg, és mindig nagy volt a hüvelykujja a nagylábujján, és mindig félre nyomta a betűket. Nem tudtam, hogy AB vagy C, mert ez volt, virsli ujja volt.
1: Nem, szerintem nem, és ne legyünk ostobák, mert szerintem inkontinenciája volt, és mindig összefosta magát, mielőtt a végére ért volna.
2: Ez nem rossz, egy pszichés zavar, amitől fosása lett a vizsga előtt, ezért elment, bejelentkezett, de nem tudta megcsinálni.
3: Kicsúszott az időből mindig, közepéli kiket menni.
2: Azért, amikor 139-szer mész 100%-nál már nagyot köszönnek, nem? Na jöjjön. Na jöjjön. Nem, az derült ki, hogy a lengyel vizsgaközpont tájékoztatása szerint a férfi azért bukott el sorozatosan, mert a felkészüléshez kizárólag az ingyenes online tesztprogramot használta, és amikor beült, jött neki egy csomó idegen kérdés, amit nem ismert, ugyanis nem fért hozzá a vizsgakérdések teljes adatbázisához, és sokszor nem ismerte a feladatokat, amivel találkozott, és azt nem értette, Isten, hogy ez miért történt.
1: Konokság. De ha kiszámoltam, hogy mennyibe kerül minden egyes vizsga, és azt visszafejtette volna, hogyha megveszed teljes anyagot, akkor milyen számok jöttek volna ki?
2: Szenzációs. Pavel Gurgul, így hívják a vizsgaközpont vezetőjét, egészen bizarr okán elmondta, vakon lett volna az elméleti anyaggal, a próbateszteken az erre létrehozott online program próbaverzióját gyakorolta.
3: És ott ment is.
2: És ott nagyon ment neki, miután elkezdte használni a program teljes értékű verzióját, látta az összes kérdést, egyre közelebb került a hőn állított eredményhez.
1: Na, ő az, aki megeszi a tükröt a mézes kalácsból. akkor
2: ő igen, az... és ő az, aki később elütt téged egy zebrán. Tehát ebbe biztos vagyok.
3: A 10. vagy a 20. után nem teszed fel a kérdést magadnak, hogy vajon mi
2: igen.
3: lehet
2: jött
3: a
2: itt 30 kérdés, vagy 50 kérdés, vagy 10, amit nem ismerek. Miért nem ismerem én ezeket? Ez nem volt benne a teszt programra. Megint neki ment.
1: Van ez a szabály, hogy a kanyarodó autóval szemben a gyalogosnak elsőbsége van.
2: Hát ez attól függ, azt... hogy várj, ez sem mindig.
1: És hogy ez a legalul értékeltebb szabály, mert sokszor a gyalogosok azt gondolják magukról, hogy ez minden egyes kereszteződésben így van.
2: Közben nem. Főútvonalról kanyarodik. Van zebra? Nincs zebra a gyalogosnak? Hol megy át a gyalogos? Van lámpája az autónak? Nincs lámpája? Már nem saját, de hogy ez se olyan egyszerű.
1: Én évekig gondolkodtam rá, hogy hogyan tudnám ezeket a gyalogosokat edukálni.
3: De aztán tehát, hogy... ott abban maradt, hogy inkább elütöd őket.
2: Visszakettő padlógáz.
1: Sűrített levegőt akarok kifújni az ütközőkből, hogy amikor oda közel, mielőtt még odaérnék, te megfújja őket egy nagyon erős ilyen szél, hogy nem! Nem!
3: Visszalépsz!
1: Nem! Messzire.
3: Csinálj egy kihangosítót a kocsidra. Miket mint a mondanál? Family Frost?
2: Ú, de én nem takarodj, ott maradsz.
3: Nincs elsőbséged, még ismétlem.
2: Mama marad.
1: De az mekkora biznisz ötlet, hogy hátulra lehetne rakni egy ilyen LED falat, tudod, a hátsó tükrödre, és tudnál üzenni szavakkal a mögötte egy jövőnek, mondjuk autópályán. És akkor ennek ilyen gombok, hogy taka van, te sem gondoltad köcsök. Komolyan, hallottál már arról, hogy követési távolság, stb.
2: De erre elmondtam, mit kell csinálni, ablakmosás.
1: Így akkor ilyen nagy ívvel?
2: Ablakmosás. Tehát bejön, én mindig esem, bejön a seggedbe, tol le, és elkezded lemosni az ablakot. És az egész az a pofájára megy a kocsiára. És erre nagyon sokan kiborulnak, tiszta a kocsia. Ablakmosás jön mögötte, benne van a seggedbe, és kezdj el ablakot mosni.
1: De akkor az ablakmosó folyadékon legyen szintiszta pörkölt szaft?
2: Így van, szintiszta pörkölt szaft. Ugye nagy sebességnél ez hátra megy az ő kocsiára. Mm-hmm. Autópályán a legjobb. Úgy jelzed neki, hogy figyelj, nem. És össze-vissza szarozod a kocsiját. Ez erre nagyon sokan kivalik, ezt nagyon sokszor csinálom.
3: És ilyenkor lemarad és beáll a sorban.
2: Egyébként rájön. Tehát, hogy sokszor nem kell még a féklámpát se fölvillantani, nem büntető fékezek, csak ugye van úgy, hogy csak pillantra rálépsz. Nyilván az is balesetveszélyes, de ne csinálj senki, de nem lépsz rá a fékre, tehát nem lassítasz le direkt, mert az patkány, de ablakmosásra nagyon sokan lemaradnak. Egyébként a visszatérő még egy pillanatra a lengyel csávóra, nem ez volt a legdurvább, a rekord az 17 évet várt az áttörése. A magyar csúcstartó 23 kísérlettel a fasorba sincsen, 169 nekifutásból mennek ki Lengyelországba, az a rekord náluk. 169-szer ment el vizsgázni.
3: És 17 éven keresztül csináltad, ott van lendület.
2: És ez a tipikus 17 évet fár, kimegy a forgalom, és azonnal halálra gázol valakit. Tehát ez nem érett az életre. Ti 17 évig, nem csinálsz meg egy keresztvizsgát, ne vezessél. Képzeld, ez hogy vezet? Ez milyen döntéseket hoz? Hogy döntél egy forgalmi helyzetben, a 17 évig nem tud levizsgázni?
3: Sehogy.
2: Teljesen alkalmatlan sehogy, mindenre.
3: Ha szerencsénk van, ő nem fog vezetni.
2: Ne vezessen.
3: De 17 évig küzdesz, megvan a jogosítvány, uram,
1: de ez még csak az elmélet, most jön a gyakorlat. Tehát senki nem mondta, hogy át fogják engedni.
2: Persze, tehát 17 év csak maga a kressz, az elméleti igen. kérdés. Még ki sem ment, de azért mondjuk elszánt, vagy 17 évig neki mész a vizsgálat. Azért lehet, hogy feladnám. Lehet, hogy 4-5 év után elgondolkozzék.
1: Hogy a magának a jogsinak azt a részét már nem kell csinálni, amit régen kellett, hogy ezt a műszaki részét, amikor körbejárod a izét. És én ezzel se értek egyet. Soha nem használtam azt a tudást, de azt akarom, hogy a többiek is szenvedjenek.
3: Az a baj, hogy a mai autóknál már nincs ez a tudás, nem létezik.
2: Nem nyúlsz hozzá.
3: Nem nyúlsz hozzá. Nincs olyan, mint a régénél, hogy az 1-2-es ladába kicseréltél mindent otthon.
2: Igen, konkrétan megcsináltál egy motorcserét.
3: Igen, hogy jött, akkor oké, aksi csere, gyerünk, kész. Ma meg se találod. Hát fölnyitsz egy autónak a, hogy hívják ezt, motorház tetejét, és egy ilyen sima cucc van előtted. Itt van egy piros, meg egy sárga igen. ilyen.
1: Vagy egy szetli, hogy igen. köszönjük szépen a motorodat.
2: A nagybázisban az aksit, vagy a bikázó részeket megtalálod, hogy hova kell ráterni a pluszkábelt, meg a mínuszt. De az is komoly tudomány.
3: Külön ki van vezetve.
2: Külön ki van
3: vezetve. Nem az
2: aksira. Igen. Igen, na. igen, vannak ezek a bikázó részek. Nem nyúlsz ma már hozzá, tehát ennek sok értelme egyébként nem volt, hogy ott tényleg aláfeküdjél a kocsinak, és akkor tanuld meg, hogy kell olajcserét csinálni.
1: Tudod, én nem vagyok egy gyenge ember. Én például, amikor el kell döntenem, hogy szolgáltatást kérek, vagy pótkereket, én úgy, hogy lehetett volna sokkal nagyobb a utas, mi az, rakodóterem, én azt mondtam, hogy kérem a pótkereket.
3: Neked az kell, az egy biztonság.
1: Én pótkerek, én inkább kicserélem, és akkor menjünk tovább. Mert amúgy nem, tehát hogy mint hogy ott álljak valahol. Én ilyen régi jó dolgok.
3: Aha, ez az a sztori, amikor kerested a gumiszerelő csávot.
1: Úgy hiányzik, be is ugrok rakamazra. A régi jó dolgok. Igen. Igen, így pontosan. De amúgy van olyan élethelyzet, amikor az ember megmakacsolja magát és megcsinálja, csak az pont nem ez volt történt.
3: Igen, és akkor te ott cseréltél.
1: Jött az izmos gumis fiú.
2: És jó pasi volt? Uh-huh. Igen?
3: Prémium kandú.
2: Prémium, és akkor ott álltatok anyáddal nyálcsorgatva?
1: Nem az volt a durva, 4 generáció állt ott. Ott volt akkor, nem tudom, 5 éves lányom, ott volt az unokahúgom, 20 éves, ott volt az anyám, aki 70 felett volt, meg én is, mindenki, és gyökről járt ide, különben, hogy...
2: És az a durva, hogy az anyádra ment rá. Igen. És az anyádat kaptál a végét.
1: Az a még az 5 éves lányom is úgy volt, hogy különben nem találkoztam édesapámmal már órák óta. Felfogadatlan volt az egész. Teljesen impulzus, nem tudom mi volt. Jaj, nagyon jó volt.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Musicallel készülnek Mohácson a csata évfordulójára. Akár 35 fok is lehet délután. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 29-én a mohácsi csata 500. évfordulóján mutatják be Mohácson. Szomor György, Mindig itt leszünk, Mohács 500 című musicaljét. A Budapesti Operett Színház előadásában a főbb szerepekben Tassonyi Balázs, Nagy Alma Virág és Szomor György lesznek láthatóak. A szabadtéri előadást a város főterén láthatja majd a közönség, augusztus 29-én este 20:30-tól, az eső nap pedig augusztus 30-a. A musical kőszínházi premierjét szeptemberben tartják Budapesten. Újabb beszerzési eljárás zajlik Komlón, a Kökönyöst és a belvárost összekötő lépcső felújítására. Azért indították el az újabb ajánlattételi eljárást, mert eddig nem érkezett be elegendő érvényes ajánlat. Az eredmény várhatóan augusztus 13-án válik ismerté, és ha ezúttal beérkezik a szükséges számú érvényes ajánlat megfelelő vállalási árral, hamarosan megkezdődhet a felújítás aktuális üteme. 21. alkalommal rendeznek falunapot Bogádon. Az idei rendezvény időpontja augusztus 15-e szombat. A nap futóversennyel indul majd a helyi labdarúgó pályán, majd 9 órakor kezdődik a főzőverseny a B2-téren. Ma délig még lehet nevezni a versenyre telefonon vagy e-mailben a szervezőknél. A nap folyamán játszótér, kézműves sarok, pónilovaglás várja a vendégeket, miközben a színpadon táncosok, zenések, mazsorettek és nyugdíjas színjátszók váltják egymást. A rendezvény zárásaként este egy DJ muzsikál majd.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-oson a Baranyai megye határtérségében aszfaltoznak. A Pécs felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Szintén aszfaltozás miatt van sávlezárás az M60-as autópálya egy szakaszán, az M6-os felé vezető oldalon. A Mohácsi Dunahíd építési munkái miatt Mohácson az ipartelep egyik útja az inkubátorház és a Budapesti országút között mind a két irányból zsákutcává vált. A Hungaromet előrejelzései szerint jobbára felhőtlen száraz időnk lesz ma. Délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék továbbra sem várható, legfeljebb elszórtan fordulhat elő egy-egy rövid zápor. Többfelé élénk lehet napközben a déli eszél. A hőmérséklet maximuma 35 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermej.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, 6 óra után 16 perccel, újra elkezdjük a hetet, jó reggelt, Feri, hello, Eszter, jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Igen, igen, hát még nem megy annyira. Aha, tegnap
2: nem
1: rosszabb volt.
2: Nem ezeket?
3: Ez ki kiabálta.
2: Ezt te is kiabáltad, Feri, ne aggódjál.
3: Tényleg?
2: Igen, igen.
1: Ott volt az én nagy megalakulás, ottan kérem szépen a backstage-be.
3: Ül a mellettem ül az ember, aki tönkretett engem.
2: Én?
3: Hát kicsoda. Együtt én. Érkeztünk ki
2: a szigetre. Apró gömbunikumok voltak ezek, Feri.
3: Azt egyszer csak a kezébe van, érted? Egy ilyen fél literes, hogy hívják, de azt... hogy azonnal ígyunk. Mi?
2: Az nem fél literes volt, hanem egy literes volt, ja, és haragudj, ez pedig az, hogy én nem mondtam, így meg az egészet, Feri. Ezt, az a helyzet, nem mondtam, hogy...
3: Vagy... Nem tudtam, mert te gyorsabb voltál.
2: Jó, hát a 7-8-at megiszik az ember egy ilyen melegben, de nem az a kérdés, Feri, olyan, hogy tudod, de honnan volt az unikum?
3: Nem, fogalmam nincs. Egyszer csak
2: az új férjemtől kaptam, szereztem.
3: Van.
2: Új férjet szereztem magamnak, nem önkéntesen, tehát nem volt rá szükségem, vagy ilyesmi, hanem csatlakozott hozzám ő, Balázs egyik régi barátja, és ez az udvarlási rituálnak
1: ki volt
2: a része.
1: Ki volt az illető? Ki volt
3: a... Tudom, de én már szeretem a csávót. Tehát ha igen? Ő így vesz feleségül, akkor jöhet hozzám is.
2: Igen, és különböző életvezetési tanácsokat is kaptam hozzá, puszikat is, illetve kétszer beleszagolt a fülembe.
1: Wow. Úgyhogy, azt a mindenit.
2: Azt kell mondani, nem volt ingyen ez az unikum, Feri.
1: Ez a Skyboxban? Skyboxban?
2: Oda fent volt, így van.
1: Zsolti, vagy ki?
2: Nem, a Kornia.
1: Ja, úristen, Kornia. Hát,
2: igen.
1: Kornéllal többeknek meggyűlt a baja.
2: Úgy érzed?
1: De mi nagyon szeretjük, igen.
2: Nagyon. Én egy boldog nő vagyok különben, hogy ez megtörténhetett velem. És hát újra kell terveznem sok mindent. Ha hazamentem Péternek, elmondtam, hogy most már ez van.
3: Igen, költöző,
2: szedjél. Nem kell, tudunk együtt élni. Ja. Beszéltem a Kornél feleségével, és aki szintén ott volt, hogy akkor ehhez kell alkalmazkodnunk a jövőben, és akkor majd így újra tervezés van.
1: Igen.
2: Kornél hát, körülbelül a hónapig ér.
1: Kornél keménybe tette magát, de mindenki is.
3: Mindenki elég keménybe tette magát. A kis haveri társaságodat, mert ugye Zsolti, aki az előbb eszedbe jutott, hogy ő pedig velem volt egész éjszaka.
1: Igen, Zsolti nagyon jól hozta le.
3: Zsolti úgy jött érten, mondom, figyelj, nem kell rám vigyázni, nagyon örülök, szeretlek, nem basztottam ott, jobb, ha ő itt van.
1: Én csak kaptam a híreket, egyszer csak odajöttek a barátaim gyerekei, hogy segítsek, mert az apjuk elaludt a Skyboxba. Ó, mondom, srácok, hogy megint miért az én csapatom csinálja ezt. Mondom, figyelj, így jártatok. De hogy holnap megy a repülője? Mondom, felnőtt ember, akkor legkésé. Elaludt, én nem hozom be átra a backstage-be. Alszik. Hát Attila,
2: de a Skybox az jó hely a repülővárásra.
1: Az abszolút jó, igen, majd igen. Egyszer csak hozta a két gyerek, megjelent. És mondta, hogy igen, ő egy picit ott lepihent. Hát volt.
3: Elfáradt.
1: Volt ott minden, igen.
2: És a gyerekei így ki vannak képezve, hogy már tudják, hogy kell mozgatni az öreget?
1: A gyerekek ki vannak képezve, de kaptak ott egy kis fejtágítást, hogy felnőtt ember magáért felel, majd azt csinál, amit akar. Azt mondta, hogy hát picit a meleg, meg úgy a gyors régyomorra való ivás az nem tett jót, úgyhogy megaludt a Skyboxba egy kicsit. Este 11-kor, mikor én lejöttem a színpadról, jöttek a hírek, hogy ő alszik, csináljunk vele valamit. Hát mondom, én most a Skyboxba nem megyek ki. Úgyhogy aludjon.
2: Hát az égyomorra ívás, az többünkkel megtörtént, ugye, az nekem is kell tartani egy kis szünetet ott 10 óra körül. Hát, hogy volt egy kis ilyen italszünet, mert hát azért ez a meleg, ez nagyon durva volt. Tehát, hogy nem éreztem olyan nagyon melegnek, mint az előző hetet, ugye, ami megelőzte ezt, csak hogy ezt nem egy ilyen tömegben töltöttem, úgyhogy ugye máshogy tudtam szublimálni, de hogy ez azért ez alattomos volt ez az időjárás.
3: Mindent fogjunk rá.
2: Az jó, időjárás, a lumbágó! De inkább az, hogy Feri volt az, aki szerintem vitte a prímet olyan szinten, hogy én még ilyen cukin tántorogni embert lépcsőről lefele, hogy így...
3: Én erre nem emlékszem, tehát nem? Szerintem nem történt meg.
2: Igen, korlátig haladta.
3: Meg kellett mentenem Zsült és a családját, tehát volt egy ilyen pillanat, és ott te azt láttad, nem az ital miatt, hanem hogy annyira gyorsan akarok segíteni a Gyulának.
2: Pókember?
3: Igen.
1: Pókemberre másztad magad?
3: Pókemberre jöttem le az izéről a lépcsőről.
2: És mitől mentettem meg Zsült?
3: A mindentől.
2: Az élettől.
3: Igen.
2: A támadó közegektől. Ja, hát igen.
3: Ez volt, ezt láttad, nem volt semmi alkohol. Én évek óta nem iszom, mint ezt tudjuk.
2: Igen, és nagyon szerettem azt, hogy nagyon sok időt töltöttem a feleségeddel, vagy hát az élettársad, az élet szerelmével, békával.
1: Akivel... Jó, de leültetek oda.
2: Igen, és meghallgattam a top 5 történetet Ferivel kapcsolatban, amikor csebben hagyta őt rendezvényeken. És nagyon jók van, nagyon jók
3: van. De úgy, nálam ez úgy működik, hogyha elérkezik a pillanat miattad, ahogy elérkezett, ugye én föllövöm az ászlót, hogy akkor ezért gyerünk, aki jön, jön, aki nem, nem. Béka meg ott még nem tud jönni.
2: Hát az van, hogy Béka is, én azt néztük, hogy különböző asszonyokkal lambadázol.
3: És milyen jó, de várjál, nem, hogy nagyon jól lambadázol.
2: Igen, lambadázol, és aztán néha visszajöttél, elmondtad Békának, hogy ez egész ez csak szakmai szempontból történik. Tulajdonképpen itt nincs semmi félni
3: van. A világ legjobb asszonya, nagyon szeretem.
2: Így van, így van, és azért betekintést nyertem a ti otthoni családi életetekbe, Béka mesélte, hogy...
3: Úristen, miket,
2: hogy, minden, minden
3: miket
2: tudok.
3: Tudsz?
2: Minden, most már megértettem, megértette a dolgokat, Feri, mindent értek.
1: Igen, gyerekek. Úgyis beszélünk majd róla hosszabban, mint nekem a hangomnak meg kell jönni, mert összefüggő mondatokra még nem vagyok annyira képes. Nem, konkrétan be van vérezve a torkom. Tehát,
2: ez hogy... nem a hangod, hanem az agyad, nem?
1: A torkom fizikailag is, meg valószínűleg az agyam. De az agyamból azért tudom a szavakat formálni. Tehát
2: egy
1: az nem felejtettem.
2: Egy kis mélyes citrós unikumot
1: szeretném. Már szedtem tegnap egy csomó mindent, javult. Tegnap így beszéltem.
2: Tudod, tehát... mi, hát hozzám kellett, ma forduljál. Nekem ez már most már a módszerem része, a Panda High. Teát kell inni.
1: Panda High van, ilyen Panda High.
2: Mi hívjuk Panda High, egy Panda High, vagy az, nem mindegy, szóval lehet kapni.
3: Aha.
2: És akkor egy ilyen pici kocsonyásra izélődik itt a forró vízben, és visszahozza egy liter a hangodat.
3: Jó,
2: azonnal.
3: És miért nincs itt nekünk most?
2: Mert senki egy büdös szóval sem mondta.
1: Én ezt akkor jeleztem majd, beírom.
2: Én azt hittem, ez csak a gégerákod.
1: igen.
2: Nem szabadna senkinek. Ez Panda High.
1: Igen. Úgyhogy mesélek majd én is, mert van egy-két jó történet így a próbában, meg hogy milyen egyáltalán a sziget meg ott lenni, meg minden, csak mondom, hogy kell egy kis idő, hogy folyamatos beszéddel így visszatérjek. De tök helyes SMS-ek jönnek már most is, igazából így a bulival kapcsolatban, hogy kiből mit váltott ki és mi volt. Látom azóta sok cikk megjelent, pro és kontra, mindenkinek a kampánya, meg a ilyen kampánya, meg az olyan kampánya beindult, úgyhogy majd erről is beszélünk. Pár
2: indulatok. Mindenből indulatok vannak, most még ott tartunk országszinten, hogy az indulatokat nem lehet még kezelni jól sokszor.
1: Igen, indulat. Én indulattal talán kevésbé találkoztam, tehát hogy nem is úgy, hogy dühösek, csak hogy nyilván van ez
2: de
1: a drogügy.
2: Neked, Balázs, de jó neked,
3: de nem, még csak azt sem tudjuk, hogy drogügye. Tehát, hogy
1: valójában azért, igen, majd erről is beszélünk.
2: Ja, nem is erről beszélek, hanem...
3: De ő beszél elő.
2: Ja, én nem bocsánat meg.
1: De mire gondolsz, hogy...
2: Most a szünetben az lesz, hogy majd egy ilyen hangulódó jóga mozgással egymás mögé állunk, és úgy lekötjük ugyanazt a mozdulatot, hogy újra szinkronban legyünk.
3: Csináljuk azt, hogy mögé mász, és én hátra dőlök.
2: Ezt csináltuk tegnap előtt, és akkor sem volt igazán jó.
1: Igen.
2: Az a helyzet, Feri. Mi amúgy Feri együtt mentünk haza, ami szintén hozzájárult a rendezvénynek az értékéhez, és nagyon szerettem azt a helyzetet, ahogy eljutottunk a Frankenleu 24-ig.
1: Ott volt a felvétel és a letételi pont, igen.
2: Igen, és próbáltunk nagyon durván zsarnokoskodni a sofőr felett, aki kivitt minket oda.
3: Nagyon kedves volt.
2: Igen, és aztán ott hagyott minket.
3: Igen, hát az mondjuk nem volt szép. Pedig én már megmozgattam mindent, ott készpénzösszegek, mondom, vigyél már haza, tesa. A buszos csáv, de mondta, hogy neki nem
1: fordulnia
3: ez a feladata,
1: kell.
3: Tehát, hogy megy a többiek, ki tudjuk fizetni.
2: Jó, szó szerint az volt az élethelyzet, hogy próbáltuk meggyőzni ezt a sofőrt, hogy minket vigyen haza, ne az emergency house-t, mert nekik jó lesz, mert ők ráérnek, ők még itt előtt csörögnek.
1: Aztán mentek ők is, igen. Azt írja be a Münchenből, hogy 16 óra utazás oda-vissza, másfél óra készülődés, 10 perc bejutás. Azért az mekkora, nem? 10 óra önfeledbulizás és éneklés, semmi hangom a hidegráz ettől az egész élménytől. Mozogni nem bírok, de legből még tudnék igazán mulatni. Köszi, Joti, én még afteron vagyok, jó munkát mindenkinek, beírt a Münchenből. Óriási buli volt, szkútertől ment valami, vagy csak sokat ittam? Neki nem volt meg a vége akkor. Igen. Hálás köszönet a szombat estért, minden zene és érzés egy világot hozott vissza, és feletette a gondokat, jó volt újra 20 évesnek lenni. Lüktetni a zenével, több ezer emberrel vidáman összemosolyogva. Személyesen örültem, amikor megláttam a pulton azt a bizonyos poharat, köszönjük. Ott igen, itt egy srác ugye meglepett engem egy pohárral, és mondtam, hogy azt addig őrizgettem, amíg az fel nem került a pultra. És abból itt már egyébként nem tudom mit. Na jó, koncert volt, most hétvégén megint mehet. Nem most azért egy kicsit pihenünk, gyerekek.
3: De nagy lenne, megint.
1: Igen, itt fekszem még a szigeten, nem látta valaki a papucsom, Szabi kérdezi. Igen, ja, gyerekek, fú, hatalmas élmény volt. Hatalmas élmény volt. Igazából kell idő, amíg az ember ezt így egy kicsit így bebútolja tegnap ilyen zombi állapotban.
3: El tudtad hinni, amikor ott lement a 4 órás szett, akkor volt olyan pillanat, amikor el tudtad hinni, hogy ott van a 60, mert én azon gondolkodtam, hogy állsz egy ekkora tömeg előtt, és szerintem az kell a fejedbe legyen, hogy ez nincs. Ez
1: nem az nincs. Első parknál, vagy az első plázsnál, meg a második parknál, tehát a második évi parknál sokkal jobban voltam feszült, és sokkal jobban izgultam. Most valami olyan szinte, valószínűleg a nagysága miatt már az agyad nem fogja föl, mondtad, hogy ez 60 ezer. Hanem, hogy így gyerünk, és inkább ilyen doppingolva hatott rám ez a történet. Tehát tavaly az első parknál sokkal inkább stresszeltem, hogy az egész ez milyen, meg megye még egyszer, meg vissza tudjuk-e hozni azt, ami először volt a plázson. De most így a próvával, a mínusz egy napunkkal, amit ott töltöttem ki déltől, mit tudom, este 7-ig vagy 8-ig, meg aztán a szombattal valahogy így nagyon-nagyon ment. Közben nagyon sok hírt kaptunk, nagyon sok info volt, mi van a bejutással, mi van a K-hídon, mi van a H-hídon, hogy megy a bejutás. Elképesztő sok minden történik, mire te oda fölállsz a színpadra. De igen, félelmetes volt, de hogy nem volt bennem ilyen megrettenés. Sőt, akkor kapott el, amikor beálltam abba az emelőbe, az durva. Tehát az durva, hogy már hallott, hogy megy az intro, te benne állsz az emelőbe, számolnak vissza a füledre az alja, hogy a számol, hogy fél perc múlva emelünk, 10 másodperc múlva emelünk, hallott, hogy szól a Robi, és így elindulsz kifelé, és így megnyom meg az lehet. A tömeg. Azért az durva. De nem volt az a fajta ilyen, izgatottság volt, de nem volt az a fajta ilyen bénultság, vagy nem is tudom, az a fajta izgalom, ami volt. Mondjuk a parkban, vagy az első plázs előtt. Tökre vártam, de egészen fit voltam, jó kedvem volt, nagyon sok mindenkivel találkoztam hátul. Jöttek az előadók, és én csak az arcukat láttam, hogy jönnek le a színpadról. És így láttam rajtuk a döbbenetet, hogy jön le a Splash, az Emergency, sétálnak le a lépcsőn, a Sziget nagy színpadának a lépcsőn, jönnek hátra a backstage, és mondják, hogy figyelj, ezt nem hiszed el, hogy mi van kint. És jöttek a DJ-k, jött a Bárány, a Junior, és ők is mondták, hogy figyelj, nagyon-nagyon durva, ami kint van. Tehát ezt tényleg nem hiszed el. És amikor azt látod, hogy ilyen gyermeki mosolyjal így jönnek le őrjöngve, hogy ez durva. Ez most itt durva, és mindjárt te jössz, haver.
3: Igen, és te még nem láttál ilyen, mi már sok mindenen túl vagyunk.
1: Igen. És kimentem hátra oda a színpad szélére, mindig egy kicsit kimegyek, hogy elkapjam a tömeget, meg az energiát, így lenéztem színpad mögül, és így...
2: Nem volt vége.
1: Nem volt vége. Tehát az volt, hogy nem volt vége igazából a tömegnek.
3: Ugye, amit sokszor elmondtunk, hogy egyébként a Szigeten vannak ennyien már fesztiválon, de eloszlik, ugye? Ott mész a kisebb színpad, ide mész, oda mész, amoda mész. Én nagyon kevés előadónál van ilyen koncentrált tömeg, tehát csak a nagyoknál.
1: Csak a nagy most, színpad előtt tulajdonképpen.
3: Itt most nem mentél sehova, itt csak ide jöttél.
2: Így van, és amúgy elképesztő volt az, ahogy helytálltak ezek az emberek, tehát hogy a napsütésben álltak ugye délután 5-től mondjuk, vagy 3-tól, van, már 3-kor a
1: unikban volt. Egy volt kapunyítás, 3-ra ben volt 15 ezer ember.
2: Elképesztő.
1: 3-ra bejött 15 ezer ember.
2: Ahogy ezt kibírták, tehát ez nem
1: desz. Félelmetesek.
2: Ez nagyon durva volt.
1: Igen. Mi is ott voltunk, zseniális volt, amikor Benivel zenéltettek együtt, sírtunk, mint a hülyék, óriási volt az élmény. Köszönjük szépen. Jó, a gyerekek, ébredezünk, én elszopogatok valami mentolos cukorkát, jó? Meg edzem a hangszálaimat.
2: Na, csókolózatok Ferivel, és akkor hát, hogy beindulnak a dolgok.
3: Ugyanazt kaptuk el, lehet.
2: Nagyon szerettem Feriben azt, hogy megmutatta nekem a végtelen dohányzás intézményét.
1: Új, én is elszívtam egy cigit, lehet a cigitől is, tényleg. Valakitől kaptam hagyományos, és hagyományosan.
2: Kaptál? Ez a szót használod?
1: Vagy tarháltam, és mondtam, hogy azért retróbuli, az ájkoszosok vesztenek, ide rendes cigikkel, mert ez egy 90-es évek bulia. Vesztenek az ájkozosok.
2: Így van. Én inkább azt mondom, hogy erőszakkal elorosztál ezeket a szolgálatokat.
1: Igen. Föltéptem egy doboz cigit, igen. Hogy valaki adjon.
2: Voltak mindenek, igen.
1: De azt már egyébként visszafogottan nyomtuk ott a backstage-be. Kis röhögdélés, duma, iszogatás, de olyan szolidba voltunk. Meg hát tetszett, hogy nem voltunk 500-an.
2: Addigra, hogy már lábtalan voltam, nagyon fájtak a lábaid, neked is nagyon fájtak a lábaid. Úgyhogy mezitlábas, ilyen nyugalmas backstage-ezés volt.
1: Igen, tényleg. Abszolút nyugis volt. Na jó van, ébredezzen akkor mindenki. Jó, és lehet jelentkezni játékra, aztán meg indítjuk ezt a hetet, mondjuk a heti programot, mondjuk a jövő heti programot, mert van, úgyhogy sok mindent mondunk majd. Jó, gyerekek, fél hét van, ébredezzen mindenki, mi pedig itt vagyunk, mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
9: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
4: Reklámot hallottak.
10: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megújult a siklósi szolgáltatóház környéke. Lassan visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Megújult a helyi szolgáltatóház környezete, új közösségi tér jött létre, és korszerű körforgalom épült Európai Uniós fejlesztési forrásból Siklóson. Mindezt a vármegyei önkormányzat közölte rádiónkkal. A beruházás 300 millió forintos Európai Uniós támogatással valósulhatott meg, eredményeként pedig a körforgalom mellett egy új közparkot is kialakítottak, zöld felületekkel, szökőkúttal és új parkolóhelyekkel. A Magyar Posta keddig fenntartja a hőség miatt elrendelt intézkedéseit. A társaság szombaton azt közölte, ma és holnap a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Az érintett egységek listája a társaság honlapján érhető el. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amivel legkésőbb 11 óráig visszaérnek bázis postájukra. Az intézkedések miatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban előfordulhatnak lassulások. Bőven volt dolguk a mentőknek júliusban. Az országos mentőszolgálat a hétvégén azt közölte, az év 7. hónapjában több mint 116 ezer beteget láttak el országszerte. Júliusban 23 esetben vízbefulladással, 141 esetben hőgutával és hőkimerüléssel kapcsolatos esethez riasztották őket. A közlekedési balesetekkel kapcsolatos esetek száma pedig megközelítette a 3200-at. A mentők azt is hozzátették, egy hónap alatt a 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A magyar közút jelzései szerint folytatódnak a csomópont építési munkák a hatoson Hírt térségében, útszűkület mellett dolgoznak. Siklós térségében útépítési munkákat végeznek. Az elkerülő úton a munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. A Bissai bekötő úton sebességkorlátozás van érvényben, a Mohácsi összekötő úton útszűkület érvényes, Komlón pedig a Szilvási út egy szakaszán útjavítás miatt forgalomkorlátozás van. A Hungaromet előrejelzései szerint jobbára felhőtlen száraz időnk lesz ma. Délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék továbbra sem várható, legfeljebb elszórtan fordulhat elő egy-egy rövid zápor. Többfelé élénk lehet napközben a déli szél.

0: A hőmérséklet maximuma 35 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: esik. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-4-7 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. A drága hallgatók, és elkezdjük a Szabi után, mi első hetünket. Igen, a hangunkkal még egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak küzdögetünk, de megvagyunk is. Megvagyunk is, itt vagyunk. Szabi, jól telt egyébként, gyerekek, pihentetek, jó volt? Na. Rég volt, hogy így találkozzunk, kivel mi volt. Jó volt pihenés, belföldön?
2: Nem, mi voltam Münchenben, ugye?
1: München, küldtél róla valamit, igen.
2: Kutya vagyok, miatt, hogy Münchenben megyek, de nagyon jól éreztem magam.
3: A legszebb nyári desztináció, én csak azt választanám.
2: Igen, jó helyen könnyű jól érezni magad. Érezd jól magad, egy kevésbé jó helyen, tessék. És nekem így is sikerült az a helyzet. Úgyhogy nagyon király volt. Nem tudtam, Münchenben vannak ilyen nagy vizes dolgok, és egy egész napot eltöltöttünk egy ilyen patakban, ami ott átfolyik az egész, hát ilyen angol kerten, és ugye az elején szörföznek az emberek, utána pedig csak így ereszkednek, tehát beugranak a vízbe, és akkor 3 villamos megálló, itt lecsorognak, visszaszállnak vizesen fürdőre a villamosra, és előről kezdik. És ott meg 40 ezer ember volt kín a parkban, és mindenki csak fürdött, meg így jól érezte magát. Voltak a nagy pisztrángok benne, minden. A gyerek annyira élte, tehát úgy haladtunk felfelé, hogy így gyalogoltunk fel ebbe az évben a patakban, nagyon jó volt.
3: Szabad, vagy ezt úgy csinálták az a 40 ezer ember, hogy ezt tiltott?
2: Nem, ez abszolút szabad, tehát úgy van, hogy nem segítenek nekik, hogy ezt csinálják, de nem büntetik őket.
3: Aha,
2: és
3: nem szólnak érte.
2: Például az, hogy a villamoson pucér emberek vannak vizesen, az oké. Tehát az így azért. És amúgy tök jó hely volt, mintha végig nagyon jó.
3: Itt szállnál föl a 4-es 6-osra. Jó, ja, mondjuk, ja. Most nagyon nincs is, mibe lecsorogjunk.
2: Hát ez így van. De nagyon, nagyon király volt őszintén. Nagyon szeretem. Úgyhogy rájött, hogy én hegyi patakkutató nyaraló leszek mostantól.
3: Egyébként, ha belegondolsz, hogy nyári 40 fokba itthonról, most elmész még a tengerpartra, ahogy mondjuk mi csináltuk, ugye? Tehát, hogy
2: az amatőrök.
3: Igen, ott érezted, hogy jó a dolog, de mondjuk nagy kirándulásokat nem válasz be a 40 fokba meg a párában. De nagyon szuper volt, én voltam, motoroztam egyet, ahová ugye hát nem mindenki tudott jönni, mert dolga volt.
1: Igen, kettecskén voltatok, jó volt?
3: Romantikusan kettesbe, persze, Mátéval mindig szoktunk csinálni egy ilyen pár napot. Ez ugye szexin kettesbe, romantikusan. És akkor utána volt a nagy családi Olaszország. Mindig el szoktam mondani, hogy ugye hogy milyen jókat röhögünk a Julin a szállásfoglalásnál. Szervusztok, szeretettel köszöntelek én is benneteket ugyanebben a sorban.
1: Ez a déli részre mentetek most, ez a Kalabria rész, ezt nagyon felkapták most, igen.
3: Hát ez a legszegényebb régió, tehát ez a csizmának az orra, az mind a két oldat ilyen nagyon szegény vidék, de pont ezért nagyon olasz a dolog, és kinézten a nagy szállodát, érte, tengerpart, júj, de jó lesz, gyerekek, gyönyörű a szobánk. Hát az gyönyörű volt, amit kitettek. Az. Zsiványok voltak a csávók, és odaértünk, megkaptuk. Na, nekünk konkrétan a szobához tartozó erkély, az a közlekedő folyosón volt. Uh-huh. Érted? Tehát bárki, aki arra a szányra jött, az
2: tehát ott, gangos volt?
3: Az a gangon, az a te gangodon ment keresztül, és akkor hát ráeresztettem ugye a személyzetre a én hűtársamat, aki elég keményen szokta ezeket intézni.
2: Ő elmondta, hogy elkalabriáztátok magatokat, amikor ezt a szobát adtátok nekünk?
3: Ez pontosan ez történt, úgyhogy egy napot töltöttünk el ebbe a dologba, és akkor a béka lement intézkedni, síró személyzet, és egy gyönyörű szoba, ez lett az eredménye. De mondom, elsőre azért így megnéztem, hogy mondom, jó, értem, hogy Olaszország, de azért ehhez egy kicsit sokba került, hogy én úgy üljek mondjuk a teraszon egy fröccs mellett, hogy közben keresztül jár rajtam még 400 vendég, de a tengerpart, figyelj, az olyan a víz, olyan szép, olyan kék, hát a Maldív jutott eszembe.
1: Igen, én láttam róla a képeket, nagyon. Én is, hogy most ez egy nagyon felkapott régió, nagyon. Valamiért nagyon. Indított járatot Pestről, a légitársaságok is, most valahogy azt szeretik.
3: Igen, ide 10 vagy 7 évvel ezelőtt ment járat, uh-huh. A La Mezzia Terme nevezetű, hogy hívják, desztináció, és utána megszüntették, és most megint újra indult, és pontos megnéztem, mert egy ismerős megkért, hogy látta, hogy hol voltunk, hogy ők is mennének, hogy pont fele annyi a repülőjegy, mint mondjuk egy x kilométerre följebb, mondjuk Nápolyba. Pedig az se szokott drága lenni, de ide meg tényleg nagyon-nagyon olcsó. Gyönyörű helyek vannak, olyan tengerpart, olyan barlangok, olyan sziklák, olyan víz, hogy azért egyébként megérdemes kimenni. Sok látnivaló nincsen, aha. Bár ezek a kisvárosok ott is nagyon szépek, de hogy a tenger, aki szereti ezt, hogy fekszem a parton, úszom egyet, visszajövök, iszom egy aperolt, az megvan benne.
1: Arra jó.
3: Arra. Na, és pont ezt csináltuk.
1: Ez király. Igen, én is láttam a képeket arról a részről, azt valahogy elkezdte így a gondolom, ilyenkor hirdetnek a légitársaságok, elkezdik földobálni, de láttam, nagyon szép öblök, ilyen kék víz, gyönyörű az egész kis városok, hegytetőn. Jól néz ki. Jól néz ki az a rész, igen. Jól van, oké, gyerekek, akkor játszunk egy jó kis fekete-férigen, mert milyen volt a sziget, Zsűl? Hát milyen időd volt? Várjatok, hát gyerekek, Zsűl, hát hoppá, hát Maldív szigeteken járt a Zsűl. Egy milyen csoda. Idő van ott júliusban? Esős?
4: Esős? Esős. Minden nap eső, van, amikor 2-3, van, amikor szakad, de ilyen folyamatos eső nincsen. Mindig vannak szünetek, tehát aha. Van, lehet menni. Igazából, mikor mi voltunk, akkor is ugye esett néha.
1: Volt egy kis eső akkor is, igen.
4: Körülbelül duplányi. Aha. Duplányi, de nem voltak ilyen hosszú, egész napos
1: de
4: eső.
1: De nap is kisüt, tehát, hogy van
4: abszolút,
1: nap is.
4: Abszolút, abszolút. Mondjuk a harmadik napon, de meg volt.
1: Aha. És király volt? Jó volt?
4: Nagyon, nagyon.
1: Nagyon?
4: Ez egy csoda az a hely.
1: Oda néz, ekkora világutazó lett, oda néz.
3: Tátrából a Maldívra, mi?
4: Ez van.
1: Nagyon nagy világutazó lettél. Jó, a hidroplános volt a transfer?
4: Igen, hidroplán? Igen. Na most a hidroplán, mikor zuhogó esőbe megy.
1: Az kemény, az benne a felhőbe, kemény. Vagy a felhő alatt, ha nagyon, nagyon durva a felhő. Nagyon.
3: De ugyanúgy mezitlábas csávok vezették, nyugtjuktasd meg.
1: Nyitott ajtónál két mezitlábas csávó.
4: Persze.
1: Ha nagyon nagy vihar van, akkor felhő alatt repülnek, ha kisebb, nem dörög, nincs villámtevékenység, akkor belerepül a felhőbe.
4: Bele,
1: az kemény. Hát ott tejködben vagy, azt se tudod.
4: Semmit nem látsz.
1: Nagyon durva.
4: Nagyon durva volt.
1: Na, de akkor jó volt.
4: Nagyon.
1: Snorisztál?
4: Igen, volt. Annyit nem, mint veletek, de voltunk ott is.
3: Nem mert bemenni nélkül.
1: Nem vigyáztunk ott, hogy vigyázzunk
4: veletek
1: rá.
4: Veletek az igazi.
1: Na. Igen, igen. Jól van. Anna, mi újság? Pihentél te is? Jó volt minden?
5: Jó volt minden. Jó volt, még a hatásod alatt vagyok.
1: Ja.
5: Nagyon jó volt. Nagyon jó volt a buli is, meg a Szabi is. Jó volt minden. Minden jó volt. Én nem voltam igazából sehol. Itthon voltam. Így barátnőztem. Lányom ugye dolgozott. Péter dolgozott, tehát így egyedül maradtam.
2: Az egyetemista lányodról beszélsz?
5: Az egyetemista lányomról veszek, mert hogy menet közben fölvették őt az egyetemre. Hát meg vagyok kalandulva.
1: Na, az nagyon menő.
5: Nagyon-nagyon menő tényleg. Szóval ez most bearanyozta a napjainkat. És hát ennyi, pihenés volt, meg hát voltam egy-két koncerten.
3: Hát azért az a kis
5: tettem magam, én is ittam az unikumokat, ami ezt jó voltából a kis pohárkákkal, jó volt.
2: Megnézte. De hogy miért nem én vagyok az unikumnak az arca? Miért nincs rajta az arcom az unikumon?
1: Ez egy jó kérdés. Rassan föl kell kerülni.
2: A kereszt talál, csak úgy diszkréten, egy ilyen sziluett.
3: Na cseréljük le a vizes csávót, tudod.
2: Hát tudok úgy kinézni.
5: Nagyon jó.
2: El tudom mondani, ez összejött.
1: Megnéztétek a filmet, amit ajánlottam?
5: Melyiket?
1: Nem
5: tudom.
1: Csak akartam ajánlani?
3: De ajánlottad.
1: Be is tettem a közösbe.
3: Egyedül Júli csapott le rá.
1: Júli csapott
2: le? Nem néztem
5: még. Én sem. Vagy elment mellettem.
1: A Meghívás című film.
5: Meghívás.
1: Ennyit tudok elmondani előre. Meghívás.
5: Tényleg betetted.
1: Nem játsszák sokáig moziban már.
5: Megnézem.
1: Jó? Ez a Meghívás.
5: Jó, hogy mondod.
2: Rá is nézek gyorsan erre a 2022-es film.
1: Nem, ez egy 2026-os film.
2: Ez horror? Ez nem nézem.
1: Nincs horror. Nincs horror. Semmi nincs benne.
5: Jaj, ezt tudom, melyik film. Igen,
1: nem mondj róla semmit.
5: Nem mondok.
1: Meghívás.
5: Most ugrod, vagy Zsűl megnyitotta.
1: Meghívás.
5: Ó, megyek, megnézem.
1: Nem hal meg senki. Nem ölnek meg senkit.
5: Nem ez
1: nem pszichotriller, nem félsz rajta, nem, én sem szeretek így félni, meg borzolni.
2: De van egy 2022-es is. Hányszor van a Meghívás?
1: Szerintem egyébként ez egy spanyol filmnek így az angol adaptációja, az lehet, hogy 22-es maga a spanyol, de hogy ezt most megcsinálták, az Edward Norton játszik benne, meg a
2: Penelope
1: Cruz játszik benne, Meghívás. Jó?
5: Jó, meg nem nagyon
1: szabad köszön. Róla többet mondani, mert akkor bármit elő.
5: Lesz-e, mint az Obsession, amit én ajánlottam?
1: Nem. Úristen, Anna, azt jelent.
5: Ne felejtsük.
1: Három napig nem aludtam tőled. Féltem, reszkedtem. Az nagyon durva az a film.
5: Dennyvel beszélgettem a Backrooms-ról, mert ő...
1: Látta ő is, igen.
5: Nagyon jó.
1: Nagyon félős.
5: Jó,
1: igen.
5: Abszolút, igen.
2: De figyelj, de ebben benne a Seth Rogen. Ő csak humoros tartalmakban van benne.
1: Zseniális a csávó benne. Igen? Mondom, szeretni fogjátok, jó, nem ajánlok szarcsol.
2: Nagyon nehéz mondani, mikor vagy ironikus.
1: Nem, ez nem az.
2: A detektort vedd elő, légy
1: szíves. Nem, ez nem az, hogy nagyon szarad. Nem. Zseni film. Tényleg zseni. Nem mondaná,
2: de úgy
1: nem
2: zseni, olyan... hogy már hívni foglak a moziba, hogy dögölj meg, vagy pedig úgy zseni, hogy...
1: Nem, utána fogod azt mondani, hogy köszi, tényleg nagyon jó volt. Mondanám, ha lenne bennem a játékosság. Ez az elmegyek egy szarfilm, és akkor elküldelek, és szenvedte, és ezt kétszer elsütöd, ez jó. Nem, ez egy jó film, ezt nézzétek meg. Nem
2: nagyon szeretem ezt a fickót, az a helyzet.
1: Nagyon jó az a csávó, persze. Az egy kiváló csávó, és egyébként színésznek is jól működik. Velük indul a film, ők vannak ketten.
5: Vígjátéknak van írva. Tehát...
1: Tényleg jó egyébként. Nem Kálmán napire valaki.
5: Azt meg kell, hogy védje, milyen jó, mi azt értettük. Az nagyon jó volt a Kálmán nap.
1: Kálmán nap egyébként zseniális, de nem úgy van ez. Tehát ez nem úgy, mint a Kálmán nap. Kálmán nap, az egy magyar film, az teljesen más.
5: Működött.
1: Igen. Na jó, van, ma játékosunk is. Halló, jó reggel.
6: Jó reggel, sziasztok.
1: Jó reggelt, hello. Mi a helyzet?
6: Ó, minden rendben, itt még kellemes hűvös van így a napfény mellett.
1: Éva, igen. Hol van hűvös, merre vagy?
6: Én erdőkertesen vagyok.
1: Erdőkertes, mit csinálsz?
6: Hát itt lakom, és amúgy meg munkaügyileg pedig családi házakat takarítok.
1: Aha.
2: És ezért telefonáltál, mert hallottál valamit a családi házamról? Híre van? Híre van a bajnak?
6: Hát... hallottam, hogy vannak dolgok, amik megoldandók, úgyhogy festeni nagyon profin tudok, Eszter, úgyhogy
2: én festettem ki az egész. A mikrocementezés projektem még mindig egy kicsit döcög, úgyhogy akkor kezdjük azzal szerintem.
6: Rendben, lebizniszeljük majd ilyen előadás jegyekért, jó?
2: Jó.
1: Na, akkor le is bizniszeltétek ezt. Akkor Esztert választod a játékra.
6: Most igen, én ő ugrott be rögtön elsőre, megmondom őszintén, de benneteket is imádlak, tehát...
1: Jó,
3: ennek mi most nem örülünk.
1: Ennek örülünk, mert nincs hangunk konkrétan, igen, tehát hogy nem küzdjük, igen, a beszél nekem.
2: Feri mióta mután elég furcsa viselkedik, úgyhogy jobb is nem húzogatni a bajszát.
1: Igen, teljesen jó.
6: Igen, bár én nem voltam ott nálatok, a DJ Ortin, majd Balázs, de próbáld ki, hogy sós vízzel öblöget, tehát egy jó erős sósvizet csinálsz, nem kell lenyelned, csak galvanizálsz vele.
1: Igen.
6: Úgyhogy igen. Viszont barátaink ott voltak, ezt még szeretném elmondani, nagyon jól érezték magukat, és ők már tavaly is voltak, és az egyik páros hölgytagja, a kismama is úgy mentek.
1: Azt a mindenségét neki.
2: Ez komoly vállalás azért.
1: Az komoly.
6: Igen.
1: De gyerek nélkül?
6: Hát ott volt a gyerek nála, úgy értem.
1: Hogy a kismama az még az, az a kismama. Ja. Aha.
2: Nem jók a terminusok Balázs fejében.
1: Nem, a kismama az a már megszül, de kicsi a gyerek, még benne van, de nagy a hasa.
2: Egy apró nagymamát jelent neki.
6: Úgyhogy ők hárman voltak már bulizni.
1: Nagyon jó, örülök, hogy jól érezték magukat. Jól van, oké.
2: Ezt nem mondták, hogy jól érezték magukat, azt elmentek. Ne haragudjál.
1: Igen. Na, játszatok, akkor egyet indítjuk, jó? Mehetünk?
6: Oké.
1: 3-2, tessék.
2: Ivi, nagyon kiegyensúlyozott a hangod, ez zavaró számomra, hogy mi történt a hétvégén?
6: Unokáztam.
2: Van unokád? Nagyon fiatalos a hangod. Hány évesek?
6: Hát elárulom neked, a nagyobbik, ő Izabella, 6 éves múlt, most megy iskolába.
2: Az igen.
1: Jaj, tök jobbálni, bevészik a torkom. Jó.
6: A Teodor pedig 5 éves, azért elmondom, mert ez így
2: nehogy
6: ér.
3: Persze, nehogy megsértődjön szegény.
2: Milyen jó név a Teodor? Milyen jó név a Teodor? Teodor, tessék. Teodor?
6: És akarsz egy vicces történetet hallani még ezzel kapcsolatban?
2: Mindenképpen.
6: Nekem rá vannak tetoválva a nevük. A gyerekeimnek is, 3 gyermekem van, és a 2 unokámnak is.
2: Hát ennyi gyereknek már kell is amúgy a segítség.
6: Ugye?
2: Ugye?
6: És elmentem, hogy ugye ne legyen hosszú, hogy Teodor, tudod, hanem csak Teó. Uh-huh. És akkor jöttem, büszkén mutattam a lányomnak, és de anya, ezt H-val írták, és azt csak az angolba írják H-val, úgyhogy Teó úgy van rajta.
2: Hát ez lehet, hogy egy identitásválságot fog okozni azért a családnak, de ettől függetlenül. Amúgy ez egy cuki dolog.
6: Mondjuk, remélem, hogy nem, igen.
2: Rajzoltasd oda mellé, hogy tudja, hogy róla van szó.
6: Hát igen, mondtam, hogy akkor kiegészítem, hogy Teodóra, ugye angolosan, és akkor megmondom, hogy
2: mondani neki, hogy törökbe fogadtátok Nagy-Britanniából, ezért lett angolosan írva. Nem tudtátok, hogy lehet-e honosítani, akkor még nem volt biztos.
6: Igen.
2: A tesója is azt fogja mondani, hogy a kukában találták, úgyhogy teljesen mindegy. Ez a testvéri szeretet. Ennyit erre.
6: Okay.
2: Köszönjük szépen, Évi.
1: Jól van, köszi. Van egy nyereményed. Várjál, ezt most nézzük. Okay,
6: nagyon köszönöm én is. Imádok benneteket.
7: Nyereményed egy 100 euró értékű vásárlási utalvány a Designer Outlet Pandor felajánlásából, mely mind a 160 designer üzletben és a center összes éttermében érvényes.
1: No.
6: Hát nagyon köszönöm, megyek akkor családdal, megyünk a gyerekekkel, unokákkal, és akkor gyorsan a végére érünk a számlának.
1: Nagyon jó. Oké, küldjük akkor neked, menjetek
6: nagyon
1: vásárolgatni.
6: Nagyon köszönöm, és köszi. Imádlak benneteket, hajrá, és öblögessetek, akinek lekett a hangja, jó?
1: Jó.
2: Köszönjük szépen, szép.
6: Puszi nektek, sziasztok.
3: Megpróbáljuk, puszi.
1: Oké, köszi, ciao. Hello.
2: Látjátok, milyen kedvesek lettünk az elmúlt két hétben.
1: Igen, megkedvesedünk.
3: Nem állítottad meg a történetet.
1: Nem
2: reagáltunk.
1: Nem, mert minden egyes szünetben érzem, hogy javul a hangom. Tehát jó tesz a szünet. Amíg más beszél, addig tudok egy kicsit javulgatni, igen.
2: Hallgatás.
1: Emgulásban keresztben áll egy személyautó másik leállósában. Vecsés környékén gyár felé áll a sor, szembesában lassulás van. A bámészkodók miatt. Köszönjük. Szépen van friss 0623111.
2: Láttam múltkor egy balesetet, mert én voltam a harmadik autó, aki odaért. És akkor már tehát nagyon gyorsan reagáltak, meg mindenki már kin volt, meg látszott, mindenki jól van, meg ilyesmi. De azért ez megrázó, így az autópályán, hogy egy pillanat alatt darabokra hullik egy autó. Tehát ez nem az, hogy... Hanem így,
1: de láttad de magát az ütközést?
2: Nem, azt nem láttam, hanem én voltam a harmadik autó, aki odaért, és akkor még ugye az volt, hogy a fickó vérző orral szedte össze a nagyobb darabokat az útról, hogy segítsen a közlekedőknek, amit egyáltalán nem lett volna szabad csinálni szerintem, de hogy látszott, hogy így jót akart, és meg sokba volt szerintem az egész, és ott állt a teljes család a gyerekkel a karban, meg ilyen, figyelj, hallod, elsírtam magam. Az, amikor látsz, hogy ilyen, tudod, egy ilyen...
3: És te vezettél, úgy sírtál?
2: És? Nem lehet? Egyszerre csinálni a kettő,
3: de állítólag nem jó.
2: Hát de miért nem? Mert tüsszenten is se jó.
3: Sírunk és vezetek.
2: Hát egy kicsit, és?
1: Igen, és pillanatok alatt.
3: És lett valami? És. Nem lett semmi.
2: Így van.
1: Na, igen. Mindegy. Jól van, gyerekek. Oké, jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 7 óra. Ha van közlekedés, akkor küldjetek el. Mit mondott? Sót kell vízbe tenni, igen, és azzal
3: sót
1: kell...
3: Hol a sót
1: gargalizálni? Szerintem bent a hátsó
2: vissza
1: kis...
2: kell szereznünk a napi rutinjainkat, nem lehet így
1: élni. Igen. Meg kell nézni, hogy mi van ott az irodából. Már az jó zárja egyébként. Tehát, az úgy megvan.
2: Milyen zárod a sült?
1: Hogy délbe jössz, már itt már kis irodánk zárva van. Amikor ő elmegy...
2: Bejárt akkor, de belefingeni a babzsákunkba?
1: Ne menjenek.
3: Abba csak mi pukizhatunk bele.
2: Szerintem a DJ-k ott fekszenek benne ilyenkor, akkor nem vagyunk itthon, ugye?
1: Olvasgatják a kiskönyvüket, igen. Rákóczi úton a busát tiszta kaptuk SMS-ben, köszönjük. Köszönjük szépen, ha van friss, akkor küldjétek. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt, jövünk rögtön a hírek után.
0: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
7: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
10: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
8: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a város. Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
13: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
13: Otthon is érhetnek meglepetések.
15: Az egy dinoszaurusz!
14: Futás!
13: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
16: Mit fogunk csinálni?
17: Túl fogjuk élni.
13: Az Oak Street vége. A mozikban.
18: Nyáron a melegben könnyen jön a pack, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
19: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Reklám.
17: Augusztus 15-én újra Belga a Káptalan kertben. Sajátos humor, kultikus dalok és hamisíthatatlan koncertélmény vár mindenkit. Káptalan kert, ahol a bécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
21: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
22: Svájci precizitás minden egyes csészében.
23: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
22: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
23: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
22: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
24: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
25: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
24: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
25: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
24: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, kérdezze meg kezelő orvosát.
26: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: 2023-as telefonszámon.
1: Négy nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérőprogrammal készülünk, többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
3: Reklámot hallottál.
4: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Augusztusban érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Csapadék ma sem várható térségünkben. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Idén augusztusban azok a gyerekek, akik jogosultak rá, iskolakezdési támogatást kapnak. A 100 000 forintos támogatás első részletét 50 000 forintot a Magyar Államkincstár utalja ki vagy küldi meg postán a jogosultaknak augusztus 24-éig. A kormány közlése szerint a támogatás a családi pótléktól elválasztva külön utalásban, illetve postaszelvénnyel érkezik. A második 50 000 forintos részletet a jogosultak utalvány formájában kapják meg november 30-áig. Újabb fontos szakaszához érkezik a Mohácsi Városközpont fejlesztése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint augusztus 11-től megnyitják a Szabadság utcai parkolóhelyek jelentős részét. A megújult parkolóban az eddigi párhuzamos helyet merőleges parkolóhelyek várják az autósokat, és 28 új hely is használhatóvá válik. A Szabadság utcában ezzel együtt továbbra is zajlanak a fejlesztési munkák, így a szakaszon változatlanul forgalomkorlátozásra kell számítani. A Magyar Posta keddig fenntartja a hőség miatt elrendelt intézkedéseit. A társaság szombaton azt közölte, ma és holnap a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Az érintett egységek listája a társaság honlapján érhető el. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amivel legkésőbb 11 óráig visszaérnek bázis postájukra. Az intézkedések miatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban előfordulhatnak lassulások.
3: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
5: A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-oson a Baranyai megye határtérségében aszfaltoznak. A Pécs felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Szintén aszfaltozás miatt van sávlezárás az M60-as autópálya egy szakaszán, az M6-os felé vezető oldalon. A Mohácsi Dunahíd építési munkái miatt Mohácson az Ipartelep egyik útja az Inkubátorház és a Budapesti Országút között mind a két irányból zsákutcává vált. A Hungaromet előrejelzései szerint jobbára felhőtlen száraz időnk lesz ma. Délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék továbbra sem várható, legfeljebb elszórtan fordulhat elő egy-egy rövid zápor. Többfelé élénk lehet napközben a déli szél. A hőmérséklet maximuma 35 fok közelében alakul majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
2: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, akinek szavait egy ország issza. Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó. De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek 7 óra után 9 perccel. Nem, nincs erős javulás egyelőre, tehát a hangban sem, torokban az a helyzet.
2: Többet kell gurgulásznod ezzel a ízével sós vízzel.
1: Még a sós víz az úgy kevésbé hatott, de dolgozunk.
3: Az unikum, tudod, az abban sok gyógynövény van.
1: Az segít, igen. Hát segít, igen. Nem egy felborult kamion 156-os kilométernél. Nem megy Ausztria felé, rajta pihenőlet baleset, egyre nagyobb a torlódás, Zuglótól a Hungária körút Árpád híd irányába beállt. Köszönjük szépen. Ha van friss, akkor küldjétek, jó? Teljes útzármosó Magyaróvárnál az M1-esen felborult egy gyümölcsöket szállító kamion, Ceflének való 20 tonnás gyümölcs eladó. Az szép, gyerekek. Az ott, ha felborult, az akkor ott ráadásul teljes út, útzár van. Nagyon sokan írtok a bulira, köszönjük szépen, itt nagyon sok SMS jön. Nagyon drágák vagytok, köszönjük a visszajelzéseket. Itt látom közben egy csomó mindenki már nyilatkozott, úgyhogy majd még erről egy kicsit később, akkor így beszélünk, így itt helyre tegyünk dolgokat. Jó, csak még adjatok egy pici erőt. Nagyon nagy baj van a felborult kamionnál, 156-os kilométernél az autópálya közepén borul, gyerekek. Az autópálya közepén. Úgyhogy seki sem, viszont tényleg lehet ingyen gyümölcsöt.
2: Ingyen gyümölcsöt elvinni.
1: Igen. Na mi van a vaddisznóval, amit lelőttek, gyerekek?
3: Hát, ez egy ott irányongó disznóval, csak mondom neked.
2: Igen, rossz felé úszott, mi?
1: Ugye imádtuk a történetet, mert hogy szombat reggel úgy indult a dolog, hogy felső vezeték szakadás a hévnél.
2: Jó, kezdődik.
1: Ugye így az első hír, amit megkapta, az kettő darab hír volt, az egyik, hogy vaddisznót lőttek kezem kettőnél, és felső vezeték szakadás, amikor ugye hát mi a kötött pályára hagyatkoztunk elég erősen. Egyébként a bújra kapcsolatban, amit aztán a kötött pálya, meg a villamos, meg a vitéziék szenzációsan lehoztak. A Vitézi nagyon élte ezt a dolgot, annyit posztolt erről a buliról, hogy ez valami egészen
2: elképesztő. Azt hittem, hogy óriási bariba vagytok. Kint volt a buli?
1: Azt nem tudom, hogy kim volt-e, igen.
2: Na, mondjuk de egy VIP jegyet küldhettél volna neki, hát megérdemli.
1: Abszolút, ha szól, hogy ott volna, akkor nagyon szívesen. Ez a vaddisznó, ez leszaladt. Ugye, ti néztétek ezeket a videókat? Nem volt időm a buli előtt megnézni. De hogy ő úgy döntött, figyelme, hogy ebbe kapcsolatot, hogy ő lebaktat a mozgó lépcsőn. Ő bement a metró megállóba, majd szépen fokozatosan, halálosan nyugodtan figyeld. Ő lesétál a mozgó lépcsőn. Hát én
2: és
1: nagyon szeretem.
2: És tök otthonosan. Tehát nem az van, hogy ő izgul, nem. Meg hogy milyen talajon van, meg ez az egész nem. Micsoda. Tök normálisan lemegy. Megállította valaki szerencsére a mozgó lépcsőt, és ő megy lefelé.
1: Teljesen rutinós metró használónak tűnik. Tehát ő lesétál a mozgó lépcső, nincs extázisban, nincs önkívületi állapotban. Nem rohan, lesétál. Na most ugye ő kifejezetten olyan, mint a metrózni akart volna, a bejáratnál kicsit gondolkozik, majd bejön, lesétál, és szegényt kilőtték, nyilván óriási felháborodás, és most megint magyarázkodni kell, hogy miért kellett ezt a vaddisznót kilőni. Érted, hogy mennyire ki van fordulva a világból?
3: A tömegközlekedésen sem lehet az ember biztonságban, hogy már...
1: Ott is lövöldöznek már.
3: Lelövöldöznek téged, azért meg kicsit body pozitív voltál, és felmentél a kis varacskos testeddel a metról, ezt nem értem.
1: Igen. És lelőtték a szerencsétlen kis vaddisznót, és ugye hát óriási ügy van belőle, és felháborodás van belőle.
3: El kellett volna altatni.
1: Egy is volt egyébként.
3: És aztán felrakni a hévre, hogy mit szól hozzá.
1: Igen. Lehet, hogy azt írja valaki, hogy szuicid hajlamú, a vágóhithoz ment volna egyedül azonnal. Csak szuicid volt. Na most ezt ugye miért ilyenkor sajnos nem tudsz mit csinálni? Hát ha megvan vadulva, nagyon befogni se tudod.
2: Meg nem? Azt szokták mondani, hogy amelyik állat már eljut idáig, hogy bemegy egy város kellős közepébe, tehát ott valószínűleg valami egyéb gond is van.
3: Tud, otthon voltak, gondok voltak, otthon elment hogy igen,
2: azt mondta, elmegy. Ja. Hogy el lehetett volna altatni, és akkor mondjuk őt kiviszik, vagy mi lett volna a B megoldás?
1: Mi a megoldás?
3: Alkalmazni kellett volna a BKK-nál.
1: Az egy jó megoldás.
3: Ez volna a megoldás.
1: Hogy ez nem tudsz igazából mit csinálni vele, nem?
3: Szerintem egy reinkarnálódott BKV ellenőr, aki nem találta a helyét a vadonban,
1: igen, és azt mondta, és visszatér.
3: Hogy visszamegyek.
1: Igen. De van erre egy hivatalos magyarázat, hogy valójában miért kellett kilőni. Ugye, hogy a befogás az ugye baromi nehéz, és ilyenkor az van, hogy hívnak oda egy vadászt, és akkor a vadász az becserkészi az alagútba a vaddisznót, hogy megtalálja, de nincs nagyon lehetőség egyébként arra, hogy nincs nagyon jobb, nincs jobb megoldás. Ugye, nyilván az állatvédőkben mindenki persze ebből is ügyet csinál, és óriási felháborodás van, de hogy nem nagyon tudnak mit csinálni ilyenkor. Csak annyit, hogy fontosabb az, hogy ő ne sértsen meg senkit, esetleg ember áldozat ne legyen, vagy sérülés ne legyen, és ugye az állatvédőkben azt mondják, hogy miért nem lehet ilyenkor az állatot megóvni, de hogy ilyen módszerek nem állnak a rendelkezésre. Nem tudják befogni ugyanis.
2: Hát nem vagy az alagútban, a metró alagútban, ugye ő be tud menni a sínekre, tehát le tud ugrani, és akkor ott üldözött kilométereken keresztül.
1: Igen,
2: vagy
1: mit csinálsz vele?
2: Mi történik? Áll a metróforgalom, megbénul a főváros, szóval értjük, egyébként meg vadisznóban annyi van, mint a szemét.
1: Igen.
2: Mondom, hogy ezt a vadász...
3: Ne haragudj, ez nagyon elitista hozzáállás. Tehát...
2: Ja igen, hogyha sokkal igen. vagyunk, akkor
3: jöjjünk le. Amiből sokkal, az már ott már nem értékes, az individuum. Tehát most...
1: Igen, ugye azt mondják, és én is nézegettem, hogy miért nem lövik le altató lövedékkel?
3: Ugye, mert ezt már kiütték a szigetre akkor.
1: Igen,
3: az már... ugyanaz nap volt a rendezvény, már egy darab sem volt.
1: És azért, ha túl keveset adsz be neki, akkor még jobban bevadul. Ha túl sokat adsz neki, ugyanúgy elpusztul, viszont a kevés, az mire felszívódik, az okoz egy ilyen megvadulást. Tehát jó, nagy többet kockáztatsz azzal, ha bevadod neki, de rossz dózisban adod be. Viszont nem tudod, hogy mennyit kell pontosan, mert nem látják pontosan, mekkora az állat.
3: Tehát, ugye hogy... ez, hogy Balázs ilyen stüsszivadász hozzáállása van ez az egészen. De vannak azok a hálók, tudom, nekik súlyok vannak a szélén, tudod, csak így rálövik, a rajzfilmekben szokták használni, ami ugye a legjobb információforrás, és ugye rálőnek, és egy van, tudod, így körbeveszi az állatot, és az alján pedig súlyok vannak, amik miatt nem tud tovább mozogni, és így gúzsba köti. Az, ami van?
2: Szerintem ilyen nincs.
3: Van. De van, mert ha a rajzszínben van, akkor mindenhol van.
2: Jó.
3: A rajzszíneket mindig az élet inspirálja. Szóval igen, olyat kellett volna csinálni, vagy a másik opció, hogy a mozgó lépcső alján tenni egy trambulint.
1: És onnan ő hova ugrik.
3: És akkor nagyon jól érezte volna magát, és akkor utána csak meg kellett volna fordítani az egyik ugrás közben, és akkor visszaszaladni.
1: Nekem azt tetszik ebben a történetben, hogy halálosan nyugodtan közlekedik. Tehát ugye ezeket az állatokat úgy szoktad meg, hogy rohannak utána a kicsik, és ilyen veszett őrülettel mennek balra-jobbra, hogy valahogy visszataláljanak az erdőbe. De ez a vaddisznó úgy megy a mozgó lépcsőn, mintha az égegyat a világon semmi nem történt volna. Halál nyugodtan lebaktak.
2: Ő már lelakik a városban?
1: Valószínűleg bejönnek a városba kaja miatt. Aha, tehát hogy ők bejárkálnak. A 12. kerületben is, a hegyekről is nagyon sokan lejönnek, Budán is nagyon-nagyon sok van. Én is egy csomószor ott a budai részen fönt a hegyeknél találkozom este vaddisznóval, jönnek csapatos túlvándor. Meg se lepődsz már.
2: Jó, de az...
1: Budakeszin átszaladnak.
2: Oké, azt még érted, hát ott a hegy, ott az erdő. Na de a Kossuth tér.
3: Hát de most tudsz haragudni a vaddisznóra, azért, mert azt mondta, hogy ebben a kánikulában ő inkább egy légkondicionált metrókuszerelvényt választ magának? Hogy átkocogjon a városon?
1: Sokat kell jönni azért.
2: Meg ha ő egy budai vaddisznó.
1: Azért sokat jön.
2: Ott akkor át kell jönni valami hídon.
1: Vagy átúszott a Dunán.
3: Hát ha végig filmtorgottam, hogy a Pesten jár. Tuti budai
1: vagy. Menni.
3: Ezt hiszem, proletárok.
1: Igen. Tehát neki azért tényleg valójában sokat kellett jönnie. Hogy azért átjusson a 2-es metró Kossuth téri megállójában. Képzeld, a vadászanak milyen szürális lehet lent egy sötét alagútban.
3: Hogy a vadászat azzal kezdődik, hogy vennie kell egy vonaljegyet. Hát azért ritkán van, nem, hogy elindulsz vadászni, és kérek szépen egy napit, egy csoportosat.
1: És akkor van a BKK-nak egy napi vadásza, aki ügyeletben van? Vagy ez a mentőszolgálat, vagy a rendőrség?
2: Egy ilyen.
1: Tehát van egy 024-es ügyeleti vadász, akit följönnek, hogy figyelj Józsi, gyere lőni. Hát ugye volt az a János kórházas eset, igen, amikor kilőtték itt lemészároltak 6-ot vagy 8-at. Jött valami önkéntes vadász, az belengedett egy sorozatot a gyerekek előtt. A fogaskerekűnél belengedett egy sorozatot a vadisztó családba.
3: Na, én nálad csörög, a vezetékesen hívják ilyenkor, hogy gyere haver.
1: Igen. Amúgy a Vitézi azt mondta, hogy mindenki számára használható lesz a tömegközlekedés. Sanyi küldte nekünk, igen. Na mindegy, szegény kis vaddisznó. Na
3: amúgy, és, igen? Bocsáss, mert csak nekünk most hétvégén volt egy állattal kapcsolatos nehézségünk. A Manci macskámat már sokan ismerik. Az a helyzet, hogy Nyíregyházáról jöttünk vissza DJ Otira, és ugye ilyenkor Nyíregyházán ő egy vidéki macska, aki az udvaron ugye éli az életét, jön, megy, a garázsban lakik amúgy, mert éjszaka sajnos nem bír magával a lakásban, és óbégat, úgyhogy, de nagyon szereti, jön, megy lakásban.
2: Lehet, hogy csak haza akar jönni Pestre. Nem bírja ő azt a
3: Nyíregyházi levegőt. Nem, az vagy a nappalinak van egy kis akusztikája, mert ilyen nem lap, tehát mindegy, és azt imádja. Tehát ül a kanapén,
2: és hallgatja magát.
3: Na és ezt nem nagyon lehet kibírni, úgyhogy kikísértőket a garázsból, nagyon jól érzi magát, mert lehet bujkálni. Nem ez a lényeg, kölcsön adtuk a hordozóját, van ez a macska hordozó egy szomszédnak, aki elvitte sterilizáltatni a macskáját, és én ezt úgy éreztem, hogy benne nincsen veszély, ez egy veszélytelen tranzakció. De azt gondoltam, hogy ezek ki kell fertőtleníteni utána, és visszaadta nekünk ugye ezt a hordozót, leraktam a lakásba, még nem fertőtlenítettem ki, elmentem lezuhanyozni az indulás előtt, és ugye a férjem ilyenkor ő intézi az összepakolást, hogy ugye koordinálja a dolgokat, és egyszer csak hallom, hogy ilyen égtelen üvöltés. De ilyen égtelen üvöltés van, kijövök, és azt látom, hogy a férjem tehát szentsége, és már alsógatyában van újra. És mondom, mi történt pontosan? Le van szakadva, van a nappaliban ez a nagy tolóajtó, le van szakadva a szúnyogháló, a gyerek az elképett arccal nézi az apját, és azt pedig jön-megy teljesen idegesen, és mondom, de mi történt? És mondta, hogy hát egy ilyen lepkefogó háló volt a kezében, ezt el akarta tenni, és a másikkal meg akarta fogni a macskát. És a macska előtte megszagolgatta ezt a hordozót.
2: És megőrült a szaktól.
3: Megérezte rajta, tudod, a kórház szagát, ugye ő is sterilizálva van, úgyhogy emlékezett rá, hogy ez mi történt, és akkor rögtön átváltott az agya a predátorba, hogy végezni kell ezzel a fickóval, aki ugye az életemre tör a lepkehálójával. Ugye Péter elkezdett szaladni a macska után, ugye elkezdett sprintelni. Ettől a macska nagyon bevadult, ráugrott Péterre, lehugyozta.
2: Onnan... Milyen macskátok van figyelj, nektek? Mi
3: várjál, lehúgyat. Soha nem csinál ilyet. Soha nem csinál. Lehúgyat, aztán majd nekiugrott a szúnyoghálónak. Megérezte, hogy puha, ugye, mert eddig ez nem volt, nem derült ki. Úgyhogy még egyszer, Péter Melkasára még egyszer nekiugrott, kiszakította a szúnyoghálót, elszállt a kucsába. Péter ott állt, hogy ezt nem hiszi el. Aztán visszajött, még egyszer körbehúgyozta a lakást. És a végén, hát így rájött, nem tud sehova elmenekülni, úgyhogy így bebújt a kanapéjára, és onnan nézett, és én arra jöttem, hogy egy háborús helyzet van, mindenki ideges, a gyerek el van képen, hogy mi lesz, és akkor jöttünk rá, hogy egyszerűen csak annyi történt, hogy hamarabb összerakta a fejben, hogy indulni fogunk, megérezte a szagát, és azt mondta, hogy elviszik, megint igen, bántani megint fogják őt. Mekkora esze van?
1: Levette, hogy őt lehet, hogy még egyszer elviszik.
2: Igen, az a kórház.
1: Az illatokból, meg a szagokból.
3: Mert az emlékét ugye utárolja, ugye szagok által, mint amúgy mi is sokszor, és megérezte ezt a kórházas ilyen betegmacska szagot, és ugye ahogy utána szanítol ki, ez egy reklámtesség, tulajdonképpen az egész erről szólt, szanítol.
1: Aztán jön ő is, szanítol.
3: Ha nem akar, hogy melkasról húgyozzák, szanítol. És, igen, és az a lényeg, hogy kitakarítottam, meg lefertőtlenítettem, és utána teljes nyugalomban utazott hazáig, mintha mi sem történt volna.
2: Jó, és egy deces macska volt az újra. Az ugródeszka, azaz Péter, hogy van?
3: Péter azt mondta, hogy parizer lesz ebből a macskából, és neki ennyi volt, tehát ő 15 évig bírta ezt, vége van. De aztán, amikor látta, hogy ez volt, tehát hogy összeraktuk, akkor utána ő is mondta, hogy megbocsát neki, de még mindig, hát így óvatos a kapcsolatok, hogy ő mondjam, óvatos.
1: Egyébként itt van a hír közben visszatérünk egy pillanatra, ott úszik át a Dunán. Tehát ő nagy kalandor. Ő nagyon nagy kalandor. Ő lejött az erdőből, a 12-ből átúszott a Dunán, és elment egy kicsit metrózni. Ő jó arc.
2: Milyen csúnya vége lett,
1: szegény. Milyen csúnya vége, nézd meg, és ott fenn. Föl a hajóállomásnál, nem, tök normális. Föl a hajóállomásnál, át a kerítésen és irány a metróval. Halálosan normális.
3: Hogy az evolúcióba avatkoztunk be azzal, hogy nem engedtük őt civilizálódni. Tehát most az érted?
1: Mi tűnik el nekik, az életterületük, vagy a kajájuk, vagy egyszerűen csak könnyebben találnak kaját, és ráfüggnek a városra? Valószínűleg az van, nem?
2: Ja, ugye a medvékkel is mindig azt mondják Erdélyben, hogy csak egyszer kell, hogy rájöjjön, hogy nem kell neki vadásznia, nem kell keresgélni a bogyós gyümölcsöt, hanem oda megy a kukához, és jól lakik belőle. És másodjára már nincs kérdés. Hát nem hülye ő se.
1: Igen, pontosan tudja.
2: Igen, rohadt sok energiával tudok csak kaját szerezni, vagy bemegyek a városba, és van étel.
1: Igen.
2: Ő valószínűleg ő is így van.
1: Ezért hallom még az intonálással, azért te is küzdött.
2: Alakulunk, alakulunk.
1: Azt gondolom, hogy ha ezt ma kihúzzuk tízig, az egy isteni csoda ez. Igazából azért hallom, hogy még az véres annak a fegyvernek a torka, ott van még az kis még. Nagy küzdés az ilyenkor valójában. Az a durva, hogy elindítod a hangot, megrezekteted a hangszáladat, de nem rezeg meg. És van egy
2: meleg levegő.
1: Igen, nem érzed effektív a rezgést, igen. Jó, a téma előbb majdnem előttetem két darab sopron előtt ráigludát, a megtorpantak, a beteg szállító agresszíva jött mögöttem, annak üzenem, hogy ezért nem kell előzgetni, ha nem lehet. Teljesen normális gyerekek. Ez minden nagyvárosban így van. Hozzá kell szoknunk, hogy bejönnek a kis állatkák. Jönnek, mennek és kajálnak. Na jól van, oké, gyerekek. Rendben van, akkor ezt megdumáltuk. Mi van az alsósokkal? Olvastátok? Ilyen kis rövid híreket fogunk, mert nagyon sok minden történt.
2: Jó hírek vannak. Most igen, akarok általános iskolás lenni.
1: Újraélnéd az iskolát. Olvastátok, hogy kicsit rövidítenek a tanórákon, úgy néz ki, 45 perc, 35 perces tanórák lesznek. Kicsit fölfrissítik ezt az egészet. Nem, már nagyobbak a gyermekünk, ez mondjuk még téged érint.
3: Abszolút egy kicsit. Érint.
1: De hogy nekünk már nagyobb.
2: Belegondoltok, hogy tényleg 6-7 éves korodban bekerülsz az általános iskolába, és akkor az van, hogy 45-50 perceket kellett ott ülnöd.
1: Hát igen, kevesebb házi óraszámát csoportosítás.
3: Nem emlékszem rá, hogy mennyit kell. Nem éreztem.
1: Nekünk ugyanúgy 45-öt.
3: De tudom, hogy 45 kell, csak nem, nincsenek emlékeim ezzel kapcsolatban. Nem emlékszem, megviselt volna.
2: Mert földolgoztuk.
1: Ez a 45, ez szerintem egy 100 éves koncepció, körülbelül vagy 50 éves koncepció, hogy 45 percet ülsz. Ugye most frissíteni akarnak. Ez még egyelőre csak egy ilyen javaslatcsomag az alsó tagozatosoknál. De hogy egy ilyen kicsit talán mondhatni gyermekközpontú megújítás. Nem feltétlen jó, nem?
2: Nem feltétlen
1: vagy
2: rossz.
1: Nem feltétlen rossz, igen, a kevesebb házi feladat.
3: Szerintem ukra a sötét oldalon, Balázs.
1: Mi ez
2: 55 perces
1: órákon.
3: Soha nem fognak türelmet tanulni.
1: Üljenek ott 60 percet.
3: Ennyi. Igen. Én akkor jöttem rá arra, hogy mennyire, hát hogy is mondjam, hogy rosszul gondolunk az iskolára, meg hogy arra, hogy mennyit kell gyereknek órán ülnie, amikor a matekot kellett korrepetálni a lányomnak, és egy tanúr alatt egy tanárnő egy fél éves anyagot átadott neki, akkor rájöttem, hogy valójában szerintem ez...
1: Hogy amikor egyedül volt, tehát, akkor mennyivel könnyebb az, ami át megy neki?
3: Igen. Tehát, hogy az van, hogy szerintem tényleg szükségtelen 45 perc alapvetően. Tehát, hogyha jobb a struktúra, meg akkor kicsit ilyen, nem tudom, így fókuszáltabb a szituáció. Nyilván nem vagyok alsós tanár, tehát lehet, hogy nagyon nehéz fókuszt elnyerni most a gyerekektől, meg
1: biztos
3: egyetem.
1: Biztos vagyok benne, hogy ebben benne van egy csomó minden. A telefontól kezdve rengeteg minden, ami már bezavarja a tanítást, persze.
3: Igen. Szóval, hogy nem egyszerű azért ez, de ezt, én ennek örülök. Meg azt, hogy mozogjanak többet, álljanak fel, menjenek, mert amúgy ez szerintem nem jó, ez a sok ücsörgés.
2: Ez óvoda után, ahol ugye egy nagy játéktér volt az egész életed, egyik napról a másikra beülni egy ilyenbe, azt szerintem akkor is trauma, még ha így várod is az iskolát, nem? Gyerekként.
1: Hogy ne? Hát meg nem is vagy mind, persze.
2: És azt mondják, hogy neked 45 percig csendbe kell maradni és figyelni. Mi van?
1: Igen, és nem is egyet. Ugye? Tehát azért az ott van, hogy azért elsőben már simán van egy 3 órájuk, 4 órájuk, 5 órájuk, azért az 5x 45 perc. Igen. Ez jónak tűnik. Kicsit megjött a kedved újra iskolásnak lenni, nem? Jó lenne ezt így. Elindítanátok ezt most újra?
3: A sulit? Én gondolkodtam
1: újra, nem felnőtt fejed, de hogy újra belevágsz, hogy újra vissza és újra elsős vagy. És ez úgy hadd szóljon. Onnan indulunk újra.
3: Azt gondolom, hogy kicsit furcsa lenne, hogyha így éreznék. Hogy lehet, hogy
1: de suli jönnök. Minden rosszával és jó elva. Újra tudnátok? Ha most valaki ezt, figyelj, most egyet kívánsz újra, 7 éves vagy újra elsős, vagy indul
3: de
1: minden.
3: Úgy, hogy a mostani tudásoddal magadról.
1: Ja, persze, a szókincseddel, a tudásoddal, igen. Azért viszonylag király lennél az első. Tanárnő.
3: Kétségbejtő a mai anyag.
1: Igen.
2: Kicsit unatkozom.
1: Igen. Jól érzem, hogy kikezdett a diákjával, tanárnő. Elsős vagyok, feljelentsem? Na, akkor már el is rendeli a szünetet, tanárnő.
3: No,
1: igen. De úgy még egyszer neki vágj, ugye egyszer azért úgy elég, nem? Jó, suli, hogy nem biztos, igen. Nem biztos, hogy neki mennék még. Felnőtt fejjel az nagyobb élmény lenne.
3: Hát ez biztos, de most szerintem kellene csinálni ilyen felzárkóztató, tudod, ilyen, hogy mindenkinek egy évben, mint a katonaságnál, ahol van, tudjátok, ez ilyen, milyen tréningnek hívják?
2: Amikor... Csicskáztatás.
3: Nem, a Finországban például kötelező ugye a sorkatonaságot, vannak ilyen felzárkóztató tréningek, évente visszamenek 2 hétre, tudod, hogy így. Hello, most megint
2: felnőtt férfiként szólnak, hogy most akkor öltöz be, megint is 2 hétig költöz be.
3: Hát igen, amikor az oroszok a szomszédaid, akkor azért szoktál ilyet csinálni. Igen. Nem baj,
1: be kell vonulni kicsit ilyen emlékeztető jelleggel.
3: Aha, igen, és akkor vannak ilyen 2 hetes. Na, hogy olyat kell csinálni az általános iskolával kapcsolatban, nem? Hogy így minden évben egy
2: utóképzés.
3: Egy utóképzés, igen. Na, akkor felvilágosodás, Balázs?
2: Az igen, az jó. Na, arra már szívesen. Igen.
3: Nem, azt hiszem, amúgy poén lenne. És ugyanaz az osztályközösséggel kéne visszajönni, de honnan eljöttél.
1: Jó, azt mondjuk nagyon adnám. Azt nagyon adnám. Igen.
3: Amúgy milyen jó lenne, tudnád a pontot, ahonnan elindultál, és ugye lenne egy ilyen emlékeztet, hogy mennyit fejlődtél azóta, vagy visszafejlődtél, hát kinek mi.
1: Nekem konkrétan most az Oti Bulin osztálytalálkozón volt. Az a komplet 8. osztályom ott volt.
3: És ezt a 8. B-nek!
1: Ez 8. osztály. Másképp, hogy nem tudtam velük összefutni, amit nagyon-nagyon...
3: Nem lettál neki VIP-jegyeket, ugye?
1: De ám viccesz.
3: Az egész osztálynak adtatok VIP-jegyeket?
1: Persze.
3: Ezért volt az a sok majom.
1: Hát ne viccelj, hát nem ülhetnek máshol. Persze, csak nekem a kontakttartóm, a Peti, aki szintén az osztálytársam volt, ő 11 órakor vagy kicsekkolt, vagy elhagyta a telefonját, vagy lemerült, és én őt hívogattam, hogy na most tudok kimenni hozzátok, hol vagytok. És a hívott szám már nem kapcsolható.
2: És azóta se tudsz róla
1: de
2: semmit.
1: De tegnap ráírtam, hogy azért köszönöm. Tehát, hogy valahogy miért nem kerítettetek elő, vagy küldtetek füstjeleket, mert én azt vártam, hogy lemegy a buli, és ott van a komplett osztály. És ők tényleg begyűltek, és jöttek. És mondom, ez egyszer egy buli, egyszer egy osztálytálkozó, én kimegyek hozzájuk, vagy behozom őket hátra. És nem tudtam őket már felhívni, nekem ott máshoz hirtelen nem volt számom, ők nem értek el, és már jó, akkor elküldtem a fotókat, mondta a Peti, és elküldte, hogy ülnek egy asztalnál, bandáznak, röhögnek, mindenki tök jól érzi, mert oké, okay, hát ezzel most én kint vagyok a vízből, mert egyébként tökre vártam, hogy találkozzak velük. De nem, Peti kicsekkolt, vagy lemerül. Vagy azt mondják, hogy kapcsolt ki magad, most végzett, ne jöjjön ide. Az még lehet egyébként, tényleg, igen. Most kapcsolt ki magad.
2: Köszönjegyeket,
1: nem vállalhatatlan. Úgyhogy nem tudtam velük sajnos találkozni, ezt nagyon, nagyon sajnáltam. Na jövő mindjárt, gyerekek, mi a helyzet itt a felborultságokkal, mert itt aztán nagy lezárások vannak. Teljes útzárunk van M1-esen, felborult kamion miatt, és nagyon nagy baleset van a Zuglói Hungária körúton az Árpád híd irányába beállt, ott is egy komoly baleset miatt. Jó, vigyázzatok, 0623111111 az SMS számunk, ha van friss, akkor küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Annyi út áll előttünk.
4: Van, amár régót kéne lennem,
3: és van, most egy kicsit ráérek.
4: Van, a kihívásokkal teli,
3: és van, ami soha nem ér véget.
4: Van, hogy tudunk egy rövidebbet,
3: de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik.
4: Cseri modellek már 8.590.000 forinttól.
3: Cseri Autó. Minden útra való.
4: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
5: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
6: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
7: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
8: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
9: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
13: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
14: Önnek a Protexin kell!
15: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
16: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Musicallel készülnek Mohácson a csata évfordulójára. Akár 35 fok is lehet délután. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 29-én a mohácsi csata 500. évfordulóján mutatják be Mohácson. Szomor György, Mindig itt leszünk, Mohács 500 című musicaljét. A Budapesti Operett Színház előadásában a főbb szerepekben Tassonyi Balázs, Nagy Alma Virág és Szomor György lesznek láthatóak. A szabadtéri előadást a város főterén láthatja majd a közönség augusztus 29-én este 20:30-tól, az eső nap pedig augusztus 30-a. A musical kőszínházi premierjét szeptemberben tartják Budapesten. A Magyar Falu program részeként folytatódik a temető fejlesztése Szászváron. A település mintegy 8 millió forintot nyert a beruházásra, ebből a temetőbe felvezető utat állítják helyre, a szakasz új aszfalt burkolatot kap, emellett egy nem működő kegyeleti berendezés helyett újat is vásárolnak. Egy másik projekt részeként a szászvári sírkert digitális feltérképezésén túl elvégzik a sírok és egyéb információk digitalizálását is. Újra megrendezik a traktoros napot a Baligeten. Augusztus 29-én a faluház mögötti területre várják az érdeklődőket és a traktorosokat. A nap folyamán felvonulás, ügyességi pálya, traktoros gyorsulási verseny is várja a vendégeket. A szervezők tájékoztatása szerint azok, akik traktorral vennének részt az eseményen, előzetesen telefonon vagy e-mailben regisztrálhatnak a programra. A részletekről a Baliget közösségi oldalán lehet tájékozódni.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-oson a Baranyai megye határtérségében aszfaltoznak. A Pécs felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Szintén aszfaltozás miatt van sávlezárás az M60-as autópálya egy szakaszán, az M6-os felé vezető oldalon. A Mohácsi Dunahíd építési munkái miatt Mohácson az Ipartelep egyik útja az Inkubátorház és a Budapesti Országút között mind a két irányból zsákutcává vált. A Hungaromet előrejelzései szerint jobbára felhőtlen száraz időnk lesz ma. Délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék továbbra sem várható, legfeljebb elszórtan fordulhat elő egy-egy rövid zápor. Többfelé élénk lehet napközben a déli szél. A hőmérséklet maximuma 35 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel.

0: Rádió Egyen.
1: 3-4-8 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Cegnédél tehervonat gázolt, gyerekek reggel 6-kor, úgyhogy ez is. Ez is elesett. Bal első defekt miatt borult a kamion Mosó Magyaróvárnál, úgyhogy ott is van probléma. Csóri, tűzoltók sisakban lapátolják hordókba a gyümölcsöket. Jó Isten, köszönjük. Köszönjük szépen, ez a helyzet jelen pillanatban. Azzal mit csinálnak? Visszalapátolják a hordóba és cefre?
2: Hát az persze.
1: De hogy azt megengedik, hogy abból a gápálinka legyen?
2: Reméljük. Reméljük, mert az egy jó felhasználási mód.
1: Tudsz valamit csinálni?
3: Az meg a lekvár, csak a lekvár, ha aszfaltos, az nem olyan finom.
1: Az lehet, hogy nem finom, igen. De a cefre kibírja, nem? Az egy kicsi aszfaltot, az best aszfalt nem zavarja.
2: Simán, átmostuk, jó lesz.
3: Én elkövettem egy gyümölcsök elleni merényletet múltkor. No. Kipréseltem slow juicerrel úgy ízét, ilyen őszi barackot, hogy nem pucoltam meg. Soha ne csinálj ilyet. Soha ne csinálj ilyet. Az apró szőr az így belekerül, és olyan lesz, mint
2: soha nem fogod. Egyrészt nem ihatatlan, másrészt meg nem bírod kitakarítani a ízéből se.
3: Én kitakarítottam előre, kislagoztam, magas nyomásúval, de hogy maga, ahogy belekúsos, olyan, mint hogyha egyszerűen száraz, meg nedves, nagyon fura érzés.
1: Hallottátok, gyerekek, a rendőrt, aki bokornak álcázta magát Amerikában? Nem. Milyen izgalmas dolgok történnek. Nem vagyunk 2 hétig, és azon túl, hogy leáll Paks, és kiszárad a Duna, történnek ilyen kis finomságok is. Paksal egyébként szerintem 8 óra után foglalkozunk majd egy kicsit, mert itt újabb leállásokról van szó, úgyhogy azért ez mindenképpen izgalmas az a helyzet, úgyhogy azzal azért foglalkozunk el egy kicsit.
2: Na várjál, de a rendőrcsávú, mert ez egy...
1: Ez ilyen... egy amerikai rendőr, én elolvastam ilyet, és azt hittem, hogy magyar, nagyon megörültem neki, mert mondtam a kitüntetés neki. A
3: nagyon
1: bokros,
3: nehéz jófajta buksust találni, hogy egészen beleilleszkedjél a környezetbe. De attól függ, hogy milyen tájegységen vagy, milyen bokornak kell lenned.
1: Igen, tehát hogy őt küldik ilyenkor, vagy ő magától megy ki, vagy egyszerűen csak az van, hogy a büntetéseket fizetik neki, és azt mondják, hogy figyelj, hozol 10 büntetést, a módszer azt csinálod, hogy akarod, a módszer az valamit szeretnél.
2: Akkor van plusz lóvé.
1: Akkor van plusz lóvé, és bokorként próbálta magát megfejteni. Így beállt fotózni. És megtaláltad? Azért a képre vessetek egy pillantást. Nem rossz arcok az amerikai rendőrök. Nem rossz arc. Ezt egyébként Magyarországon is lehetne honosítani. Ott van. Ott áll egy amerikai zászló közepette, valamilyen kisvárosban Amerikában, egy teljes bokorjelmezben, és így méri ő a sebességet. Ugye, hogy azért ez is egy komoly hivatás.
2: Ezt veszed, ezt a ruhát? Ezt így kapható? Egy
1: ezt
2: ilyen
1: megcsinálják
2: bokor
1: neki a rendőrségnél ezt a ruhát.
3: De lábújjai ott vannak, nézve. Van ilyennyi.
1: Igen, ez egy ilyen, szerintem is egy ilyen vadászszett. Ez igen. Egy vadászszett lehet, amivel ő csinálta. 6 óra alatt 74 telefonozó sofőrt buktatott le. Cserélek általában figyelt a forgalmat. Kiszűrje a figyelmetlen sofőröket.
2: Ez nem baleset veszélyes, hogy te mész az autódban, vagy autóddal, oké, telefonozol, az már önmagában baleset veszélyes, és egyszer csak van egy bokor, aki eléd ugrik.
1: De ő nem ellenőriz le egyébként, csak fölírja a rendszámot.
2: Ja,
1: fölírja a rendszámot. Azt mondja a New Jersey rendőrség, hogy ez egy ilyen figyelemfelhívó akció lett volna, és ők nem feltétlenül akarnak büntetni, hanem egy célzott ellenőrést végeztek azért, hogy a forgalmas gyalogosok által sűrűn használt részeken figyelmeztessék az autósokat, mert hogy nagyon-nagyon sokan telefonálnak, meg SMS-eznek is Amerikában. És 6 óra alatt 74, ugye lett belőle bírság, figyelmetlen vezetők eszembe, mert hogy a telefon nem is foghatod. Nálunk foghatod?
2: Hát ez elméletileg igen, pont most láttam egy ilyen oktató videót, hogy mit kell mondani a rendőrnek. Ne mondjátok ezt egyébként, tehát elméletileg azt a Kressz nem tiltja, hogy fogd a telefonodat. Na, de minek kéne fogni a telefonodat? Biztos, hogy azért fogod a telefonodat, mert vagy nyomkodsz rajta valamit, vagy beszélsz vele rajta.
3: Vagy nem bízol az utastársadban.
2: Mi, hogy ellopja?
3: Jobb, ez az én kezemben van.
1: Azért minket itthon megbüntet, ha fogjuk?
2: Nem.
1: Nem büntet meg. Tehát ha fülethez emelet telefonálsz, akkor igen, ha SMS-t írsz, akkor nem.
2: Igen.
1: Akkor az lehet.
2: Aha. Nem, az se lehet. Tehát használni nem használhatod, érted? Tehát
1: na most akkor tegyél különbséget az érek között, hogy fogom, de használom, vagy fogom, de nem használom.
2: Hát épp ez benne ugye az átverés része, hogy majd ki mit mond róla, mert te azt fogod mondani, hogy én nem használtam, csak a kezembe volt. A rendőr meg azt mondja, hogy elnézést, uram, láttam, hogy nyomkodta a telefonját. Szóval,
1: hogy... Mennyire megalázó, ha téged kiküldenek bokorként, rendőrként, hogy buktasod? Tehát, hogy ez karriered csúcsa, és azt mondta, hogy szép volt, Johnny, 74-et lebuktatták, köszönjük. vagy sorsolnak reggel, hogy figyelj, ma te legyél a bokor. Tehát ez úgy, hezitálsz egy kicsit, hogy ez most melyik.
2: Hát vagy
1: ez egy nagy kitüntető figyelem, vagy azt mondta, hogy jó, oké, lesz, ma megint leszek bokor. Jó, kimegyek, oké, akkor csináljuk. Tehát, hogy annyira azért felnőtt férfiként bokorként üldögélni egy fa mellett, azért de akkor nem karrieres csúcsa, nem?
3: Nekem van olyan barátom, akinek ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség lenne. Igen, tehát hogy van olyan barátom, aki imádja az ilyeneket. Ő szokott például a többi barátunknak próbavásárlót játszani, amikor a vállalkozásokat kell kicsit ellenőrizni, és imádja ezeket a feladatokat. Múltkor sódert ment vásárolni magának tüzépre.
1: Zseniális egyébként. A németek sokszor álcahálóval levágott lombos fákkal álcázzák a trafipaxot. Ez mennyire durva. Mi megkírjuk, hogy lassíts, mert trafipax. Akkor mi vagyunk a legrendesebbek itt Európában, hogy ők levágott lombos faággal átszázzák a trafipaxot.
2: Na, osztrákoknál büntetnek.
1: Ha kézben van a teló.
2: Németeknél büntetnek, most csomóan azt írják, hogy már itthon is büntetnek érte. Akkor nekem rossz volt az info, bocs, srácok, ne fogjátok a telcsét.
3: Arra emlékszem, hogy a Hajós Andrást egyszer ezért megbüntették nagyon, egy pár évvel ezelőtt. Vagy piros lámpánál állt, és a kezébe volt a telefon, és már az...
1: És átnéz a rendőr, és látja, hogy a kezedben van a telefon, és azt mondja, hogy akkor állj félre, téged ezért megbüntetlek.
3: Én ezt úgy csinálnám, hogy a rendőrség helyébe csinálják egy szoftvert, ugyanúgy, mint a társkereső szoftvert, tehát hogyha egy bizonyos körön belül vagyunk, akkor tudok neked írni, és akkor az lenne, hogy így rögtön csak menne a push üzenet, szerusz, kedves felhasználó, ez itt egy büntetés.
1: Igen, de láttuk, hogy a kezedben van a telefon, azonnal büntetek. Én életemben nem szólt még azért rendőr, hogy kezemben van a telefon.
2: Mert túl gyorsan mentél.
1: Nem tudod menni 200-al az ablakon. Így van. Nagyon nehéz.
3: Hogyha tudod, hogy elmegy egy üzenet, és hogyha látja, hogy láttad, tudod, jön a két pipa, akkor jön a büntetés is. Mert ha nem telefonozol, nem látod.
2: Akkor nem látod. Két pipa segít rajta. Na most mi van abban az esetben, ha én a telefonomon mondjuk megnyitom a Vazét,
1: igen?
2: Vagy a Google Maps-et, és az alapján navigálok.
1: De nem akkor tudom, azt használhatom?
2: Na, az például lehet, úgyhogy kézbe fogom, mert mondjuk nem tudom tükrözni a kocsiba, még nem olyan az autóm. Nincs tartom, Gyula. Nincs tartom.
1: Na de akkor kézben tartom, de nem használom, de ránézek, de nem SMS-ezek. Na tessék.
2: Na akkor az minek minős.
1: Na most azzal mit csinálsz akkor? Tehát ez is egy jó kérdés.
2: Tatabányán büntették meg a kollégát, 26 000 forint és 3 pont. Azért, mert a telefon a kezében volt.
1: Azért, mert ott volt a telefon a kezében. Aha. Azt írta egyébként a rendőrség, hogy láttátok ma a bokrunkat? Ha a fejetek a telefonotokban volt, valószínűleg nem. Először ők csak kiadtak egy figyelmeztetést, aztán aki nem vette komolyan és újra gyorsan hajtott, vagy SMS-ezett, azokat viszont utána már megbüntették. Egyébként a 6 óra alatt a 73 büntetés, vagy 74 telefonozós sofőr azért az egy egész jó eredmény.
2: Szerintem
1: valójában.
2: Jó.
1: Nem?
2: Ja.
1: Tehát az egy tök jó eredmény.
2: Olyan videókat láttál, ugyanez a jelmez, csak nekem azért ugrott be először ez a dolog, hogy gyanútlan járókelők mennek az utcákon, és ilyen jelmezbe valaki egy rohadt nagy cserépbe beleül.
1: Figyelj, én nem tudom, hogy nem ütném meg azonnal
2: én
1: reflexből. Nagyon.
2: Én biztos.
1: Ugye mozdulatlan a cserép, áll a csávú faként, és akkor elmész, mert akkor rád üvölt. Figyelj, össze-vissza fossák magukat
3: nekem
1: az emberek.
3: Nekem van egy ilyen neurológiai problémám, hogy...
2: hogy összepisillem magam.
3: Hogy azonnal megszurkálom az embereket.
1: Igen, azonnal kisdi fog a torkába.
3: Ezért nem tudom, ez hogy alakult így ki, de ez van. A másik pedig az, hogy én nem azonnal ijedek meg, hanem van egy ilyen pillanat, amikor így protestál, és egy pillanat a később.
1: Utána viszont olyat leversz neki.
3: Igen.
1: És azokat a videókat szoktátok nézni, amikor azt csinálja az egyik pár, nagyon szeretem, hogy kamura megijed a semmiféle problémától. Ülnek ketten, ugye az van, úgy tréfálják meg a társukat, hogy ülnek ketten a kanapén, és az egyik egyszer csak felugrik, mintha pók, vagy kígyó, vagy bármi lenne, és elkezd sikítozni, és rohangálni a lakásba.
3: Működik,
1: és a párjuk, hogy a párjuk mit csinál. És figyelj, én megláttam, megnéztem egy 10 perces szállítást, én nem hittem el.
3: Én ezt anyámmal szoktam csinálni.
1: Hát, és ez a pszichológia, hogyha valaki fölugrik melletted, és elkezd ültezni ott van a lábadnál, fölugrasz, és emberek felmásznak a mennyezetre. Levetik magukat a földre, sikítoznak felnőtt férfiak, mert nem tudják, hogy a barátnőjük mitől szállt ki a kocsiból. És ugyanúgy kiszállnak. Ez zseniális. Anyáddal megcsinálod?
3: Többször.
1: És?
3: Én itt tartom, hogy fitted. Ez a kardiovaszkuláris egészségének nagyon jó.
1: Nagyon szeretem. Családi azt találsz, csak fölpattansz, hogy ott van a hátadon?
3: Nem, az van, hogyha megyünk valamilyen helyre, kicsit ilyen sötét, vagy ilyesmi, mindig elkezd, Jézus, Atya, Jézusom, és akkor ezt ugye az unokahúgommal szeretjük csinálni. Azt mondják, hogy halandzsávú kell üvölteni, mert akkor ugye nem tudja kivenni, hogy mi a helyzet. És
1: bizonyát készen.
3: És akkor abszolút igen. És meg szokott fordítani, és elszabad a másik.
1: Hát Tehát azért ez igazán gennyi. De a kamu megijedés videók a legjobban. Figyelj, nagyon jó. Kocsiból kiszáll a csaj, elkezd üvöltözni, a csávó benragad a kocsiból, nem tudja kinyitni az ajtót, és sírva fakad, hogy ő berakad. De nincs semmi veszély. Nincs semmi veszély.
2: Csak azt nem tudod.
1: A másik, ami még nagyon jó, amit szoktam szintén nagyon sokat feldobál, hogy belenézel a telefonodba, és pókot rajzol az arcodra a tükörképed. Tehát, hogy ugye azt hiszed, hogy nézed magad a telefonon, ez olyan, mint amikor a Snapchat ugye rádrak egy grafikát. És nézed magad a telefonon, és abban a pillanatban vagy a válladon, vagy az arcodon ugye átmegy egy pók. És ugye megmutatja neki a telefont, ő látja saját magát, és azt látja, hogy itt mászik egy pók. Figyelj! Nem láttál még ilyet?
2: Nem tudtam olyan.
1: Szenzációs, ugye, mint a Snapchat, rárak az arcodra egy grafikát, és pókot rak az arcodra. Az emberek kaparják az arcukat, tépik a hajukat, sikítoznak, szenzációs. Vigyaz, teljesen beteg.
2: A mama így, azóta mióta ezeket csinálgatod, nagyobb lendülettel megy a családi eseményre.
3: De ő mindig csak annyit szokott mondani, hülye vagy! Hülye vagy! És akkor még minden benne van. De, az
1: de
3: van,
1: tízedszeres én... szokja meg? Tehát mindig benyalja?
3: Nem, mindig benyalja, de az van, hogy ez azért van, mert hogy annyit fél indokolatlanul, hogy az ember így elfárad ebbe, tudod, hogy én nem tudok ennyit félni. Tényleg ez így, ez már nagyon sok félelem. És akkor így fel kell oldani az ő félelem gátjait ezzel.
1: És mi a jel, hogy indul el a most? Mi alapod a jelet, hogy egyszerre kell megijedni?
3: Ezt csak beleszagolsz a levegő, és tudod, hogy ez most eljött. Ez, nincs,
1: meg kell csinálni.
3: De valahogy van egy ilyen dinamikája az egésznek, mert az unokahogom, és én egymásra nézünk, és tudjuk, hogy ez most fog megtörténni.
1: Vagy a mama nem tud többet befogadni, most kell kiüríteni a tálat.
3: Igen. És akkor egyszerűen így megtörténni. De igen, de ez rengeteg szer volt. De alapból nagyon szerettünk mindig is ijeszgetni otthon.
1: De már túlélő szettje van a mának, mert elrohan. Tehát ő kilép a helyzetből, már rájön, azt megtanult, hogy ki kell lépni az ott a helyzetbe, el kell rohanni valamerre, ott hát a megoldódik. A probléma.
3: Úgy, tehát csak így szedi a lábakat. Anyos. Kocok.
1: Igen. Ja, Istenem. Öcsémet háromszor állították meg telefonozásért. Egyszerre ért ki az alagútból. A rendőr sem mellette haladó párhuzamos szakaszon úgy csak átnézett és lánta. Mind a háromszor meg is büntették. De csak szigorúan a kezében volt a telefon. Engem Pécsen büntettek 26 ezer forintra, kézben tartottam a telefont vezetés közben, mellettem, mint rendőrre nem vettem észre, kinéztem, már késő volt, le is villogott, azt mondta, a kézben tartott telefon 26 ezeres helyiségi bírság.
2: Akkor
1: ebben mi is szigorodtunk egy kicsit.
3: Beszéljünk arról, hogy mit lehet a kezedben tartani, ha a telefon nem?
1: Két Big Mac-et, egy sült krumplit, két majonészt, egy eperséket a gyereknek, egy...
2: vicces, hogy azért meg nem
3: büntet. Egy térképet.
2: Egyébként én szendvicset fogok a kezembe, azért nem büntetsz, telefonért meg...
1: Az a baj, hogy szerintem a telefon veszélyes.
2: Sokkal.
1: Tehát lefele nézel, részvideókat pörgetsz, lenézel, akaratlanul hallgatsz,
3: de
1: valamit keres rajta.
3: De telefontokod egy Big Mac. akkor ez egy nagyon jó kamuflás, csak mondom neki.
1: Igen. Azt mondta a rendőr, hogyha a telefon tartóban van, és úgy nyomkodod, azzal nem tud mit kezdeni, de be vannak kamerázva az autóba, minden irányból látják, tehát hátra is tudnak nézni, ha fogod és úgy nyomkodod, akkor az viszont 26 ezres bünti. Az nem kevés. Az
2: meg,
1: nem kevés.
2: Meg a három büntető pont.
3: Nincs kéz,
1: meg a három
3: nincs
1: büntető
3: bünti.
1: Pont. Igen. De ebben nem baj, hogy szigorodtunk egy kicsit, tehát szerintem ez tökre benne van, nem? Hogy egy picit azért agresszív szigorodott. Hát büntessenek, nincs ezzel baj.
3: Így van. A bűnösök bűnhődjenek.
1: Igen, a rosszakra el kell ítélni, igen. Azt mondja, hogy körülbelül fél évvel szegedi Bivári építkezés területén rendőr civil autó videózbott egy kézben tartott telefonnal. Telefonálok, nem hallottam. A 25 ezer és szintén három büntetőpont.
3: Mi a legdurvább dolog, hogy egy ember csinálni tud vezetés közben? Tehát, hogy mi az, amire azt mondják, hogy jó, ez nagyon durva, de nem tudunk megbüntetni. Tehát, hogy megborotválkozol, vagy így.
1: Hát szerintem a videónézés, a sorozatnézés, a borotválkozás, a keresztrejtvényvédés, ezt megcsináltuk, hogy sofőrök mit csinálnak az autóban. Figyelj, minden megtörténik. Tehát kamionsofőrök komplet sorozatokat néznek meg.
3: Az a legveszélyesebb, amikor mész este hétkor szürkölöd, és akkor látod, hogy kicsit kacsázik a kamion, és tudom, hogy épp keresi a sorozatot.
1: Igen. Vagy hátra nyújt a vasalóért, vagy grillezik egy hús hátul a hátsó sütőn.
3: Abálja a szalonnát, hogy valami történik.
1: Életveszély. Lábkörmöt vágni is láttak már ember, de tényleg szerintem autóban valójában minden megtörténik.
3: Én azt sem nagyon értem, amikor ezen most nyáron itt többször megfigyeltem, hogy vannak akik az anyósülésen, ezek a passenger princessek, akik ugye csak utaznak veled, hogy felrakják a lábukat így a
2: A legrosszabb, amit tehetsz.
1: A műszerfalra, vagy a kárpitra,
3: de
1: igen.
3: De az olyan visszás nekem, hogy hogyan jutsz el idáig az életedben?
2: Meg tessenek keresni olyan videókat és képeket, amelyek ilyen balesetet rögzítenek. Nézzetek rá, én egyszer rákerestem. Van olyan, hogy hívek röntgent kép, ahol a combcsontja benne van a csávónak a saját fejébe, vagy nem a combcsont, bocsánat, a térde. A térde. Mm. Ugyanis fölteszed ugye a
3: az
2: lábad.
3: Az milyen ászana?
1: Igen.
2: Lábad, és jön egy frontális ütközés, amit egyébként megúsznál valószínűleg, de hát ott a lábad
1: tolja be. Plusz ugye, nyílik a légzsák, az is betolja a lábadat, azért az elég erős, igen.
3: Hát nagyon erős, meg azt nem tudom, hogy, tehát, hogy az utazás melyik pontján jön el az, hogy nem zavar ugye az arcod mellé teszem le a fejeimet, ugye nem zavar, hogy nem. Itt vannak fenn a lábaim, az, hogy nem, hogy olyan nagyon, nekem nagyon fura.
1: Anyós ülésen feldobni? Igen, aha. Én szoktam ugye barátaimnál utazni.
3: Hogy felrakod a lába, hogy a hobbitba? Hát nem, nem vagyok meglepődve, Balázs.
1: Igen, az nem annyira életellenes. Mármint, hogy így viszonylag úgy, hogy hosszabb útra simán kidobod a lábad.
3: De mit számít neked hosszabbnak? Tehát a Blahától mondjuk
1: igen,
3: a Moszkváig?
1: Mondjuk egy órás út vidékre valahova. Én simán feldobom, ha
3: de
1: például
3: mi,
1: jobb oldalt
3: ülök. De mit profitálsz belőle?
1: Ki tudod kicsit nyújtani a lábad? Teljesen
3: ja,
1: életidegen?
3: Ja, mert rövid lábaid vannak, az pont feldöltetni. Én maximum úgy tudnám feltenni a lábaim, hogy jó, hát, a térden az arcomba hajtanám.
1: Neked hátra kell tolni az ülést.
3: Igen,
1: teljesen.
3: Igen, igen. Ki kell venni az ülést.
1: Le kell tekerni az ablakot.
3: Igen,
1: és létrát így kilogatni az ablakot.
3: Hát egy apró kis baba lábaidat, az fel.
1: Elsérek a műszerfalig.
3: És a barátaidnak, akkor kiszállsz, akkor egy ilyen popsütörlővel áttörlik a műszerfalat?
1: Különböző típus van. Van, akinek csak tisztaságot hozok az autójába, beülök. Van, ahol a lábzsákot kell fölvenni, hogy beüljek az autóba. Tehát többfajta spektrum. Mozgunk a barátaim autó használatával.
3: Én a lábzsákosan vonal indulnék el.
1: Ott volt a buliban.
2: Beszéltél
1: vele. Ott volt a buliban. Nincs lábzsák, nincs utazás.
3: Ezt is komolyan mondod.
1: Persze, az autó van érte. Vagy hát ő van az autója, nem az autó van érte.
3: De
1: persze.
3: A lábzsákot ott tartja oldalt az ajtóban, és akkor kihúzod magadnak
1: igen,
3: is azért.
1: Igen.
3: Ez racionális döntés.
1: Oldalt a lábzsák, lehetőleg vedd föl.
3: Ez az enni, új családom?
1: Nincs, inni nincs, és hát salat se nagyon hozzá be, a cipődből se újjon semmi, de látja, hogy koszos a cipő, akkor vedd föl a lábzsákot.
3: De miért nem
1: vegyek. Hát érted, ha leúlik egy hajszál, így tűnjek lábzsák meg hajálóba, normális vagy. Persze.
3: De várj, de mindehhez, patent a kocsi. De mindehez milyen autótársul? Engem az érdekel.
1: Egy jó autótársul hozzá.
3: Egy drága autótársul hozzá?
1: Drága, de ez olcsóbbnál is hasonló volt.
3: Aha.
1: Tehát hogy ez nem az autó értéke hozzá, hanem a kényszer.
3: De volt olyan része? Volt olyan része az egésznek, amikor egyszer csak az volt, hogy visszajutta a kereskedésbe az autót, mert új autóra vált, és mondta a kereskedő, hogy köszönjük. Ez igen.
1: És egy morzsa nincs az autóban.
3: Mikrobakteriális szinten látszik, hogy ezt nem használták ezt az autót.
1: Ez ő ilyen. Tehát, hogy figyelj, olyan patika a kocsiban, hogy tudsz így élni? Hogy tudsz ilyen rend, nem zavar ez a fajta rend és jó illat? Ez mondom, ez ilyen, tudod, ami már ilyen természetellenes. Tehát beülsz, és véletlen...
2: Feszengsz. Autó, igen.
3: A környékbeli nyestek csak úgy nyalgatják feszengsz. A szájuk szőrét, amikor meglátnak egy ilyen autót. Hát ez nagyon tiszta kis
1: feszengsz, autó. Feszengsz az autóba, mert érzed, hogy ez nem a te világod. Hátra nyúl sehol egy banánhéj, sehol egy szendvics, sehol egy fél cipő, sehol valami gyereknek valami maradványos.
3: De ez az a jó, amikor társul egy olyan ember, akinek meg ugye, aki nem tudja így olvasni ezeket a energiákat, és úgy viselkedik, ahogy a legjobban esik neki, és mindenkinek van egy haverja, akinek mindig lucskos a keze, hát cigit éppen dobja ki a szájából.
1: Ja, őt ettől a víz leveri. Semmi. Ja, persze, de beülnék oda egy Big Mac-kel kész. Tehát szerintem mi pánikrohamot kapnak.
3: De miért nem erről csinálsz videókat?
1: Tehát az, az a fajta kényszer, hogyha beülnék egy zsömlével, ami kicsit így omlik a teteje, figyelj, szerintem elsírná magát. Tehát annyira erős a kényszer, hogy
3: sziszta legyen. Próbáltam, hogy beülsz, és akkor így egy ilyen erőltetett fingot így próbálsz a közé. Nagyon nehéz, és majd ezt csak ránézni, én elsötétült arca, hogy történt egy kis baleset.
1: Ez egy kicsit túlszalad.
3: De hogy hogyan bírnák egy barátságot?
1: Nagyon rosszul. Nem is sokat megyek igazából vele. Na jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 8 óra. Kicsit megnézzük Paksot, gyerekek, hogy mi a helyzet? Megoldódott, megoldódni látszik, vagy újra van, jön a kánikula, és újra csökken a Duna? És akkor most leállunk, vagy nem állunk, ennek próbálunk egy kicsit utána járni, mert itt nagy tudományos dolgok, meg megfejtések történtek, amíg nem voltunk. Úgyhogy mindjárt a Duna. Vízszintjével meg Pakssal foglalkozunk kicsit, hívunk egy szakértőt, jövünk rögtön a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
4: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
5: Világmárkák, világra szóló áron.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab többféle kotányi fűszersó, fűszerkeverék vagy fűszerpác csak 349 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
13: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Úszógumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdő Fesztiválon. Minden nap Kinder Disco DJ Kovács Tomival és pörgős gyerek fitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít Kalap Jakab és ringató várja a legkisebbeket. Négy napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, Iszkiri Zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő Trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
15: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
16: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
17: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680-200-200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t, a 0672-510-893-as telefonszámon.
18: Autóüveg Pilkington.
19: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
9: Augusztus 14-én különleges zenei élmény vár a Káptalan kertben. Egyedülálló hangzással és felejthetetlen pillanatokkal érkezik a Voice Singers koncertje. Káptalan kert, ahol a bécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
20: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szerviz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
21: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
22: Rádió 1.
23: Csak igazi mai sláger megy.

0: sláger megy. Reklámot hallottál.
1: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megújult a siklósi szolgáltatóház környéke. Lassan visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Megújult a helyi szolgáltatóház környezete, új közösségi tér jött létre, és korszerű körforgalom épült Európai Uniós fejlesztési forrásból Siklóson. Mindezt a vármegyei önkormányzat közölte rádiónkkal. A beruházás 300 millió forintos Európai Uniós támogatással valósulhatott meg, eredményeként pedig a körforgalom mellett egy új közparkot is kialakítottak, zöld felületekkel, szökőkúttal és új parkolóhelyekkel. A Magyar Posta keddig fenntartja a hőség miatt elrendelt intézkedéseit. A társaság szombaton azt közölte, ma és holnap a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Az érintett egységek listája a társaság honlapján érhető el. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amivel legkésőbb 11 óráig visszaérnek bázis postájukra. Az intézkedések miatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban előfordulhatnak lassulások. Bőven volt dolguk a mentőknek júliusban. Az Országos Mentőszolgálat a hétvégén azt közölte, az év 7. hónapjában több mint 116 ezer beteget láttak el országszerte. Júliusban 23 esetben vízbefulladással, 141 esetben hőgutával és hőkimerüléssel kapcsolatos esethez riasztották őket. A közlekedési balesetekkel kapcsolatos esetek száma pedig megközelítette a 3200-at. A mentők azt is hozzátették, egy hónap alatt a 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak.
0: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: A magyar közút jelzései szerint folytatódnak a csomópont építési munkák a hatoson Hírt térségében, útszűkület mellett dolgoznak. Siklós térségében útépítési munkákat végeznek. Az elkerülő úton a munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. A Bissai bekötő úton sebességkorlátozás van érvényben, a Mohácsi összekötő úton útszűkület érvényes, Komlón pedig a Szilvási út egy szakaszán útjavítás miatt forgalomkorlátozás van. A Hungaromet előrejelzései szerint jobbára felhőtlen száraz időnk lesz ma. Délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék továbbra sem várható, legfeljebb elszórtan fordulhat elő egy-egy rövid zápor. Többfelé élénk lehet napközben a déli szél. A hőmérséklet maximuma 35 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
1: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágerme.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Juli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko, Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek 8 óra után 12 perccel. Nekem alakul egy kicsit neked.
2: Nem is.
1: Te is, igen. Kicsit még néha fölfelé intonálunk, hogy elmegy az erőlködéstől, de már minden a 6 óráshoz képest már egész komoly javulások.
2: Bejáratódik ez, gyerekek, 2 hétig pihentettük, ugyanúgy a szombaton egy picit túlénekeltük a dolgokat.
1: Szombaton egy picit megerőltettük a hangszálakat, így van. Na és hát közben látjuk, hogy itt ahogy ír egy hallgató is, igen, a vízügyi és atomenergia szakértők országává is váltunk. És picit próbálunk ennek utána járni, hogy mit jelent a paks nélküli helyzet az árampiacon. Egyáltalán mi a fene történik? Ugye értjük, hogy alacsony a Duna, meg forró a vize, meg nem lehet hűteni itt mindenféle reaktorokat, de mégis ez mit jelent így a köznyelven lefordítva? Ugye 18-ban volt a Duna legalacsonyabb vízállása, ez a mostani, ez nagyjából 70 centivel van lejjebb, és hát éppen mondhatni, hogy egyszerre vagyunk egy ilyen energiakrízisben, egy természeti katasztrófában, próbáljuk megfejteni itt a folyamatokat, hogy ez honnan indult, illetve azért valaki azt is értesse meg velünk, de ez lehet, hogy majd egy vízügyi szakembert is föl kell hívni, hogy följebb ott még azért sok víz van a Dunába. Próbáltam utána járni, hogy hova tűnik a víz, amíg ez ideér Magyarországra.
2: Na és mire jutottál?
1: Nagyon sok.
2: Melyik tábort erősíted? Az osztrákok lezárták.
1: Nem lopják el a vizet, hanem a meder kialakítás, a folyószabályozás, a kavicsossága, a sziget közben a Duna ketté szedése és elterelése, egy csomó minden van benne.
3: Nem ilyennek ismertelek meg, Balázs.
1: Hogy elvileg van víz a Dunában, csak kevesebb jön ide. A bécsiek tele vannak vízzel, és azt mondják, hogy náluk tök jó a vízszint. Mi a fene történik? Hova tűnik a víz? Ez egy jó kérdés.
2: Nézd, milyen a szimetben.
1: Miért?
2: Hát úgy nem ülsz föl semmiféle izére, hát, semmiféle rollerre.
1: Nem.
3: Hozd ki a sisakját, hozd ki az alul sisakot.
2: Szíves.
3: Hát de mi? Ez komolyan így.
1: Racionális magyarázatokat keresel arra. Beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy ez milyen jó lenne egyszer bedobni ezt egy reggeli műsorba, és miért nem témánk ez, hogy Bécsben van kint sokat, meg ismeri a bécsi vízás, és mondja, tele vannak a bécsiek a Dunavízzel. Van, nem tűnik el, van neki. Állnak a hajók, odáig tudnak menni, hajóznak is. Hova tűnik a víz? És ez úgy szöget ütött a fejem, egyébként tényleg hova tűnik a víz?
4: Én
1: mire
4: olvastam,
1: megjön ide?
4: Olvastam róla, aztán igaz vagy nem akarok semmilyen tábort erősíteni.
3: Ez már jó lesz,
4: hát
3: már.
4: A bős nagymarosi vízlépcső állítólag az nagyon-nagyon nagy probléma, hogy nincs. Ausztriában több vízlépcső,
1: igen,
4: van.
1: Igen, vannak vízlépcsők is.
4: Jó tenne a Dunának, hogyha nekünk is lett volna az a félre sikeredett rettenetes, ugye bős nagymaros.
1: Borzadája mi
4: az
1: ott volt,
4: igen. Na most, ha lenne, azt mondják, hogy ez sokat könnyítene. Nem vagyok vízügyi szakember, lehet, hogy igaz, amit most mondok, lehet, hogy nem, de olvastam nagyon érdekes cikkeket ez ügybe.
1: Igen, tök jó, hogy ott ha van víz, igen, és van elég víz a vízgyűjtő területeken, akkor hova a fenébe tűnik, mire mondjuk megérkezik Magyarországra. És akkor mindenféle természeti jelenségeket is felsoroltak egyébként így a mederszabályozásra, a folyószabályozásra. Elviszik.
3: Elviszik. Oda a googoltak, láttak több videót az interneten, hogy négykézlebb állnak az osztrákok a Duna mellett.
2: Csak nyelik, mi?
3: Igen, ezt csinálják.
2: Ne maradjon.
3: Ezt csinálják.
2: Ilyenek ezek.
1: Mi van, lekapcsolják gyerekek? Paks lekapcsol, akkor?
2: Akkor az van, hogy a magyarországi áramfogyasztásnak közel a felét adja a Paks. Tehát nagy szar van. Ugye most azt hiszem 10%-ot veszünk külföldről.
1: Aha.
2: És hogyha ez nincs, akkor ez közel 50%, tehát hogy ez nemzetgazdaságilag is egy olyan megterelő dolog, mert meg kell vásárolnod külföldről az áramot, amit nehéz lesz majd, hát hogy is mondjam, túlélni.
3: Hát
2: tehát
3: a valóság
2: nem csak
3: az
2: van, hogy nincs.
3: Igen, de ez az egyik, a másik pedig az, hogy népszerűtlen intézkedéseket kellene hozni, és ugye ez most egy tök nehéz helyzet szerint a politikailag, mert ugye ezt soha senki nem szereti bevállalni, de hogy az van, hogy a klímaváltozás fényében nem irracionális a felhasználás az egész világon. Nem nálunk.
1: Brutál, mert persze, iszonyat a mennyiséget használunk, igen. És, abszolút.
3: És ugye ez nagyon nehéz szabályozni, ugye mindenkinek érzelmi kötődése van a kényelemhez, ami ugye már nagyon régóta fennáll, és valójában az van, hogy ezt kellene visszavenni.
2: De itt az például előfordulhat, hogy egyszer csak kijön az a rendelkezés, hogy gyerekek, akkor reggel 8-tól délután 6-ig nincs áram.
3: Hát ami kijöhet, az nem ez lesz, hanem az lesz, hogy van áram, csak piaci áron kell megvásárolnod. Tehát, hogy amire számítani lehet, az nem, tehát, hogy ugye az áram az rendelkezésre áll, ugye?
2: Csak ugye
3: most a rezsicsökkentés miatt ugye nem tudják az emberek sokszor, hogy ez mennyibe kerül most, ugye napi árak vannak, ezek lehet nézni ugye az indexet, és hogy szerintem az hamar megoldaná a szabályozást amúgy, nyilván ez egy iszonyatosan népszerűtlen intézkedés, mert ugye hát hozzájuk ezt szokva, hogy így élünk.
1: Hogy minden van,
3: és
1: persze.
3: Így is nehéz megélni sokszor, tehát hogy ez durva lesz, ha lesz.
1: Zsül közben is feltörte a Paksi atomerő, nem is tudom, szoftverrendszerét, és kirakta konkrétan a Paksi atomerőmű a turbináinak, leállításainak, dunaszintjeinek, kilowatt termelésnek, vízhőjének, vízhozamának a teljes térképe. Gyerekek, benn vagyunk Pakson, csak mondom. Tudtátok, hogy van egy ilyen oldal, hogy holadelej.hu?
3: De ez az átfolyásmérő.
1: Itt minden van.
3: Ez a szivattyú, és akkor szivattyú, ezt mutatja,
1: mi hogy... van leállítva, milyen szivattyú, hogy vannak a blokkok, mennyit termelnek.
3: Tehát egy turbina működik, és az is csökkentve, ott van 25.
1: Igen, mindent látunk. Nem is tudtam, hogy neked közvetlen bejárásod van. Igen. Na, megkérdezzük dr. professzor Aszódi Attilát, vagy professzor dr. Aszódi Attilát. Hello Attila, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggel. Hallottok jól?
1: Igen, neked is oda van kicsit a hangod. Mi van?
5: Hát, kicsit hétfő van.
1: Igen, hallom, hogy te is küzdesz. Na, mi a helyzet? Hogy néz ki egy lekapcsolás? Hogy most hány megy, hány van lekapcsolva, most indüljük az elejéről. Most mi történik?
5: Az előbbi beszélgetésetekhez hagyd kapcsolódjak már egy pillanatra. Szóval Ausztriában van 10 darab vízlépcső a Dunán. Ők nem megisszák a vizet, hanem raktározzák tulajdonképpen ezekben a vízlépcsőkben, és közben villamos energiát termelnek. Bécs alatt van a fajdanaui vízlépcső, ahol szintén villamos energiát is termelnek, és valójában azért látjátok azt, hogy Bécsben folyamatosan magas a vízállás, mert hogy úgy szabályozzák a vízlépcsőket, hogy megtartsák a vizet. Magyarországon nincsen ilyen, ugye Vajdonau alatt az a osztrák utolsó vízlépcső után Bősnél van Szlovákiában vízlépcső, és utána a magyar szakaszon már nincsen. És a jelenlegi helyzetnek az egyik okozója pontosan az, hogy a magyar szakaszon, mivel nincsenek vízlépcsők, és fölöttünk meg van Ausztriában 10, Németországban 3, gyakorlatilag a hegyekből nem jön le már hordalék, ami évezredeken keresztül jött a hegyekből hordalék, az ma már nem érkezik, mert a vízlépcsők megfogják. Az itt lévő hordalékot a Duna viszi lefelé, és így gyakorlatilag a Duna vágja bele magát a medrebe, folyamatosan mélyíti a medret, nagyjából évente 1 centiméterrel megy mélyebbre a Duna a magyar szakaszon. Ezen kívül a klímaváltozás, amiről szintén beszéltetek, azt eredményezi, hogy időnként rendkívül kevés csapadék esik. Ez most halmozottan igaz, hiszen, hogyha figyeltitek, már a télen nem volt megfelelő hómennyiség fenn az Alpokban, ez nyilván, ha nem volt ott, akkor nem tudott elolvadni sem. Tehát tavasszal sem jött le nagy mennyiségű víz az Alpokból a Duna vízgyűjtő területén, rengeteg eső hiányzik. Összességében nagyjából a Duna vízgyűjtő területén olyan 300 mm csapadék hiányzik négyzetméterenként, hogyha az elmúlt egy-másfél évet nézzük, és ennek következtében rendkívül kevés víz jön jelenleg a Dunán, soha nem mértünk ilyen pici vízhozamot. Tehát egyrészt van egy medermélyülés, másrészt most extrém kevés víz érkezik, kicsi a vízhozam, ennek következtében olyan alacsony vízállások alakultak ki a magyar szakaszon, amit soha nem mértünk. 2018-ban volt az utolsó ilyen rekorddöntés, a legkisebb vízállás, amit jegyeznek a feljegyzésekben, az 2018-ban állt be. A Paksi vízmércén ez 97 cm volt, és ehhez képest most a múlt héten mínusz 140 cm-rel állt be az új rekord, ami azt jelenti, hogy a 2018-as érték alá ment a vízállás Pakson 43 cm-rel. Sok centimétert mondok, de mondok egy utolsót, szóval ez több mint 100 cm-rel alacsonyabb, mint az az érték, amit az erőmű tervezői a 70-es években figyelembe vettek. Tehát úgy kellett az erőművet biztonságos állapotban tartani, hogy a Dunában a vízállás az több mint 1 méterrel alacsonyabb jelenleg, mint amire gondolt a tervező akkor, amikor megtervezte ezt a
1: rétesítményt. Az kemény, egy méterre kevesebb, igen.
2: Itt a probléma az, hogy mondjuk azok a csövek, amik beszívják a vizet, azok már kilógnak a vízből, vagy maga az a probléma, hogy annyira kevés ez a víz, hogy az már nem tudja lehűteni?
5: Ebben a pillanatban nem a vízmennyiséggel van a probléma, olyan 700 köbméter per másodpercnyi vízhozam van, és az erőműnek nagyjából 100 köbméter per másodpercnyi vízhozamra van szüksége. Szóval nem a vízhozam a fő probléma az erőmű szempontjából, hanem az, hogy a vízállás sokkal lentebb van, mint a tervezésben figyelembe vett érték. És ezeket a szivattyúkat azért ne úgy képzeljétek el, mint egy barkácsüzletben megvásárolható szivattyú, vagy nem annak a duplája. Itt megavatos teljesítményről beszélünk, és egy darab kondenzátor hűtővíz szivattyú az olyan 12-13 köbméter vizet szállít másodpercenként. Tehát, hogy itt 3 méteres cső átmérőben gondolkozzatok, hatalmas nagy gépekről kell gondolkodni. Ezek a gépek egy nyilvánvalóan egy beton építményben vannak, egy vízkivételi műben, és itt nem tudt ezt egyszerűen lejjebb tenni. Tehát nem arról van szó, hogy egy szívócsövet egy gumi oldalékkal meg kéne lefelé hosszabbítani, hanem arról, hogy az egész szivattyút kellene lentet helyezni ahhoz, hogy hozzáférjen a vízhez.
1: Egy kicsit már ilyen technikai, ebben már nem biztos, hogy belelátunk. Inkább nézzünk gyorsan egy-két praktikus kérdést. Mi van, teljesen leáll? Akkor mi történik? Vesszük az áramot, máshonnan hozzuk, áram nélkül maradunk, vagy az is lehet, hogy le kell kapcsolni otthon a világítást?
5: Igen, tehát ebben a pillanatban most az van, hogy jóval nagyobb mértékben építünk az importra. Ez ugye elsősorban az éjszakai órákra igaz. Napközben Magyarországon olyan nagy mértékű a napenergia betáplálás, hogy a még működő paksi blokk, a lignitüzelésű mátrai erőmű, a gázturbinák együtt a napenergiával napközben, amikor intenzíven süt a nap, akkor nagyjából Magyarországot ellátja villamos energiával. De amint lentebb megy a nap, vagy hát adott esetben akár, amikor már sötét alakon nyilvánvalóan, de már igazándiból délután ilyen 4-5 óra magasságában ez elkezdődik, és tart reggel 8-ig, szóval akkor igazándiból nem érdemi a napenergia betáplálás, és ekkor nagy mértékben importra szorulunk. Most az éjszakai órákban, a most hozzárult éjszakán nagyjából a villamosenergiának a 2/3 jött importból, és ez igaz volt az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben is. Tehát az import az, ami kisegít ebben a pillanatban bennünket, de mivel környékbeli országokban is pontosan ugyanolyan nyárban és pontosan ugyan meleg van, nagy a villamosenergia igény a légkondicionálás miatt, ennek következtében nagyon magasak ebben ezekben.
1: Oké, de akkor nem kell lekapcsolnunk, csak vennünk. Tehát ez a lényeg, csak hogy tényleg egyszerűen fogalmazunk, hogy ez nem biztos, hogy mindenki érti. Tehát szabályozásig nem jutunk el, csak többet kell vásárolnunk, tehát többet kell ráköltenünk. Ez történhet maximum, ez lehet a legrosszabb forgatókönyv.
5: Ebben a pillanatban az ország villanyszámlája magasabb, többet fizetünk érte. A problémát igazándiból az okozza, hogy lehet ellátási szűkület, lehet olyan helyzet, amikor nincsen elegendő villamos energia a piacon. Ebben az esetben jöhet az, amit kérdezel, hogy korlátozni kell a fogyasztókat. Szerencsére ez az elmúlt napokban, hetekben nem fordult elő, de a vészforgatókönyvek között nyilvánvalóan ott kell, hogy legyen, mert a legfontosabb az, hogy a villamos energia rendszer az tovább működjön, folyamatosan működjön, tehát lábon maradjon akkor is, amikor adott esetben ilyen ellátási probléma keletkezik. De erre még egyszer mondom, nem volt most szükség, és reméljük, hogy nem is lesz, de nyilvánvalóan ezek a vészforgatókönyvek, ezek elő vannak most véve, hogy így mondjam.
1: De most szóba kerül a teljes leállás újra, mert hogy újra apad majd a Duna, most volt egy kis emelkedés, megint jön a hőség, tehát megtörténhet a teljes leállás?
5: Na most a paksi atomerőmű vonatkozásában ebben a pillanatban 230 megawatton működik az erőmű, 2000 megawatt helyett. Ez azt jelenti, hogy a 8 turbinából egyetlen egy turbina működik. Most ennek a működési feltételei biztosítottak, de ha jelentősen tovább csökken a vízállás, akkor szükség lehet arra, hogy az utolsó egység is leállításra kerüljön.
1: Innentől kezdve hetek még újraindítják?
5: Az újraindítás az valójában attól függ, hogy mikor tud bekövetkezni, ez lehet néhány nap, lehet, hogy néhány hét. Nyilván kell hozzá a hűtővíz, tehát akkor tud visszaindulni az atomerőmű, hogyha megfelelő vízállás jelentkezik, vagy hogyha olyan beavatkozást alkalmazunk, aminek segítségével ezt a vízállást, ezt sikerül helyreállítani.
2: Hát nem jó hírek alapvetően.
3: És ahogy ezt hosszú távon mit mutat? Tehát, hogy ugye most elindultunk ezen az elninyós úton, és valószínűleg ez nem fog jövőre megszűnni az, hogy kevesebb lesz a vízünk, stb. Hogy ehhez hogy tudunk alkalmazkodni a jelenlegi eszközeinkkel?
5: Hát igen, ez a nagy kérdés igazániból. Ugye a legutolsó ilyen nagyon asszályos év 2018 volt, tehát 8 évvel ezelőtt. Azért azt reméljük, hogy jövőre egy az egyben nem ismétlődik meg ez a helyzet. Én megmondom őszintén, hogy leginkább most a szeptember-október időszaktól tartok, mert 2018-ban is úgy volt, hogy nyáron volt egy asszály, akkor lejjebb ment a minimális vízszint 10 centivel, aztán utána szeptember-október még szárazabb lett, és igazándiból a legnagyobb probléma októberben keletkezett. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet az nem szűnik meg pár napon vagy pár héten belül, hanem valószínűleg október végéig is eltarthat. Ezt kell most megoldanunk, és utána jön az a kérdés, amit féltesz, hogy akkor most mi lesz hosszú távon. Mindenképpen beavatkozást igényel ez a kérdés. Be lehet avatkozni a Dunamedrében, be lehet avatkozni más eszközökkel. Az is egyértelmű, hogy ha hosszú távra nézzük, akkor ezek a meleg asszályos időszakok, ezek gyakrabban fognak előfordulni. Tehát például a Vas 2 vonatkozásában elképzelhető, hogy egy a Dunától sokkal függetlenebb hűtőrendszert kell kialakítani annak érdekében, hogy ez a mostani szituáció ez ne tudjon megismétlődni, hiszen nyilván ilyenkor is szükség van az áramra.
3: És maga ez a megújuló energiaforrások, hogy ez mindenkit foglalkoztat, hogy ezt hogyan lehet felhasználni, és anno ugye volt Spanyolországban pont emiatt egy leállás, mert nem tudták jól felhasználni a rengeteg megújuló energiaforrásokat, mert a rendszer nem bírta el, és de hogy alapvetően mindenképpen látja a megoldást. Ugye itt a napelemekre gondolok, a szélerőműveket kérdezik itt a hallgatók, például stb., amit ugye a természet biztosít nekünk. Ilyen irányba elkezdtek már gondolkodni, hogy ezt hogyan lehetne egy ilyen működő rendszerrel fenntartható tenni?
5: Természetesen, tehát Magyarország ebben a pillanatban napenergia felhasználásban arányait tekintve tulajdonképpen világelső, tehát a beépített kapacitásaink az igényeinkhez viszonyítva tényleg a világ legelején vannak, de a napenergiának való magas kitettség egy ilyen egyoldalú kitettség, mert ugye nyilvánvalóan délután este éjszaka ez nem áll rendelkezésre. A szélenergia kapacitások bővítésével picit javíthatjuk a helyzetet, de vannak olyan helyzetek, amikor sem a nap, sem a szél nem áll rendelkezésre. Ez Magyarországon durván évente 2000 óra a 8760 órából, tehát az év negyedében gyakorlatilag sem a nap nem süt és sem a szél nem fúj. Tehát egyrésztről ezeket az időszakokat tárolással lehet áthidalni, másrésztről pedig hát akkor működik jól egy energiarendszer, hogyha abban egy vegyes mix áll rendelkezésre, tehát hogy különböző energiaordozók vannak benne a rendszerben, ezért mondjuk azt folyamatosan, hogy az atomerőmű bentartása a rendszerben és szabályozó kapacitások létesítése rendkívül fontos ahhoz, hogy a magyar dinamos energiaellátás az folyamatosan fenn tudjon maradni.
3: Volt erről szó, hogy a tárolást is majd esetleg fogják támogatni, mert ugye tulajdonképpen az lenne még egy nagyon jó megoldás, hogyha minden napelemnek lenne egy nagy akkumulátor, amiben ugye lehet tartani ezekre a kevésbé napsütötte órákra valamennyi tartalékot, hogy ez most ezzel kapcsolatban mi a hozzáállás? Lehet ilyesmire számítani, hogy ez meg lesz esetleg tolva, vagy ez...
1: Most támogatva, nincs. Vagy segítve?
3: Igen, igen, igen.
5: Aha, megint nagyon jogos. Tehát egyrésztről létesültek, és még létesülni fognak ipari villamosenergiatárolók, ezek akkumulátorok. A nagyságrendjük még messze van attól, hogy a villamosenergiarendszer teljesen kisegítsék, de hogy valamekkora segítséget adnak, ez egyértelmű. Van egy másik program, egy lakossági akkumulátoros program. Azt kell tudnotok ezekről az akkumulátorokról, hogy ezek tulajdonképpen ilyen időbeli eltolást tesznek lehetővé. Tehát arra alkalmas, hogy amit napközben megtermelsz, azt átvidd délutánra estére, gyakorlatilag egy napon belül, és ez persze jogos, mert napközben nem vagy otthon, este, amikor hazamész, akkor akarod bekapcsolni a tévét, akkor mosogatsz. Tehát, hogy ez az időbeli eltolás néhány órában, ez azért jelentős segítség lehet a háztartások szintjén. A villamosenergia rendszer szempontjából nagyon lényeges az, hogy legyenek úgynevezett forgógépek, legyen tehetetlenség a villamosenergia rendszerben, mert ez segít a szabályozás feltételeit biztosítani. Tehát ez nagyon fontos, hogy olyan eszközök, turbinák legyenek a rendszerben, amelyek nagy forgótömeget képviselnek, ez egy hőerőműben, egy atomerőműben is biztosítható, de ugyanígy mondjuk egy szivattyústározós vízerőműnek a vízturbinája is egy ilyen forgótömeg, ami tud stabilizálni, és valamennyi villamosenergiát át tud vinni napközbenről éjszakára. A hosszú távú megoldások tekintetében ez már nem ennyire egyszerű, mert az a helyzet, hogy ezek a megújulók ugye nem állnak folyamatosan rendelkezésre, és nagyon eltérő a szezonális rendelkezésre állásuk. Egy napelem télen nagyjából egy hatod annyi villamos energiát termel, mint nyáron. Tehát, hogyha nagyon kitesszük a rendszert ezeknek a megújulóknak, akkor valahogy meg kéne oldanunk azt, hogy nyárról vigyük át az energiát télre, tehát sok hónappal későbbre, de erre ebben a pillanatban nincsen technológia. Úgyhogy emiatt mondja azt az energetika, hogy energiamixre van szükség olyan összetételre, amiben megújulók is, meg más források is vannak egyszerre a rendszerben, hogy a rendszer működését folyamatosan fennlesen tart, hiszen a legnagyobb érdek ahhoz fűződik, hogy a villamosenergiaellátás folyamatos legyen. Tehát amit az előfizetettek, hogy akkor most ez mennyibe kerül, az áron kívül, vagy az ár mellett elképesztően fontos az, hogy ez folyamatos legyen, hiszen elképzeled azt, hogy mi lenne a kórházakkal, hogyha napokra kiesne.
3: Csak a szabad, csak egy nagyon rövid kérdés, hogy az egyszer lehet szinte szenárió, hogy magát a felhasználók kérik meg arra, hogy kevesebbet használjon? Tehát ugye rengetegen ettől félnek,
1: hogy nem lesz. Már csak rövid válaszunk van, Attila, mert mennünk
3: kell. Igen, vagy nem, Attila? Igen, vagy
1: lehet ilyen, hogy mondják, hogy mi kapcsoljuk le a lámpát? Lesz ilyen szerinted?
5: Lesz, persze, tehát lehet ilyen, abszolút lehet ilyen. A villamosenergia rendszer épségének fenntartásához nagyobb érdek fűződik, mint a pillanatnyi ellátáshoz, tehát akár a nagy fogyasztókat, akár a lakosságot megkérhetik, vagy adott esetben kényszeríthetik arra, hogy bizonyos időre korlátozza

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Augusztusban érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Csapadék ma sem várható térségünkben. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Idén augusztusban azok a gyerekek, akik jogosultak rá, iskolakezdési támogatást kapnak. A 100 ezer forintos támogatás első részletét 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár utalja ki vagy küldi meg postán a jogosultaknak augusztus 24-éig. A kormány közlése szerint a támogatás a családi pótléktól elválasztva külön utalásban, illetve postaszelvénnyel érkezik. A második 50 ezer forintos részletet a jogosultak utalvány formájában kapják meg november 30-áig. Újabb fontos szakaszához érkezik a Mohácsi Városközpont fejlesztése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint augusztus 11-től megnyitják a Szabadság utcai parkolóhelyek jelentős részét. A megújult parkolóban az eddigi párhuzamos helyet merőleges parkolóhelyek várják az autósokat, és 28 új hely is használhatóvá válik. A Szabadság utcában ezzel együtt továbbra is zajlanak a fejlesztési munkák, így a szakaszon változatlanul forgalomkorlátozásra kell számítani. A Magyar Posta keddig fenntartja a hőség miatt elrendelt intézkedéseit. A társaság szombaton azt közölte, ma és holnap a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Az érintett egységek listája a társaság honlapján érhető el. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amivel legkésőbb 11 óráig visszaérnek bázis postájukra. Az intézkedések miatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban előfordulhatnak lassulások.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-oson a Baranyai megye határ térségében aszfaltoznak. A Pécs felé vezető

0: oldalon sávlezárásra kell számítani. Szintén aszfaltozás miatt van sávlezárás az M60-as autópálya egy szakaszán, az M6-os felé vezető oldalon. A Mohácsi Dunahíd építési munkái miatt Mohácson az ipartelep egyik útja az inkubátorház és a Budapesti országút között mind a két irányból zsákutcává vált. A Hungaromet előrejelzései szerint jobbára felhőtlen száraz időnk lesz ma. Délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék továbbra sem várható, legfeljebb elszórtan fordulhat elő egy-egy rövid zápor. Többfelé élénk lehet napközben a déli szél. A hőmérséklet maximuma 35 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel. 8 óra után vagyunk, pontosan 43 perce, jó reggelt kívánunk, mindenkinek itt vagyunk, és most látom, hogy ott is habszivacs eladó 8000 forintért.
1: Édes Isten, miért nem hoztam el? Basszus!
0: Fölrakták az ott is habszivacsot a szombati buliról 8000 forintért. Azt a mindenségit, ne gyerekek. Azért ez meglehetősen.
2: De azt meséld el, Balázs, hogy nem maradt abból egy darab se.
0: Hát nem olyan maradt a darab se, amit az Eszter meséli az Oti bulival kapcsolatban, hogy most már az is megjelent valahol rólunk, hogy milyen az Oti közönség, és hogy mekkora szemetet hagytunk magunk után. Tehát most már mindenfajta alternatív van. Na most ehhez képest azt kell tudni, képzeljétek el, hogy hívtak minket a Szigettől, akik elmondták, hogy mi a valóság és a cikkek közötti különbség. Akik elmondták, hogy ilyen közönséggel, akik így viselkednek, még effektíve nem találkoztak. A 60 ezer habrútból egy darab nem volt eldobva.
1: Hát például 8000
0: ezer. Mindenki hazavitte magával. És az volt, hogy ők arra számítottak, hogy a nagy színpad elé be kell menni a teljes takarító brigádnak, és utána ott minden romot eltakarítani. És azt mondták, hogy ehhez képest olyan tisztaságot hagyott maga után ez a 60 ezer ember, hogy ott voltak a takarítók, és annyi volt, hogy a habrudakból kiesett az eleje, ahogy ugye ráztad azt a történetet.
1: De a világító.
0: A világító, abból kellett egy párat összeszedni, de hogy egyetlen egy habrudat nem találtak a szigeten. Ehhez képest mi az, ami
2: habrulókat
0: megjelenik?
2: Habrulókat viszont nagyon sokat találtak.
0: Mi az, ami megjelenik az újságban? Tehát ez is elképesztő, hogy mekkora a különbség a valóság, meg sokszor a generált hírek között.
2: Jó, milyen békés közönség volt, hogy ahogy vonultak be az emberek, és hogy nem volt ez a felhergeltség, mindenki nyugodtan jött, kedvesek voltak.
0: Én azt láttam, mi a H-hídon mentünk be ilyen 2:30-kor, hogy az emberek állnak a sorban, akkor már ugye egykor volt kapunyi 3-ra ben volt olyan nagyjából 15 ezer ember, és azt láttam, hogy mentünk el az Árpád hídon az alsó rakparton, hogy énekelnek az emberek a sorban. Énekelnek, zászlókat lengetnek, vidáman áldogálnak, és várnak a bejutásra. Na most ugye, már azt meghamisította a bulvár, hogy a Vitézi olyat mondott nálunk az interjúban, hogy 5-6 órás kijutásra kell számítani. Ezt egyébként akkor a Vitézi nem mondott ilyet, hogy 5-6 órás interjú, tehát szavakat adtak a szájába, amit nem mondott el. Na most ehhez képest a legtöbb várakozás például a bejutásnál az nagyjából 30 perc volt. Volt, amikor volt orlódás, de az átlag az 20-25 perc alatt bent volt a szigeten. Tehát 7 órára, amire a buli kezdődött, addigra 65-ből ilyen nagyjából 50-55 ben volt, tehát a maradék 5-7 ezer jött még be utána. Igazából, tehát este 7 órára megérkezett mindenki. Ehhez képest azt mondják, hogy lehet, hogy majd 3-4 órás várakozás lesz az elején. Tehát minden, ami megjelenik, vagy olvasod, az vagy irreális, vagy hazugság, vagy egész egyszerűen nem így történt. Mi ott voltunk, mi átéltük az egészet. Tehát, hogy döbbenetes látni azt egyébként, hogy mi a folyománya ennek a történetnek. És hogy 65 ezer ember így bejutott, így kijutott, békében hazasétált, besétált, jól érezte magát, az valahogy vagy lemhírérték. De benne van, nagy tömeg mozog. Igen, várnod kellett az italra. Ez máshol is megtörténik. Igen, lehet, hogy egy órát vársz. Ezek a vendéglátósok egyébként profik, de amikor egy eseményre megérkezik 65 ezer ember, ott nem 5 perc alatt kapod meg az italodat. De sajnos ez így van. Ez más rendezvényen is így van, ez egy nagyobb stadionkoncerten is így van. De én voltam olyan Gánc koncerten, ahol egyébként voltunk 40 ezer.
2: Most is várod az
0: utódat. És váltál egy 40 percet sorba az arénában. Tehát ezek a dolgok azért megtörténnek, ez valójában nem hírérték. Ugye, hogy neked várnod kellett.
1: Plusz még egy fontos dolog, hogy valóban ezen az eseményen történt az, hogy várnod kellett a PR-ra, csak hogy ezt nem ti csináltátok. Tehát, hogy érted?
0: Igen.
1: DJ Otira fogni, hogy egy órát kellett várni, az egy
0: de mindenhol vannak. De figyelj, tehát igazából nekünk nem is kell magyarázkodni. Mi tudjuk a saját közönségünktől, hogy aki ott volt, az iszonyatosan jól érezte magát. Nagyon nagy buli volt. Nagyon szerettük, mi ebbe rengeteg munkát és mindent beletettünk, és hát mi is szájtát váltunk a méretek és az egésznek a grandiózusság előtt. Tehát én amikor először felsétáltam ott a próbanap elején a Szigetnek a nagy színpadára, hát figyelj, az felfoghatatlan.
1: Ez óriási komfort, hogy várjatok egy kicsit, futnom kell, mert rohadt messze van a fúri.
0: Felfoghatatlan méretek. Tehát így álltunk a stábbal, így fölnéztünk, néztük a LED falakat, a lámpákat, és azt gondoltuk, te jó Isten, mi lesz itt holnap. Ez volt ugye a próban a pénteken, amikor mi már egész nap kint voltunk a szigeten. Tehát, hogy az egész valami hipergigantikus és nagy volt, ilyet azért mi sem csináltunk. Tehát, hogy ez valami teljesen más lépték, amivel ott számolsz. de végigmész azon a színpadon, oda fölmész, az tényleg hihetetlen. Azon túl, hogy a backstage is akkora, mint valójában a félplás. Tehát, és csak a backstage-ben vagy. Szóval, hogy iszonyatosan volt. De valószínűleg az, hogy pozitívat írni tudod, az úgy, az nem megy, nem? Tehát valahogy ezeket a dolgokat, ezeket azért így generálni kell, meg megaladni kell. Aztán itt olvasom a mentőszolgálatnak a nyilatkozatát, meg a Szigetnek a nyilatkozatát. Például a mentőszolgálat azt mondja, hogy az OMS közreműködésével, ugye a Sziget biztosította az egészségügyi szolgálatot, 60 ezer látogatóból kevesebb, mint 100 szorult ellátásra, ebből 20 alkoholal kapcsolatos probléma merül fel, kábítószerrel kapcsolatos esetet nem találtak. Olvastam én is, hogy van, akivel ez megtörtént, ez nagyon szomorú. Ez más rendezvényen is megtörténhet. A poharadra nagyon kell vigyázni, magadra nagyon kell vigyázni, még ha mindent megteszel, akkor is megtörténhet. Itt most azt írja például a Blik, meg a Blik Rouge, meg a Bors, hogy pontos számot nem tudunk, de 18. Tehát, hogy...
1: Mi van?
0: Hogy pontos számot nem tudunk, de igazából 18 eset történt, ahol valakit bedrogoztak, de közben leírják, hogy pontos számot nem tudunk. Igen, ezek tömegrendezvényen sajnos megtörténnek. Ahol ott van 50-60-70 ezer ember, ott vannak, akik azért rosszban sántikálnak. Rendőrségi feljelentés egy sem történt. Azt sem értjük, hogy akkor miért nem megy el valaki ezt kivizsgáltatni, miért nem megy el rendőrségre. Tök fontos lenne, a Sziget is egyébként mindenkit erre buzdít, hogyha ez megtörtént, akkor tessék
2: tudni
0: elmenni.
2: Tudni kéne amúgy azokat a számokat, mert ugye ezek mindig csak ilyen szájhagyomány útján szoktak terjedni, amik amúgy egy átlagos rendezvényen megtörténnek, mert az nekem is van egy több ismerősöm, aki járt már így, tehát bulikban kapott valamit, amit ugye nem szeretett volna, és az az igazság, hogy 65 ezer embernél 18 ember, ez sok is, meg nem is sok, tehát egy az egész...
1: Hát ha benne vagy ebben a 20-ba, akkor sok.
2: Az nagyon sok. Az nagyon sok.
0: Persze, és ez nagyon szomorú. Ha egy megtörténik, és valóban megtörténik, az is szomorú.
2: Igen, meg senki nem ezért jön. Tehát hogy az egész ez egy visszaélés, ez egy támadás, egy bűn, amit valaki elkövetett, de hogy ennek az nem sok közön hozzád, tehát hogy ez nem hozzád köthető.
0: Ja, persze, abszolút, igen. Hát ez abszolút nem. De én azt is olvastam, hogy volt egy olyan lány, aki például azt nyilatkozta másnap, már videót csinált arról, hogy őt bedrogozták másnap. És érdekes kérdés. De hogy oké, megcsinálta, és ő azt mondta, hogy ő beadta a poharát a VIP-be, hogy valaki vadidege hozzon neki italt. Tehát, hogy ezt egész egyszer nem ér. Szörnyű, hogy megtörténik, és nem őt hibáztatom, de hogy egy tömegrendezvényen nem adott ki a poharat a kezedből, és nem adott be a VIP-be valamidet, hogy valaki majd a VIP-ből vadidegen ül neked ki, hozzon egy italt. Ilyet nem csinálsz, mert ez abszolút felelőtlen. Szóval, de ez sajnos ez megtörténik, ez egy társadalmi jelenség, és ez egy szórakoztató ipari jelenség, hogy ahol ennyi ember van, ott megjelent az, hogy valakik valamit belekevernek a.
2: És azt tudjátok, ez egyetlen egy hülye elég ehhez. Tehát, hogy van egy hülye, akinek ez így a fejében megszületik ez a gondolat, hogy ez majd valamiért neki jó lesz, és ez egyetlen egy ember tudja elrontani ennyi embernek az estét, az életét, a nem tudom, a szórakozáshoz való hozzáállását, és ez benne a durva. Tehát, hogy úgy. Tehát, hogy értem, hogy ki kell vizsgálni meg ilyesmi, de hogy például hogyan találsz meg egyetlen egy embert 65 ezerből? Ezt szó szerint ez a tűt keresed a színak az alban, és hát ez egy pszichopatológiás szituáció, érted, akinek egyetlen ez megfogad.
0: Persze, meg itt elindul egy szám, akkor az gerjed, akkor megírja a Blik, akkor azt átveszi a Bors, akkor 18-18. Ez megkérdezed a mentőszolgálatot, nem volt, megkérdezed a Szigetet, reagált, mindenkit arra buzdítanak egyébként, hogy menjenek, tegyenek feljelentést. A Sziget nem tudott arról, hogy droggal kapcsolatos esetek lettek volna, de mindenkit feljelentésre buzdítanak. Hát ez ekkora embertömegnél így van, ez ilyen már ez megtörténik, de nyilván vannak rosszindulatúak, vannak szarkavarók, vannak a bulvárban is, akik erre az egészre irigyek és borzasztó féltékenyek, akár a szakmában, akár az újságírásban, és valahogy megpróbálják az egészet egy kicsit befeketíteni, vagy éppen lejáratni. Ezzel nem nagyon tudsz mit csinálni. Én azt a fajta pozitivitást őrzöm, ami ott történt. Mert az a 65 ezer ember, aki ott volt, az tudja, meg ti is tudjátok, hogy ez milyen vibe volt, milyen buli volt, mit csináltunk ott, mit hoztunk létre, hogy aztán erre ki milyen úton, módon kapaszkodik föl egy kicsit, hogy a saját pecsét sütögesse, azzal meg már az elkerülhetetlen. Hát ekkora monumentális rendezvény már nem tudsz mit csinálni.
1: Jó kattintás adás cikket az meg a másik. Írni, ez meg ez. Na, amit viszont ki kéne számoljunk, Eszter, mert most már láttam, hogy nem csak a habrudat árulják 8000-ért, hanem a repoharat is 10000. Uh-huh. Hogy így a fogyasztásunk...
2: A tiéd a farzsebedben volt, hogy csak egy...
0: A farzsebedben vittet a repoharat?
1: Visszaemlékezve, hogy körülbelül mennyi pénzt hagytunk ott a Szigeten, csak a repohárból, ha azt elhozzuk mindet, Istenem.
0: Mit kerestek? Mit kerestek rajta? Mi lett volna a repohár?
2: Igen, ahogy szerintem, amit neki fontos van a rendezvények kapcsolatban, és ezt szerintem sokan félreértik, bocsánat, csak még visszakerülök a Balázs monológiához, hogy ez a rendezvény nem akart többet annál, mint ami volt, hogy emberek jól érezzék magukat. Tehát ez most tulajdonképpen egy zenés közönség találkozó volt Balázsa, és hogy sokan elkezdtek ezzel moralizálni, hogy ez így hogy, meg mind.
0: Nem is értik, de van néhány jó cikk, akik értik magát, igen, hogy ez miről szól valójában.
2: De hogy most ez most már nem lehetséges, anélkül, hogy elmenjenek emberek jól érezni magukat, bulizzanak együtt közösen, anélkül, hogy elkezdenek moralizálni rajta. Tehát, hogy azt számomra nehéz feldolgozni, hogy olvassuk a kommenteket, látjuk a cikkeket, hogy úgy viselkednek néhánya, mint hogy csak egyfajta ember élne ebben az országban. Mikor ez nem igaz. Rengeteg fajta ember van, rengeteg társadalmi réteg van, rengeteg hozzáállás van, és ezek össze-össze gyűlnek időről időre. És ez, hogy ez valakinek zavaró, tehát ez a fajta színe a világnak, annak tulajdonképpen pontosan hogyan tetszik a demokrácia amúgy.
0: Hogyan jön ez össze?
2: Tehát, és én értem, hogy kell mindenkinek, szeretik stumfolni magukat, dolgokat, meg ilyesmi, de hogy amúgy így, figyelj, ennyi történt, hogy így volt egy buli, amire elmentek el, 65 ezer.
0: Volt egy buli, amire elmentek. Egyébként a csaj az, aki nyilatkozott szegény, és a tényleg megtörténően sajnálni, azt mondja, hogy nem csak a poharát, hanem a kártyáját is odaadta. Tehát, hogy fizest ki, itt a poharam, itt a kártyám, arra kapott vissza valami vadidegentől, valami vadidegen italt, amit aztán rossz. Tehát az első, amit elmondott a saját gyerekednek, hogy idegenben nem iszol, és a poharadat nem adod oda, és szegény nem tett róla, és nem ő a hibás, de hogy azért felfoghatatlanul, felelőtlenül tudnak az emberek viselkedni egy ilyen történetben.
2: Rögtön egy nigériai herceg oda is támogatott volna ezen a ponton, mert akkor már minden információját megkaphatta volna.
0: Igen.
2: Ettől függetlenül nagyon rossz dolog visszaélni bárkinek a jó indulatával, és nagyon rossz dolog akarat ellenére, meg akaratával is hozzájárul valakinek egy ilyen rossz élményéhez, de hogy attól tartok, hogy ez is a diverzitása a társadalomnak, hogy vannak benne hülyék. Tehát akik ezt megcsinálják másokkal.
1: Meg erre mindig könnyebb felülni. Tehát az, hogy megírod, hogy ez milyen buli volt, meg hogy 65 ezer emberből mondjuk 64 ezer jól érezte magát, az nem lesz hír, ez lesz a hír, ami most mindenki csámcsog.
0: Igen, meg egy 65 ezeres buliba állsz, sajnos 65 ezeres buliba állsz egy fél órát. Akár benne van az is, hogy állsz egy 40-50 percet. Akár az is benne van, hogy a pultos elszáll, elúszik, a feje fölött összecsöpnek a hullámok, és nem tudja kiadni az italt. Tehát ekkora embermennyiségnél
2: is lehet, aki inkompetens volt, mert érted, nyilván itt most mindenkit be kell tájítani a csatasorba, és van, amikor valaki egyszer nem tudja felismerni a helyzetet, vagy rosszul pultoskodik, tudod, de hogy így, hát ez, én az Obiba is jártam már így, azt 3 vásárlóval 15 eladóra, tehát hogy ennyi mondanék, hogy egyszerűen ezt nem tudjuk kiszállni, ez az emberi faktor, ez van, ez így létezik.
0: Ugye, nekünk azért az egónkat nagyon dicsérte a produkcióval kapcsolatban, amikor jöttek a szigetesek, így felnéztek azokra a lett falakra, amit ugye mi vittünk oda, tehát tulajdonképpen amit én elmeséltem, hogy a sziget monumentalitása óriási, de azok a lett falak, az a mozgó kocka, ami ugye hol kinyílt, hol rám csukódott, a mellettem látható lett falak, ugye az nem a sziget alapfelállása. Tehát, hogy azokat tulajdonképpen béreltük, vittük, felszereltük, így álltak a kádárék, és mondták, hogy hát igen, ők azért nagyon sok mindent megéltek már itt a szigeten, meg nagyon sok produkciót láttak. De az a plusz, amit mi még oda felpakoltunk a szigetre, azért az nekik is fejtörést okoz, hogy igen, ez nem akármi, és ők ezt nem gondolták volna, hogy arra az infrastruktúra, amit ők adnak, arra mi még megérkezünk 43 darab kamionnal, és azt mondjuk, hogy ezt a motyót mi még szeretnénk igen, feldobni. Mert hogy azok ott az oldalsók, amik a mozgó színpad mellett lógtak, az nem alapfelállása a szigetnek. Tehát kvázi te ránéztél, és azt gondoltad, hogy ez a sziget nem maga a színpad a sziget. De minden plusz technika az mi voltunk, és át is azt mondták, hogy aha, hát ők sok mindent láttak, de azért ez tényleg kemény. Mondtuk, hogy jó, hát ez egy baráti összejövetel lesz. Egy kisebb bavazsúra, azért erre rá kell készülni egy kicsit. Tamás, tudod, hogy van ez?
2: Mikrót vittetek? Mikrofénymásoló? Benne volt? Igen. Fritőz? Felfért a kamionra?
0: Igen, teljesen szürreális a dolog, és bementél a backstage-ről, és láttad, hogy a DJ Bobo, Safri Duo, Two Unlimited, nem tudom, DJ Oti, és ott volt az öltöző.
1: Jó,
0: bementem az oldalt Bobónak az öltözőbe, és lenyúltam 2 Red Bull-ra. Hát, köszönjük szépen, a menedzsment már itt van, Bobo még a szállodában, adjátok ide a Red Bull-t. Be van dugva a hűtőtök, adjatok azonnal hideg ital. És minden előadott külföldi előadót végigraboltunk.
2: Mondtam, Ferenc, ott támolygott a DJ Bobónak a nem tudom, mi az kockája
1: előtt. A DJ Bobó támolygott.
2: Nem, te támolyogtál a DJ Bobónak a ház előtt, és mondta neked, Feri, oda mennyi, ott az ital. Itt van-e mögött az ajtó mögött, mert mennyi?
1: Rárugom.
2: Rárugod, így van. Feri, kirágott volna, hogy az oktit, ha kapott volna, érte
1: valaki.
2: Köszönöm.
0: Aztán talán azt a színpadon is elmeséltem azt a sztorit, hogy a Bobónak a menedzsmentje mondta, hogy a küldik a Bobóra a kreatívot. És hogy akkor mi legyen a plakátom, majd hirdetjük a bulit. És mondtuk, hogy nem kell már szól, hogy szól át. Hát ők küldenek a Bobóra a fotót. Mondtuk, hogy ne küldjetek semmit, mert játunk mindenjét. Nem kell Bobót, nem rakjuk föl, meglepetés van. És mondtuk, ez nagyon tetszik, mert itt sosem megy a Bobó bulira, hogy nincs ki a neve. És ugye ezt a sztorit nem értik. Mondjuk mi se. És ki a fellépő? Egy műsorvezető, aki DJ, de egyébként nem DJ. Jó, mindegy, tetszik, jövünk. És azt mondták, hogy jó. És kiment a Bobó, és azt láttad, amikor jön le, hogy a csávó meghatódott, hogy ott volt 65 ezer ember. Tehát ez egy olyan szám, ami neki is azt mondja, igen, ez neki is nagyon-nagyon durva. Tudtunk három mondatot beszélni, és mondta, hogy ez neki is sok. Igen, tehát, hogy ez arra van, hogy megint lesz, hogy mondja a csávó, hogy meghatódott. És van pár év mögötte.
1: Igen. És mondtad neki, hogy nem miattad jöttek, miattam.
0: Jó, értjük, na most a csátok 10 perc volt, úgyhogy jobbra cashbe fizetünk, feketén, jó? És akkor ott szépen vonuljatok le.
2: Úgyhogy voltak extra kérések? A Szafri Dónak kellett ízületmelegítőket berakni a dobozába? Vagy mi
0: ez
2: volt?
0: Egy jó kérdés, nagyon nagy extrákról nem tudok, de nem kértem, nem, vagy nem néztünk be, úgyhogy nem kértük, hogy ki mit kér, vagy miket adtak le, nem tudom.
2: Neked volt száraz pogácsát, vagy valami?
0: Nem kértem semmit. Be semmit, basszus, halálnyomorúságos voltam.
1: Volt egy tök üres öltöződ volt.
0: Egy ruhasztendert próbáltunk szerezni. Hogy a Linda föl tudja pakolni a ruhákat, azért egy kicsit elrontottuk. Valamit lehetett volna, egy fekete kecskét, nem tudom, egy egyszemélyes jacuzzit bekérni hátra, hogy a kádarnék egy kicsit izzadjanak, hogy valami legyen azért így ebben a formában, de semmi, teljesen normába hoztuk le a történetet. Úgyhogy gyerekek, hát ez van, mindegy. Akivel tényleg valóban történt valami, tényleg a Sziget is, és mi is arra buzdítjuk, hogy tegyék meg a feljelentést, hogy hagyd dolgozzon egy pici rendőrség, ez nagyon, nagyon fontos, de reméljük, hogy mindenki jól van, és ennek a nagy része azért egy kicsit egy ilyen túlfúj történet. Nekünk ide egyébként a Viber, az SMS-ben rengeteg, meg hát nyilván a mindenféle üzenőfelületre nagyon sok
2: pozitív SMS-es megélés. Készültek.
0: Készültél, fotózkodtál?
2: Igen, azokat a fotókat, ahol Feri van rajta.
1: Négy órán keresztül csak azt csináltam, figyeljetek.
0: Én néha rád néztem a backstage-ben, már láttam, hogy jól vagy.
1: Ott vagy már nagyon, de hát ez még előtte, amikor te a színpadon voltál. Én odaadtam magam, mondom, Otival nem tudtok fotózkodni, dolgozik, itt vagyunk mi Eszterkémmel.
0: De te bedobtad.
2: Engem olyan helyen érintettek meg, olyan helyeken. Többször is, hogy én kaptam egy kis pánikrohamot, amikor át kell sétálni a VIP-ből a backstage-be hozzád, ugye lehetett menni locsokodni, és ott volt egy 20 méter, ahol figyelj, ez ilyen a zombi filmekben szokott
0: ilyen történni. Tácsiba voltál?
2: Az volt, hogy úgy, alapból, hogy ugye már ittak, és már sötét volt, és ilyenkor azért egy kicsit így elvonultak ezek az érzések, és figyelj, egyszer csak mint egy polip, érted? Tehát olyan helyekkel jöttek, olyan kezek.
1: Jó,
2: szedni kellett a lábunkat. Voltak itt, ez nem zavart, ugye?
0: Feri a másik oldalon volt a tácsiba.
1: Én odaadtam a testem mindenkinek.
2: Feri az úgy volt vele, hogy ott még nem érintem meg senki ma. Jó, hát igen.
0: Na jó van, gyerekek. Jól van. 9 óra van pontosan. Jó, jövünk mindjárt. Ha van az M1-esről lezárva, ami ott nagy baleset volt, valami friss hír, azt küldjétek. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Rögtön jövünk a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
8: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
7: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
10: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légy szí, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
11: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
12: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
13: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
14: Reklámot hallottak.
15: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Musicallel készülnek Mohácson a csata évfordulójára. Akár 35 fok is lehet délután. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 29-én a mohácsi csata 500. évfordulóján mutatják be Mohácson. Szomor György Mindig itt leszünk, Mohács 500 című musicaljét. A Budapesti Operett Színház előadásában a főbb szerepekben Tassonyi Balázs, Nagy Alma Virág és Szomor György lesznek láthatóak. A szabadtéri előadást a város főterén láthatja majd a közönség augusztus 29-én este 20:30-tól, az eső nap pedig augusztus 30-a. A musical kőszínházi premierjét szeptemberben tartják Budapesten. Újabb beszerzési eljárás zajlik Komlón, a Kökönyöst és a Belvárost összekötő lépcső felújítására. Azért indították el az újabb ajánlattételi eljárást, mert eddig nem érkezett be elegendő érvényes ajánlat. Az eredmény várhatóan augusztus 13-án válik ismerté, és ha ezúttal beérkezik a szükséges számú érvényes ajánlat megfelelő vállalási árral, hamarosan megkezdődhet a felújítás aktuális üteme. 21. alkalommal rendeznek falunapot Bogádon. Az idei rendezvény időpontja augusztus 15-e szombat. A nap futóversennyel indul majd a helyi labdarúgó pályán, majd 9 órakor kezdődik a főzőverseny a B2-téren. Ma délig még lehet nevezni a versenyre telefonon vagy e-mailben a szervezőknél. A nap folyamán játszótér, kézműves sarok, póni lovaglás várja a vendégeket, miközben a színpadon táncosok, zenések, mazsorettek és nyugdíjas színjátszók váltják egymást. A rendezvény zárásaként este egy DJ muzsikál majd.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-oson a Baranyai megye határtérségében aszfaltoznak. A Pécs felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Szintén aszfaltozás miatt van sávlezárás az M60-as autópálya egy szakaszán, az M6-os felé vezető oldalon. A Mohácsi Dunahíd építési munkái miatt Mohácson az ipartelep egyik útja az Inkubátorház és a Budapesti Országút között mind a két irányból zsákutcává vált. A Hungaromet előrejelzései szerint jobbára felhőtlen száraz időnk lesz ma. Délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék továbbra sem várható, legfeljebb elszórtan fordulhat elő egy-egy rövid zápor. Többfelé élénk lehet napközben a déli szél. A hőmérséklet maximuma 35 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Dáskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, 4:10 lesz pontosan 2 perc múlva. Javulóba vagyunk hangilag, még azért nem a... Nem az igazi, de jövöget, úgyhogy...
2: Már aki,
1: igen, de itt vagyunk. A M1-esen Pest felé állásában elindult a forgalom, a rendőrök szerint a határ felé leghamarabb délben indulhat a leállóban a forgalom, akkor a baleset volt. A terelésében új trafik is vannak, figyeljen mindenki, Tatabánya és Zsámbék között 3-4 új trafipax. De tényleg mit tesznek még az M1-re?
2: Tehát ott van a egy felújítás terület, alatt ráadásul.
1: Európában nincs ilyen, gyerekek, hogy 100 kilométeren keresztül terelnek téged össze-vissza, full balesetveszélyes, teljesen nonsens. A 100 kilométernek egyébként a 40 kilométerén semmi nem történik az ég egyet a világon. Kis túlzással nagyjából majdnem 80 vagy 60-80 kilométert vagy elterelve. És akkor most még beraktak oda 3-4 új trafit, hogy még akkor még meg is büntessék, ha esetleg egy kicsit gyorsabban megy. Tényleg, nézzétek ezeket az elterülést. Ez elindul Budapesten, és nem is a 60-as és a 80-as kilométernél rész. Nem lehet megcsinálni emberekkel. De
2: és
1: tényleg...
2: bármi van, akkor vége.
1: Bármi van vége.
2: A terelésbe vagy akár a másik sávba vége. Nincs menekülés sehol.
1: Azt nézze már meg valaki, hogy ennek a 80 kilométernek hány kilométeren történik valódi napi munka, amiért érdemes terelni. Hallottál már itt, hogy 80 km egybe terelve.
2: Igen, hát de teljes nem dolgoznak nonsense. Rajta végig.
1: Nem látod.
2: 2-3 km, puf.
1: Igen.
2: Azon gondolkoztam, hogy ugye a rendes hivatalos trafi, ami egyébként is kint van, az ugye be van állítva a 130, vagy hát plusz valamennyire.
1: Igen.
2: Hogy amikor elkezdenek dolgozni, és mondjuk elé tesznek egy 60-as táblát, akkor átállítják a trafi.
1: Ez egy jó kérdés, én is gondolkoztam, hogy mi van a hagyományos trafikkal.
2: Igen. Na, hogy akkor ott most, ha 80-nal mész a terelésbe, akkor már...
1: Szerintem azt nem állítgatják.
2: Nem állítják.
1: Azt nem. Azt valószínűleg ahhoz nem nyúlnak, de lehet, hogyha letelepítenek újat, azt már azért telepítik, az mozgóbb, gyorsabb, hogy ott viszont tudják 80 km/h, és akkor ott viszont megbüntetnek. Ja, de tényleg nonsense. Tehát, hogy az 60-80 kilométeren keresztül terelni, az nem is értem, megmondom őszintén. Tehát sima Bécs-Budapest, hogy valahogy 3 óra, amíg hazaérsz. Mert hogy olyan szintű a terelés, és munka meg semmi. Na mindegy, gyerekek, ez van, és ugye mi még próbáljuk bepótolgatni itt a híreket, ami történt itt az elmúlt 2 hétben, mert ugye mi 2 hétig nem voltunk, és azért itt sok minden történt. Például biztos mindenki látta, sőt, hát ez már azért kicsit lefutott, de mi most még ezt így újra elővesszük. Ez a Ceutás történet, amikor összeomlott a határellenőrzés, ugye, és hát elindultak a néhány óra alatt több tízezren úsztak át Marokkóból a spanyol területre. Azt elkezdtem olvasni a híreket, de rájöttem, hogy sokaknak még az se esik le, hogy ez hol van jelen pillanatban, mert sokan azonnal itt elkezdtek kiabálni, hogy na most akkor mi a fele történik, ezt nem is realizálták, hogy ez nem, egyébként nem Európában történik. Tehát ugye hát ez a marokkói rész, ez hát még az afrikai rész,
2: függ, hogy nézel,
1: de belép az unió területére, így van.
3: De a kontinensünket nem érték el, tehát nem úsztak át a Gibraltáron.
1: Gibraltáron azért nem jöttek át. Minden esetre ugye Spanyolország katonákat vezérelt ki, és a tényleg elképesztő felvételek voltak, ez nagyjából azután, miután mi elmentünk Szabira, hogy egyszer csak ez a tömeg teljesen váratlanul, úgy, mintha vezényszóra úgy megindult volna, és hát nyilván ezt a határellenőrzést nem tudta elviselni, összeomlott. Aztán itt voltak 1000-es számok, 5000-es számok, a spanyol tévé 2000-et mondott, külföldi portálok 50-60 ezeret mondtak, és hát elképesztő videók, ahogy megérkeznek, földújják a boltokat, megpróbálják őket visszavinni, összetűzés a hatóságokkal. Tényleg durva a kép, nem? Tehát az, amit látszik filmekben, hogy ábrázolják a migráns áradatokat, nagyjából ezeket a fotókat, meg videókat látod. Tényleg elképesztő.
3: Meg az volt a durva, amikor csináltak az interjúkat a migránsokkal, és akkor az volt, hogy jöttek sokan, és akkor megállítottak egy srácot, hogy miért jöttél? Hát nem tudom, hát mindenki jöttek sokkal.
1: Mindenki jöttek, akkor mi is elindultunk, igen. Ugye egyes hírportálok szerint 2-3 ezer, hírportál a spanyol belügyminisztérium szerint 49 ezeren. Tehát itt is milyen csúsztatások és ferdítések vannak hír és hír között, nem? Hogy van, aki egy számot 49 ezer néz, meg van, aki 2000-et és 3000-et ír.
2: Tehát, hogy markáns különbség van a kettő között.
1: Nagyon nagy különbség.
2: Tehát nem az, hogy 2000 vagy 2500.
1: Igen, így indulnak el a hírek, meg az álhírek, de tényleg egészen egészen elképesztő. Na most mi van, és akkor egyszer csak most mindenki meggondolta magát, és hazament, és mondták, hogy jó, köszönjük szépen, ez tényleg annyira nem éri meg ez a buli, akkor mi most akkor visszamegyünk, és akkor ennyi volt, csókolom.
3: Ott már
1: mert lecsengtek a hírek, ugye, utána?
3: Elmentek, rájöttek, hogy ez most igazából teljesen felesleges volt, és sokan visszamentek, de nem ment vissza mindenki, én azt láttam a hírekből, de ugye attól függ, hogy mit látsz, milyen hírt nézel. Szóval ez egy jó kérdés, hogy mi a valóság.
1: Hogy mit nézel valójában? Igen. Reuters nézel, vagy egy spanyol belügyminisztérium híreit nézed, vagy a spanyol tévét nézed, a 2000-től a 70 000-ig. Gyerekek, 68 ezer ember különbség van. Szóval, hogy
2: azért... Miért nem mentek eddig? Vagy ez most miért lett ennyire font? Tehát, hogy 5 évvel ezelőtt, vagy mitén 2 éve, vagy tavaly, miért nem döntött?
3: Programjuk
2: úgy,
3: volt.
2: Most ja,
3: most
2: ez egy jó kérdés. Volt, és akkor most érezték, hogy menni kell.
1: Ez is egy jó kérdés egyébként, igen. Na, mindjárt ennek is egy kicsit utána járom, Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő. Hello, Bálint, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, szervusztok, sziasztok.
1: Hello. Mi lehet a valós szám most a 2000 spanyol TV és a 70 ezer Reuters közötti szám között? Azért nagy, viszonylag nagy különbséget találsz, attól függ, hogy mit olvasol. Mi lehet a valódi szám? Mennyien jöttek?
4: Én ilyenkor matematikai átlagot szoktam vonni. Tehát több tízezer emberről van szó, szinte biztos, aki látta a hosszabb felvételeket, az pontosan láthatta azt is, hogy nem egy pár száz ember döntött úgy, hogy átúszza a két spanyol exklávé és a Marokkó közötti távolságot. Ugye nagyon fontos, hogy ezek az emberek úszva érkeztek, és nem a szárazföldön. Egyébként szárazföldi roham többször is volt már, csak építettek 6-7 méter magas kerítéseket, amelyeket általában a fegyveres őrség, katonák, rendőrök védtek, úgyhogy ide inkább a tengerre terelődött a migrációs útvonal. Még egy dolgot érdemes hozzátenni, hogy a hírek szerint volt egy olyan spanyol bírósági döntés, amely szerint, aki tengeren érkezik Spanyolországba, azt nem lehet visszaküldeni.
1: Aha, és ugye ők nem léptek be Spanyolország, de mégis Spanyolország területére, de még Afrikában, és ha te oda belépsz és tengeren keresztül érkezel, akkor téged be nem tudnak visszaküldeni.
4: Igen, pontosan, tehát ez a hír terjedt el Marokkóban. De nagyon fontos hozzátenni, hogy ez a két terület, ez spanyol uralom alatt van több száz éve, tehát Portugál volt eredetileg, utána került Spanyolországhoz még 16.-17. században. Úgyhogy onnantól kezdve ezek előretolt spanyol helyőrségnek minősülnek, nyilván ez a szerepük az utóbbi időben jelentősen csökkent, de gyakorlatilag ezek marokkói területen vannak, Marokkó vitatja azt, hogy Spanyolországhoz tartozzanak, és ugye vannak arról szóló híresztelések, van egy dokumentum is, amely egyébként egy amerikai, én akartam mondani, külügyminisztériumi dokumentum, amely arról szól, hogy az amerikai állam támogatja, hogy Spanyolország és Marokkó tárgyalások útján rendezzék a két terület, a két exklávé jövőbeni sorsát. Na most ezt kiegészítve azzal, hogy vannak felvételek, amiben marokkói rendőrök segítenek a Ceutába és Melillába igyekvőknek, hogy merre kell mennének, mire figyeljenek, azért igen érdekes kérdéseket vett föl.
1: Hogy csak férfiak? Hol vannak a nők? Hol vannak a gyerekek?
4: Ez érdekes kérdés. Ugye vannak arról szóló hírek, hogy például a marokkói ifjúsági futballválogatott egyik női futballválogatott egy tagja is vízbe fulladt. Tehát ez egy nagyon érdekes, hogy a videófelvételeken, vagy a felvételeken miért csak elsőben férfiak látszanak. Hát voltak egy biciklével úszták a távot. Tehát itt azért több száz kilométert kellett a tengerbe megtenni. Úgyhogy ennek is van egy ilyen olyan valószínű magyarázata, hogy bizonyos közösségi médiumokon elterjedt az, hogy most lehet menni Spanyolországba, valakik ezt elősegítették, és nyilvánvalóan elsősorban azok, akik le tudják úszni ezt a távolságot, azok vállalkoztak erre a küldetése.
1: Amikor valaki leúszik több száz kilométert egy biciklivel, arra lehet, hogy azt számom, hogy jó, oké. Mindenki fordulja vissza, tegyere. Te figyelj, benned van elszántság. Ez mégis nem, amire jó lesz Európában.
4: Több száz méter volt.
1: Több száz méter azért, igen, mert nem tudom, hogy a 100 kilométer.
4: Most azért arra, hogy gondolj bele 20 kilós biciklivel úszni több száz méter áborgó óceánba.
1: Brutál.
2: Az hogy lehet, hogy senkinél nem volt semmi? Tehát, hogyha én így nagyon tervezném azt, hogy egy másik országba átmegyek egy több száz méteres úszással is, ami tudom, hogy veszélyes dolog bármit vinni, de azért egy kis valami csak van nálad, amiben mit tudom, irat, pénz, ha van, egy mobil belefér.
1: Irat?
2: Ja, mondjuk.
1: Nincsenek, igen. Nem voltak nagyon iratok jó náluk.
4: Ez az illegális migrációnak a legalapvetőbb kérdése. Hogy az a kérdés, amellyel kapcsolatban a migrációt támogatók, az illegális migrációt támogatók nem tudnak válaszolni. Aki úgy megy el egy idegen országba, hogy semmilyen szinten nem akarja, nem is készül arra, hogy azonosítsa magát, arról joggal feltételezhetjük, hogy nem jó szándékkal érkezik. Tehát nyilvánvalóan nem a munkavállalókról van szó, akik munkavállalási engedéllyel érkeznek, hanem ha valaki az életkoráról, a kilétéről hazudva érkezik valahova, arról automatikusan rossz szándékot kell feltételezni, mert hiszen nem tett meg mindent, azért jó szándékot elhiggyük róla. Úgyhogy ez egy alapvető probléma, ezzel kapcsolatban szerintem a legnagyobb hibát a baloldali, szélsőbaloldali Pedro Sánchez kormány követte el, aki a hírek szerint 800 ezer közül 1 millió illegális migráns szeretne legalizálni Spanyolországban. Tehát ez is a kiváltható okok között lehet. hogy gyakorlatilag bárki bármilyen szándékkal beléphetett Spanyolországba az elmúlt időben, és most pedig legális, kvázi engedéllyel, európai tartózkodási engedéllyel rendelkező személy lehet. Független attól, hogy kiféle, miféle, milyen szándékkal érkezett, milyen háttérrel érkezett.
1: De ez még mindig egy érvényben lévő szabályozás, vagy egy jogszabály, hogy ez jöhet?
4: Nem, ezt most akartak, egy ilyen fajta amnestiát akartak hirdetni, ugye a Biden kormányzat is csinált hasonlót az Egyesült Államokban, és a migrációt, illegális migrációt támogató kormányzatoknak ez egy rendkívül komoly eszköze. Ugye nem véletlen, hogy Olaszország és Spanyolország véresen összeveszett ezzel kapcsolatban, az olasz vezetés belebegtette, hogy visszahozzák a határellenőrzést a Spanyolországból, vagy a Spanyolországba induló járatokon. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés, és azért is fontos, mert a jelenlegi hatályos nemzetközi szokásjog értelmében az az állam szuverén, amelyik meg tudja védeni a határait. Na most akinek a határain úgy lehet átmenni, mint egy lukas szűrőn, annak az nem szuverén ez az ország. Tehát onnantól kezdve egy olyan problémával állunk szemben, amely az egész társadalmat, politikát, gazdaságot, mindent érint egy országon belül.
1: És akkor ez most valós info, hogy nem toloncolják vissza őket, mert hogy tengerről érkeztek, vagy ez változott, és most már mindenkit szépen visszatoloncolnak?
4: Hát visszaküldözgettek nagyon sokat közülük, tehát a jelentős részük távozott a spanyol rendőrség és hadsereg hatható segítségével, viszont több ezen maradtak a befogadó központokban, akik fiatalkorúnak vallják magukat. És miután papírjuk nincs, ezek után nevékért nem tudnak velük mit kezdeni, úgyhogy azzal a jó néhány ezer emberrel Spanyolországnak valamit kezdenie kell, akik így jutottak be az országba, sőt az egész Európai Unió területére. Ugye a gondot az jelenti, hogy ez a probléma már évtizedek óta fönnáll, tehát már 90-es évektől kezdve volt migrációs nyomás ezeken a területeken, tehát az, hogy a Sánchez kormányzat erre nem figyelt oda, hogy nem gondolt arra, hogy mondjuk figyelni kéne a környező régiót, hogy itt összegyűlik-e több tízezer ember és merre indul, az egy óriási szerintem szándékos hiba volt.
1: Hát, igen, ez a nem figyelt oda, szerintem is ez kicsit ilyen elbagatelizálása. Vagy érdekük van, vagy direkt engedik, vagy van valami hosszabb távú koncepció, nem? Szóval az, hogy nem figyelnek oda, ez nem tudom elképzelni. Inkább valamiért úgy döntenek, hogy beengedik őket.
4: Pontosan, tehát azért is mondtam, hogy vannak olyan kormányzatok, akik támogatják az illegális migrációt, és megint hozzá kell, hogy mindegyes alkalommal kell mondani, hogy itt nem arról van szó, hogy nincs szüksége Európának a munkaerőre, mert van. De azok az emberek legálisan érkeznek. Tehát akik az illegális migrációt támogatják, azok gondoljanak 2015-re, amikor a beengedett milliónyi, ki tudja honnan érkezett ember között volt jó néhány terrorista is, ugye a párizsi terrortámadás 12 elkövetője közül 11 az határon keresztül érkezett, egyébként Magyarországon is keresztül.
1: Ők mire hivatkoznak, vagy ott mik az érvek? Tehát, hogy a legális dolgot azt értem, de hogy az illegális migráció, amikor látod, hogy Európa nagyvárosaiban mi a helyzet? Látod Németországot, látod a skandináv államokat, látod a no-go-zónákat, látod ezeket a helyeket. Ők mire hivatkoznak, hogy ez miért érdek Európának, vagy mit nyerünk ebből, ha az illegális migrációt, vagy migránsokat ők beengedik?
4: Ez egy emberi jog szerintük, amelyben nekünk közre kell működni, hivatkoznak a gyarmati múltain, föltenem a kérdés, Svédországnak milyen gyarmatai voltak, vagy mondjuk Lengyelországnak, vagy éppen Magyarországnak. Tehát itt sokfajta elmélet ütközik. A legnagyobb probléma az, hogy erről beszélni sem lehet nyilvánosan. Tehát bárki, aki az illegális migráció kérdését feszegeti, az automatikusan megkapja a rasszista jelzőt, de még inkább a fasisztát és a nácit. Tehát az, hogy valami témáról beszélni sem lehet, hogy azokat a problémákat, amelyeket te is felvetettél, nyilvánosan konferenciákon csak az elmúlt egy-két évben lehet előhozni, hogy 2018-as NATO konferencián, én is részt vettem Ankarában, ott erről csak suttogva mertek beszélni a szakértők, ugye már túl voltunk 2015-ös párizsi terrortámadáson, az egy megdöbbentő helyzet volt. Tehát, hogy ez már változik, hiszen óriási társadalmi nyomás van mindegyik országon, az összes jelentős európai államban a migrációellenes erők törnek előre, akik egyben egyébként globalizációs elitellenesek is, tehát érzi már az elit a nyomást, hogy az elit illegális migráció támogató része a nyomás, csak szerintem most már túl késő.
1: Túl késő? Mire gondolsz?
4: Hát ezek a hatások visszafordíthatatlanok. Tehát a 20-30 éve beengedett illegális migránsok gyerekei már az adott ország állampolgárai. És miután senki nem követeli meg tőlük, se az újonnan érkezőktől, se a régebben érkezőktől azt, hogy az európai értékeket képviseljék. Azokat az európai értékeket, amelyekért 10 millió haltak meg az elmúlt néhány száz évben, hogy ezek ilyenek legyenek itt Európában, ezért nincs arra, hogy nem látszik az az út, amiben ezt a helyzetet drasztikusan át lehetne alakítani.
1: Azért ez kemény, amit mondasz. De hát látjuk a folyamatokat, azért nagyvárosokban abszolút lehet látni. Báli, nagyon köszi. Két hete történt, de ezzel is akartunk egy kicsit foglalkozni. Köszönjük szépen, jó munkát neked. Köszönjük szépen, Somputi Bálinnak, köszönjük. Ez kemény, nem? Hát mi van Németországban? Ausztria, Svéd, Skandináv államok, Olaszország, Franciaország, nagyon durva.
2: Ennek a tömegnek most azért a jelentős része az visszamen, nem?
1: Hát ez egy jó kérdés megint, hogy honnan tájékozódsz, mit olvasol, ja. Ki mond igazat, milyen számok vannak. Valójában nem tudod.
2: Ja, hogy mennyien vannak.
1: Hogy mennyien hát, maradtak ott,
3: igen,
1: mennyien vannak.
3: Erről lehetne beszélni, hogy hogyan lehet integrálni embereket egy országnak a kultúrájában. Tehát ez szerintem egy tök érdekes topik.
1: Ha mennyiben akar integrálódni. Hát mert igen, azért itt nagy baj az, hogy nem is akarnak.
3: Igen, de hogy maga az állampolgárságnak lehet a feltétele, nem az, hogy az ember vállal bizonyos kötelezettségeket.
1: Igen. Jó, beszélünk még erről. Jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
5: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
6: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
5: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
6: A Thrive Banknál igen, az 500.000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
7: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldé mutató e-hitel express esetén 9,96% 500.000 forint összegre 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
8: Gergő, 32 éves Carglass autóüvegszerelő.
9: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pakk, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
8: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n. Carglass javít,
10: Carglass cserél. Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, 2 darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
11: I'm Dua Lipa.
0: Csak ma is láger megy. Radio 1.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szabadtéri tüzek adnak munkát a tűzoltóknak országszerte. 35 fok is lehet délután. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Az elmúlt héten számos nagy kiterjedésű szabadtéri tűz volt Magyarországon. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint egy hét alatt hárman is tűzben veszítették életüket. Az esetek közül az egyik Baranyában történt, csütörtökön Cserkúton. A tűzoltók ezzel kapcsolatban arra hívják fel a figyelmet, a szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza. Másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis erdőkben, fásításokban és ezek közelében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos a tűzgyújtás. Újabb helyszíneken várható adóhatósági ellenőrzés. A NAV tájékoztatása szerint a héten szerdán Szigetváron a Szent István lakótelepen található üzleteket, csütörtökön pedig Lánycsókon a boltokat és vendéglátóhelyeket keresik fel a revizorok. Emellett folytatódik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is a megye egész területén. Dabrowski Norbert szövetségi kapitány kijelölte a Várnai Európa-bajnokságra utazó U20-as férfi vízilabda válogatott tagjait. A PVSK Mecsekfűszért egykori játékosai közül Maser Márk és Tóth András is bekerült a keretbe. Emellett új játékosuk Tátrai Tamás szintén szerepel a bajnokságra utazó együttesben. A Várnai EB-n két divíziós formában zajlik a verseny. A magyar válogatott első ellenfele ma délután Görögország lesz, majd holnap este Horvátország csapata következik, szerdán pedig az olaszok ellen zárja az első szakaszt a magyar együttes. A csoport első két helyezettje automatikusan a negyed döntőbe jut. A magyar közút jelzései szerint folytatódnak a csomópont építési munkák a hatoson Hírt térségében, útszűkület mellett dolgoznak. Siklós térségében útépítési munkákat végeznek. Az elkerülő úton a munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. A Bissai bekötő úton sebességkorlátozás van érvényben, a Mohácsi összekötő úton útszűkület érvényes, Komlón pedig a Szilvási út egy szakaszán útjavítás miatt forgalomkorlátozás van. A Hungaromet előrejelzései szerint jobbára felhőtlen száraz időnk lesz ma. Délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék továbbra sem várható, legfeljebb elszórtan fordulhat elő egy-egy rövid zápor. Többfelé élénk lehet napközben a déli szél. A hőmérséklet maximuma 35 fok közeli.

0: Ben alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió 1.
2: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
1: Rádió.
3: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, 3-4-10 lesz pontosan, 5 perc múlva, hello, M0 gatya M1 felé 10 kilométeres a sor, hoppá, jött SMS-ben. Na, szóval, hogy mi van most? Most mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kicsit utána jártunk ennek a paksnak, ez sok minden történik, akkor megyünk el szabadságra, amikor a fél ország leáll, meg minden történik, akkor mi pont nem vagyunk, úgyhogy utólag ezeket így bepótoljuk. Aszódai Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával próbáltuk körbeboncolni.
4: Körbeboncoltuk?
3: Körbeboncoltuk a helyzetet, meg a szituációt. Mindenhol aláboncoltunk, elmondta, hogy mi lesz most, hogy lekapcsolják, nem kapcsolják, meg egyáltalán lesz egy korlátozás. És beszéltünk egy bokornak álcázott rendőről is, aki Amerikában terrorizálja a lakosságot.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Azért a képre vessetek egy pillantást. Nem rossz arcok az amerikai rendőrök. Teljes bokorjelmezben, és így méri ő a sebességet. Ugye, hogy azért ez is egy komoly hivatás.
5: Ezt veszed, ezt a ruhát? Ezt így kapható? Egy
3: ezt megcsinálják neki a rendőrségnél ezt a ruhát. Cserélek álcázva figyelte a forgalmat, kiszűri a figyelmetlen sofőröket. Azt mondja a New Jersey rendőrség, hogy ez egy ilyen figyelemfelhívó akció lett volna, és ők nem feltétlenül akarnak büntetni, hanem egy célzott ellenőrzést végeztek azért, hogy a forgalmas gyalogosok által sűrűn használt részeken figyelmeztessék az autósokat, mert hogy nagyon-nagyon sokan telefonálnak meg SMS-eznek is Amerikában. És 6 óra alatt 74, ugye lett belőle bírság. Mennyire megalázó, ha téged kiküldenek bokorként, rendőrként, hogy buktasd. Tehát, hogy ez karriered csúcsa, és azt mondta, hogy Safe for Johnny 74-et lebuktatták, köszönjük, vagy sorsolnak reggel, hogy figyelj, ma te legyél a bokor. Tehát ez úgy, hezitálsz egy kicsit, hogy ez most melyik.
5: Hát vagy
3: ez nagy kitüntető figyelem, vagy azt mondta, hogy jó, oké, lesz, ma megint leszek bokor. Jó, kimegyek, oké, akkor csináljuk. Tehát, hogy annyira azért felnőtt férfiként bokorként üldögélni egy fa mellett, azért akkor nem
4: karriere csúcsa, nem? Embereket. Nekem van olyan barátom, akinek ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség lenne. Igen, tehát hogy van olyan barátom, aki imádja az ilyeneket. Ő szokott például a többi barátunknak próbavásárlót játszani, amikor a vállalkozásokat kell kicsit ellenőrizni, és imádja ezeket a feladatokat. Múltkor sódert ment vásárolni magának tüzépre.
3: Zseniális egyébként. A németek sokszor álcahálóval levágott lombos fákkal álcázzák a trafipaxot. Ez mennyire durva. Mi meg kiírjuk, hogy lassíts, mert trafipax. Akkor mi vagyunk a legrendesebbek itt Európában.
5: Igen. Olyan videókat láttál, ugyanez a jelmez, csak nekem azért ugrott be először ez a dolog, hogy gyanútlan járókelők mennek az utcákon, és ilyen jelmezbe valaki egy rohadt nagy cserébe beleül.
3: Figyelj, én nem ott... tudom, hogy nem ütném meg azonnal reflexből.
5: Én biztos.
3: Ugye mozdulatlan a cserép, áll a csávú faként, és akkor elmész, mert akkor rád üvölt. Figyelj, össze-vissza fossák magukat az emberek.
4: Nekem van egy ilyen neurológiai problémám, hogy...
5: hogy összepisillem magam.
4: Hogy azonnal megszukálom az embereket.
3: Igen, azonnal késdőfök a torkába.
4: Ezért nem tudom, ez hogy alakult így ki, de ez van. A másik pedig az, hogy én nem azonnal ijedek meg, hanem van egy ilyen pillanat, amikor így protestál, és egy pillanat később.
3: Utána viszont olyat leversz neki.
4: Igen. Dír!
3: És azokat a videókat szoktátok nézni, amikor azt csinálja az egyik pár, nagyon szeretem, hogy kamura megijed a semmiféle problémától. Ülnek ketten, ugye az van, úgy tréfálják meg a társukat, hogy ülnek ketten a kanapén, és az egyik egyszer csak felugrik, mintha pók vagy kígyó, vagy bármi lenne, és elkezd sikítozni, és rohangálni a lakásban. És a párjuk mit csinál? És figyelj, én megláttam, megnéztem egy 10 perces szállítást, én nem hittem el.
4: Én ezt anyámmal szoktam csinálni.
3: Tehát, és ez a pszichológia, hogyha valaki fölugrik melletted, és elkezd ültezni ott van a lábadnál, fölugrasz, és emberek felmásznak a mennyezetre. Levetik magukat a földre, sikítoznak felnőtt férfiak, mert nem tudják, hogy a barátnőjük mitől szállt ki a kocsiból. És ugyanúgy kiszállnak. Ez zseniális. Anyáddal megcsinálod?
4: Többször.
3: És?
4: Én itt tartom, hogy fitted. Ez a kardiovaszkuláris egészségére nagyon jó.
3: Nagyon szeretem. Családi azt találni, csak fölpattansz, hogy ott van a hátadon?
4: Nem, az van, hogyha megyünk valamilyen helyre, kicsit ilyen sötét, vagy ilyesmi, mindig elkezd, Jézus, Atya, Jézusom, és akkor ezt ugye az unokahúgommal szeretjük csinálni. Azt mondják, hogy halandzságú kell üvölteni, mert akkor ugye nem tudja kivenni, hogy mi a helyzet.
3: És akkor, anyát készen.
4: És akkor abszolút igen. És meg szokott fordítani, hogy elszabad a másik.
3: Hát azért ez igazán gyönyörű. De a kamu megijedés videók a legjobban. Igen, nagyon jó. Kocsiból kiszáll a csaj, elkezd üvöltözni, csávó benragad a kocsiból, nem tudja kinyitni az ajtót, és sírva fakad, hogy ő berak, de nincs semmi veszély. Nincs semmi veszély.
5: Csak azt nem tudod. Igen.
3: A másik, ami még nagyon jó, amit szoktam szintén nagyon sokat feldobál, hogy belenézel a telefonodba, és pókot rajzol az arcodra a tükörképed. Hmm. Tehát, hogy ugye azt hiszed, hogy nézed magad a telefonon, abban a pillanatban vagy a válladon, vagy az arcodon, ugye átmegy egy pók. És ugye megmutatja neki a telefont, ő látja saját magát, és azt látja, hogy itt mászik egy pók. Figyelj! Nem láttál még ilyet?
5: Nem tudtam.
3: Szenzációs, ugye, mint a Snapchat, rárak az arcodra egy grafikát, és pókot rak az arcodra. Az emberek kaparják az arcukat, tépik a hajukat, sikítoznak, szenzációs.
0: Hiában van 10 darab vízlépcső a Dunán. Ők nem megisszák a vizet, hanem raktározzák tulajdonképpen ezekben a vízlépcsőkben, és közben villamos energiát termelnek. Bécs alatt van a Fajdanaui vízlépcső, ahol szinte villamos energiát is termelnek, és valójában azért látjátok azt, hogy Bécsben gyakorlatilag folyamatosan magas a vízállás, mert hogy úgy szabályozzák a vízlépcsőket, hogy megtartsák a vizet. Magyarországon nincsen ilyen, ugye a Fajdanau alatt az a osztrák utolsó vízlépcső után Bősnél van, Szlovákiában vízlépcső, és utána a magyar szakaszon már nincsen. És a jelenlegi helyzetnek az egyik okozója pontosan az, hogy a magyar szakaszon, mivel nincsenek vízlépcsők, és fölöttünk meg van Ausztriában 10, Németországban 3, gyakorlatilag a hegyekből nem jön le már hordalék, ami évezredeken keresztül jött a hegyekből hordalék, az ma már nem érkezik, mert a vízlépcsőt megfogják. Az itt lévő hordalékot a Duna viszi lefelé, és így gyakorlatilag a Duna vágja bele magát a medrébe, folyamatosan mélyíti a medret, nagyjából évente 1 centiméterrel megy mélyebbre a Duna a magyar szakaszon. Ezen kívül időnként rendkívül kevés csapadék esik, ez most halmozottan igaz, hiszen hogyha figyeltitek, már a télen nem volt megfelelő hómennyiség fenn az Alpokban, ez nyilván, ha nem volt ott, akkor nem tudott elolvadni sem. Tehát tavasszal sem jött le nagy mennyiségű víz az Alpokból a Duna vízgyűjtő területén, rengeteg eső hiányzik. Összességében nagyjából a Duna vízgyűjtő területén olyan 300 mm csapadék hiányzik négyzetméterenként, hogyha az elmúlt 1,5 évet nézzük. És ennek következtében rendkívül kevés víz jön jelenleg a Dunán, soha nem mértünk ilyen pici vízhozamot. Tehát egyrészt van egy medermélyülés, másrészt most extrém kevés víz érkezik, kicsi a vízhozam. Ennek következtében olyan alacsony vízállások alakultak ki a magyar szakaszon, amit soha nem mértünk. 2018-ban volt az utolsó ilyen rekorddöntés, a legkisebb vízállás, amit jegyeznek a feljegyzésekben, az 2018-ban állt be. A paksi vízmércén ez mínusz 97 cm volt, és ehhez képest most a múlt héten mínusz 140 cm-rel állt be az új rekord, ami azt jelenti, hogy a 2018-as érték alá ment a vízállás Pakson 43 cm-rel. Sok centimétert mondok, de mondok egy utolsót, szóval ez több mint 100 cm-rel alacsonyabb, mint az az érték, amit az erőmű tervezői a 70-es években figyelembe vettek. Tehát úgy kellett az erőművet biztonságos állapotban tartani, hogy a Dunában a vízállás az több mint 1 méterrel alacsonyabb jelenleg, mint amire gondolt a tervező akkor, amikor megtervezte ezt a
3: lépesítést. Az kemény. Mi van, teljesen leáll? Akkor mi történik? Vesszük az áramot, máshonnan hozzuk, áram nélkül maradunk, vagy az is lehet, hogy le kell kapcsolni otthon a világítást?
0: Igen, tehát ebben a pillanatban most az van, hogy jóval nagyobb mértékben építünk az importra. Ez ugye elsősorban az éjszakai órákra igaz. Napközben Magyarországon olyan nagy mértékű a napenergia betáplálás, még működő paksi blokk, a lignitüzelésű mátrai erőmű, a gázturbinák együtt a napenergiával napközben, amikor intenzíven süt a nap, akkor nagyjából Magyarországot ellátja villamos energiával. De amint lentebb megy a nap, vagy hát adott esetben akár, amikor már sötét alakon nyilvánvalóan, de már igazándiból délután ilyen 4-5 óra magasságában ez elkezdődik, és tart reggel 8-ig, akkor igazándiból nem érdemli a napenergia betáplálás, és ekkor nagy mértékben importra szorulunk. Ebben a pillanatban az ország villanyszámlája magasabb, többet fizetünk érte. A problémát igazándiból az okozza, hogy lehet ellátási szűkület, lehet olyan helyzet, amikor nincsen elegendő villamos energia a piacon. Ebben az esetben korlátozni kell a fogyasztókat. Szerencsére ez az elmúlt napokban, hetekben nem fordult elő, de a vészforgatókönyvek között nyilvánvalóan ott kell, hogy legyen, mert a legfontosabb az, hogy a villamos energiarendszer az tovább működjön, folyamatosan működjön, tehát lábon maradjon akkor is, amikor adott esetben ilyen ellátási probléma keletkezik.
2: Balázsik! A Rádió Egyen!
3: Na már aztán közben indul a turbina.
5: Bizonyám, estére már gyűl a második.
3: Gyűl a második turbina. Merőfentették.
4: De
3: most ezt így megy, már tudok kondizni a kecóban, mert már indul a turbina, úgyhogy most már akkor mindenki nyugodjon. Meg lesz itten áram, majd aztán jön újra a meleg, akkor megint apad a Duna, de most esett a vízgyűjtő területen, ez volt a szerencse. Hívjuk még a naphallgatóját, és van plusz ajándékunk is. Hoppá, ez megint egy rendezvény? Ez az a rendezvény, tényleg? A mindenségét neki, jó. Nem veszi föl, de megmutatjuk, ezt nyerte.
1: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros vasárnapi napi jegy. A Hungarian Darts Trophy-ra a Darts Event Kft. Jóvoltából.
3: Oh, érdekelne, a darts mennék.
5: De sokakat érdekel,
3: igen. Ez a magyar.
4: Én erre akarom megtanítani a gyereket, hogy tudjon jól dartsozni, és hozza haza nagy pénzeket.
5: Nagyon kevés munka, sok pénz.
3: Jó, megpróbáltad, sokat kell gyakorolni, sokat. Meg türelmesnek kell lenni.
4: Az mindenki de... nagy erény az egész családunknak.
3: Igen, sok gyakorlás, nagy türelem.
4: Ez vagyunk mi.
3: Na jó van, akkor egész héten ez van, írjatok szellemeset, és akkor tudjátok vinni.
4: Vagy szerelmeset,
3: az is jó, minden esetre, aki menne a Hungarian Darts Trophy-ra, az írjon. Írjon nekünk, és akkor adjuk a jeleket, vagy jegyeket, meg jeleket, meg mindent. Elmegyünk, hangot csiholunk magunkba Ferenccel, mert ez most még azért nem az igazi, de holnapra.
4: Húzod nektek pangdahály teát?
5: Igen.
4: Jó, van otthon.
5: Légy szíves.
3: Valami, ami segít az állapotunkon, az lehet, hogy jó.
4: Az ami segít, az nem itt van. Van egy közeli kórház, ahol tudnak adni belőle.
3: Igen, valami legyen, mert nincs nagyon hangunk. Jövünk holnap, vigyázzatok magatokra, puszi mindenkinek. Puszi. Sziasztok, ciao, hello.
2: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
2: A 650 vagy 750 grammos Purina One száraz macska eledel csak 1799 forint.
1: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Eladott?
12: Hát muszáj, most pénz kell.
11: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
12: Ez jobb döntés.
11: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
0: Reklámot hallottak.
13: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak így.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Szuper napot mindenkinek, DJ Oti után. Itt az Ati a stúdióban, és tolom az igazi mai slágereket ebbe a gyönyörű augusztusi hétfőbe. Sőt, lassan már lehet készíteni a telefonokat, mert ebben az órában játék is lesz. Adom a jegyeket majd a színre, a szegedi ifjúsági napokra. Az igazi mai slágerek között a Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1. 4:11 után 1 perccel van néhány közlekedési infónk. Roli dobta az SMS-t, hogy 6 kilométeres a sor az M1-esen a határ felé haladva. Moson-Magyaróvárnál a 155-ös kilométernél felborult egy kamion. Zsolti az M0-ásról írt azt, hogy az M1-es felé haladva Dunaharasztinál volt karambol. Ott is több kilométeres a sor. És dolgoznak az M5-ösön Szeged felé haladva a 30-as kilométer körül. Lassan mozgó géppel növényeket vágnak. 2-3 kilométeres a sor. Ezt névtelenül írta valaki. Köszönjük!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Hello, Marci vagyok. Kellemes, szuper jó nyarat kívánok nektek és a Rádió 1-nek. Rádió 1, csak igazi

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és aki még idén nyáron szeretne bulizni a Rádió 1-es DJ-kkel, aki a nyár utolsó pillanatait is szeretné kihasználni, annak segítünk, mert hölgyeim és uraim, adom a páros belépőket a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra, augusztus 26-29 között is találkozhatunk, ráadásul dupla stage-el leszünk jelen, mert hogy lesz Rádió 1-tég, délután 5-től este 10-ig zenélünk, és lesz Rádió 1 Arena, ahol este 11-től mixelnek az ország legjobb DJ-i, a Rádió 1 lemezlovasai. Szóval a játék indul, a Forrodrót 20-as 311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérő programmal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
2: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menü ajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
4: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Cukorborsóleves vajasgaluskával és stroganoff csirkéért még pirított spagettivel, vagy sajtos penótos zsemlegombóc olasz paradicsom mártással, esetleg magyaróvári sertésszelet házi hasább burgonyával. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Magyaros zöldségleves korlátlan fogyasztással és A. cukorborsó főszelék pörkölttel, B. baranyai szelet pirított burgonyával, savanyúval, vagy C. rántott csirkemell rizssel, savanyúsággal. A Korzó étteremben Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat: hideg almaleves és olivás spagetti csirkével vagy sertésszelet szezámos bundában vokzöldségekkel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Máj gombóc levez zöldséggel és sertéspörkölt házigaluskával, tejfölös uborka salátával, vagy fasírozott kukoricás rizssel, káposzta salátával, esetleg húsleves cérnemetéltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj, hasább burgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottál.
2: A Rádió 1 az egyetlen, ahol csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: long time.
1: Itt a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy, és ha sorrendben haladunk, nem sokára a Strandfesztiválon bulizhatunk fesztivál környezetben Zamárdiban a Rádió Egyes DJ-kkel, aztán a nyár végén a színen, a Szegedi Ifjúsági Napokon, és odaadom a páros belépőt most valakinek. Halló!
2: Halló! Játékra jelentkezzék, vagyis a nyereményre.
1: Szia! Hogy hívnak téged?
2: Levente vagyok.
1: Levikém, honnan csörögtél?
2: Éppen autóúton megyek hazafelé Sopronból Győrbe.
1: Ó, mekkora utad lesz majd? Szegedre?
2: Győrbe.
1: Nem, Szegedre.
2: Ó, köszönöm szépen!
1: Tizedikként hívtál fel!
2: Életemben először megpróbáltam, hát ha... Ja.
1: Akkor köszönöm életünkben szépen. Először találkozunk együtt Szegeden az ifjúsági napokon a Rádió Egy stage-nél. Két stage-en is jelen leszünk, úgyhogy mind a kettőnél. Ha tudod a Rádió Egy szlogenjét?
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
1: Ez az!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
2: Nagyon megörültem, köszönöm szépen.
1: Jó bulizást kívánok! Két jegyed van, tehát páros belépő, valakit vihetsz majd magaddal, jó?
2: Rendben, köszönöm szépen, halló!
1: Drága Rádió Egyesek, nagyon sok jegyet kiosztunk ezen a héten, például a következő órában is az igazi mai slágerek között. Can't

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermeccs. Azonnal folytatom a zenélést, Loé és a Get Lucky indítja a következő zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
6: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
7: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu per fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
12: Felvettek az egyetemre.
13: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
12: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
13: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
14: A Thrive Banknál az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
15: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: Eladott?
18: Hát muszáj, most pénz kell.
17: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A Bábnál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
18: Ez jobb döntés.
17: Részletek báv.hu. A kölcsönt a Báv pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
19: Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a Pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt a Voicingers, a Belga, Demién Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek káptalankert.net. Villány új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine and Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ. Breda Bia, Ezbeka, Nigel Stately, Andró, DJ App, Voksánvirág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium italok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikejével érkezik Bikarra augusztus 15-én. Egy szerelem története egyszer 50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz a felszínre. Részletek élménybirtok.hu. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demién Rózsi idén tölti be a 80. életévét, augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demién 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet is levetítik. A Cinema Cityben Pécsen megtekinthető a Sivatag fia kalandfilm, a Birka krimi vígjáték, a Bogyó és Babóca 7. része, a Mancsőrjárat, a Dino film, a Minyonok és szörnyek, a Toy Story 5. része, a Vajana, de vetítik az új Pókember vadonatúj nap című filmet, a Szürke zónát, az Odüsszeiát, vagy éppen a Megszállottság horrort. A Pécsi 3. színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. színház weboldalán.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
9: Köszönjük!
0: Rádió 1.
20: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, és már is itt van a foci himnusz, az idei év sporthimnusza, Shakira, Die Die. Azon túl, hogy a dal célja, hogy buzdítson, arra is emlékeztet, hogy a nehézségek és a kudarcok csak erősebbé teszik az embert, és ha keményen megdolgoztunk érte, elérhetjük a céljainkat. Shakira, Die Die!

Heal Me! Rádió 1-es újdonság Regán Lilitől, akivel nagy dolgok történnek, holnap Ibizán léphet fel, az élményeiről pedig biztos beszámol majd a World is Mine Radio Show-ban Juhász Gerinek. Itt a Heal

0: Itt a Rádió 1, 11 óra 24 perc közlekedési infókat kaptam. Gábor szólt, hogy Szentendrén a Dózsa-György úton útfelújítás, és emiatt van torlódás. Laci érdeklődik, Hali, valaki tudja, milyen az M3-as Debrecenig? Na de honnan, Lacikám? Melyik városból? Elég nagy az M3-as, de feltételezem Budapestről. Senki nem írt erről az autópályáról, úgyhogy egyelőre problémamentesnek tűnik, de bárki bármit tud szóljon. Nem úgy, mint az M1-esen. Korábban ugye megtudtam, felborult egy kamion Moson-Magyaróvárnál, a határ felé haladva, 6 kilométeres a sor. Az M0-áson is több kilométeres a torlódás, az M1-es felé Dunaharasztinál, ahol karambol volt.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A hírek jöhetnek még a Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Úszógumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít Kalap Jakab és Ringa Tobárja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Iszkiri zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
2: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menü ajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
4: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Cukorborsóleves vajasgaluskával és stroganoff csirkéért még pirított spagettivel, vagy sajtos penótos zsemlegombóc olasz paradicsom mártással, esetleg magyaróvári sertésszelet házi hasább burgonyával. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Magyaros zöldségleves korlátlan fogyasztással és A. cukorborsó főszelék pörkölttel, B. baranyai szelet pirított burgonyával, savanyúval, vagy C. rántott csirkemell rizssel, savanyúsággal. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat: hideg almaleves és olivás spagetti csirkével vagy sertésszelet szezámos bundában vokzöldségekkel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistroban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Máj gombóc leves zöldséggel és sertéspörkölt házigaluskával, tejfölös uborkasalátával vagy fasírozott kukoricás rizssel, káposztasalátával, esetleg húsleves cérnemetéltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj, hasább burgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
5: Köszönjük!
1: Rádió 1! Reklámot hallottál.
2: Rádió 1!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik!

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. A nyár legutolsó hetén is beleadunk majd apait, anyait. Dupla stage-el ott leszünk a színen, Szegeden. Délután 5-től meg este 11-től is buli a Rádió egy lemez lovasaival a fesztiválon. A 10. telefonáló ott lesz. 20 311

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és ezekkel a zenékkel a nyár végén a színen is bulizhatunk majd együtt Szegeden. A Rádió Egy két stage-en is jelen lesz a fesztiválon, a tizedik telefonáló pedig ott lesz, teljesen ingyen. Halló!
1: Üdvözletem, Pataki András vagyok, Jászberényből.
0: Andrásom, miért csörögtél?
1: Szeretnék a tizedik hívó lenni, hogy eljuthassak a színre.
0: És mit kell ehhez tenni?
1: Tizediknek telefonálni.
0: Aha, mit kell hozzá tudni?
1: A Rádió Egy szok ennyi.
0: Nagyon jó, hát figyelj, tizedikként értél el!
1: Úgy van, köszönöm, köszönöm.
0: De jó vagy. És vezetsz, ahogy halló, ugye?
1: Így van, vezetek, üzletkötő vagyok.
0: Az ország melyik részén haladsz éppen?
1: Most Albert is eljárok éppen.
0: Na, hát szeretném, hogyha Albert írsám, mindenki hallaná tőled a Rádió Egy szlogenjét. 1, 2, 3!
1: Rádió Egy, csak igaz, hogy a mai sláger megy.
0: Mindenki hallotta.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Kit hozol majd magaddal?
1: Barátnőmet, aki már a mennyasszonyom, ővel fogok menni, és a legjobb barátom Szegeden lakik, szóval ő is nagyon örülni fog neki.
0: Na hát menjetek mindannyian, én két jegyet akkor állok.
1: Tudom, nagyon szépen köszönöm.
0: És jelentem, drága Rádió Egyesek, a jegyek nem fogytak el. Délután újra lesz játék az igazi mai slágerek között. Love.

0: Ez a Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
1: Mai sláger megy.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék.

0: is láger megy, nyár hangulat ma is végig ezekkel a zenékkel. Öttől pedig a stúdióban zenélnek az ország legjobb DJ-i, a rádió egy lemezlovasai, öttől például Pure Beat a Live Mixben. Mi perceken belül a Daily Mixet indítjuk ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Kettő hétig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
4: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
3: Ezt azonnal le kell foglalni.
4: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
3: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
5: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
6: Kapcsolj turbófokozatra! A Metro havi bajnok ajánlatában a Villeda Turbo felmosó szett most csak bruttó 11.990 forintért kapható augusztus 31-ig. Válts ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Eladod?
11: Nem, muszáj, most pénz kell.
10: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod, ügyintézés akár 5 perc alatt.
11: Ez jobb döntés.
10: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
13: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Augusztus 15-én újra Belga a Káptalan kertben. Sajátos humor, kultikus dalok és hamisíthatatlan koncertélmény vár mindenkit. Káptalan kert, ahol a bécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
15: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
16: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
15: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
16: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
15: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
17: Úszógumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít Kalap Jakab és Ringa Tobárja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, Iszkiri Zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő Trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
18: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van.
19: További részletek. Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
20: Villány ezen a héten új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine & Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ, Breda Bia, Ezbekka, Nigel Stately, Andrew, DJ Up, Voksánvirág, DJ Boss és DJ Eddie, Premium Borok, Street Food és egy felejthetetlen Open Air Fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. Szerezd meg kedvezményes elővételesi jegyed még ma. WineVibe.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most!
1: Rádió
21: E! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi.

Nagyon kellemes hétfő délután, ez a rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Rengetegen mennek Budapestre bulizni még Baranyából, és nem véletlen, hogy a délutáni időszakban sűrített menetrend segíti a fesztiválozókat. Vonatokat, buszokat indítanak, és ami talán még fontosabb, hogy a Sziget Fesztivál miatt a hazautazás napján, augusztus 16-án már kora reggeltől megerősített hétközlekedés segíti a fesztiválozókat, és így könnyebben vissza lehet jutni akár Baranyába is. Lesznek tehát változások, figyelj a részletekre, és ha már itt tartunk, akkor Pécsen dolgoznak a József Attila utca 6-os úton. Ma még marási munkák miatt forgalomkorlátozás lesz, de holnap kezdik a bontást, biztos, hogy nagyobb fennakadás várható, illetve holnap a Siklósi út 58-as főúton is dolgoznak, szintén kerülgetni kell a táblákat. Mindenképpen legyél figyelmesebb, balesetmentes közlekedés mindenkinek, helyi témákkal délután 2-ig. A stúdióban Molnár Kristóf, na és persze a legfelkapottabb dalok sem hiányozhatnak. Forog a Bambolé, Alex Kenji sikertala itt a Rádió 1-en, a 93,8-on Mohácson.

0: Zárom a mai Daily Mix zenei listát. További kellemes délutánt, jó étvágyat. Azért mi természetesen zenélünk, és mindjárt Martin Garrix dala az élen, de a programajánlatokat sem hagynám ki. A Baranyai infók jönnek itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérőprogrammal készülünk, többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
4: Tanulj a Telekiben villányban ingyenesen. Felnőtt képzési rendszerben borászati és kertészeti szakmák egy év alatt, érettségi 2 év alatt megszerezhetők. Jelentkezés és részletes információk a telekiszakképzővillány.hu oldalon.
5: Svájci precizitás minden egyes csészében.
6: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
7: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
6: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
7: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
8: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel.

0: telefonszámon.
1: Villány ezen a héten új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine & Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ, Breda Bia, Ezbekka, Nigel Stately, Andro, DJ Up, Voksánvirág, DJ Boss és DJ Eddie, Premium Borok, Street Food és egy felejthetetlen Open Air Fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma. WineVibe.hu.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt a Voicingers, a Belga, Demián Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek, káptalankert.net. A Nemzeti Lovas Színház Rómeó és Júlia című koncertmüzikeivel érkezik Bikarra augusztus 15-én. Egy szerelem története kétszer 50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz a felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Villány új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine & Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ, Breda Bia, Ezbekka, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksánvirág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium italok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demián Rózsi idén tölti be a 80. életévét, augusztus 20-án pedig Pécsen a Káptalan kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demián 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet is levetítik. A Pécsi 3. Színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. Színház weboldalán. A Cinema City-ben Pécsen megtekinthető a Sivatag fia kalandfilm, a Birka krimi vígjáték, a Bogyó és Babóca 7. része, a Mancsőrjárat, a Dino film, a Minyonok és szörnyek, a Toy Story 5. része, a Vajana, de vetítik az új Pókember vadonatúj nap című filmet, a Szürke zónát, az Odüsszeiát, vagy éppen a Megszállottság horror.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
4: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
4: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 93.8.
4: Rádió E.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nem fázunk, ma sem. Szerencsére azért 40 fokot nem mérhetünk, 36-37 a maximum, és szerdától egy kicsit kevesebb lesz, 32, úgyhogy egy picivel könnyebb időszak vár, de tudjuk, ez az állatokat is megviseli, nagyon figyelj a házi kedvencekre, mindig legyen friss víz, tegyél ki egy kis tálba, amit akár más állat is elér, gondolhatunk itt például a madarakra, csak ne legyen kint sokáig a víz, mert azt a szúnyogok is szeretik, mi viszont nem annyira. Figyelj tehát a természetre, és ha már az állatokról van szó, akkor a Pécsi állatkertben ugye nemrég született egy kis bölény, június 15-én, most pedig már a neve is megvan, szavazásra bocsátották, mi legyen, kökény vagy borsika. Rengeteg voks érkezett, de végül a kökény állt az érre, így a közeljövőben már nevén szólíthatjuk a kis bölényt. Akár ez is lehet egy program, de hozunk még ötleteket, ahogy természetesen a rádió egy sikerdalait.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy igazán különleges nemzetközi produkcióra számíthatunk a megyeszékhelyen. Hozé Kura és Szamosi Szabolcs közös koncertje hozza közelebb a magával ragadó Orgona koncertet, nem is akárhol, a pécsi Bazilikában fognak színpadra állni. Az esemény a Filharmónia Magyarország Orgona Pont sorozatának egyik kiemelt hangversenye, ami biztos vagyok benne, hogy igazán emlékezetesre sikerül majd, és szerencsére annyira nagyon azért meleg sem lesz, pláne az esti órákban most 35-36 fokra számíthatunk. Hasonlóképp holnap, aztán szerdától egy picit lehűl, 31-32 lesz a maximum, és egy ideig tartani is fogja magát ehhez az időjárás. Remélem, hogy így már kibírhatóbb, az biztos, hogy mi a slágereket így is úgy is hozzuk. Forog a következő, majd holnap dél és kettő között a helyi témákkal. Érkezünk ismét. Molnár Kristófot hallottad a 93,8-on Mohácson.

0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt a Voicingers, a Belga, Demián Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek káptalankert.net. Villány új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine & Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ. Breda Bia, Ezbeka, Nigel Stately, Andró, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium italok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikájével érkezik Bikarra augusztus 15-én. Egy szerelem története egyszer 50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz a felszínre. Részletek élménybirtok.hu. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demián Rózsi idén tölti be a 80. életévét, augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demián 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet is levetítik. A Cinema Cityben Pécsen megtekinthető a Sivatag fia kalandfilm, a Birka krimi vígjáték, a Bogyó és Babóca 7. része, a Mancsőrjárat, a Dino film, a Minyonok és szörnyek, a Toy Story 5. része, a Vajana, de vetítik az új Pókember Vadonatúj nap című filmet, a Szürke zónát, az Odüsszeiát, vagy éppen a Megszállottság horrort. A Pécsi 3. színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. színház weboldalán.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
3: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
4: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Annyi út áll előttünk. Van, a már rég ott kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van.
6: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
1: Reklámot hallottál.
0: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt is majd játékot, de most 4 perccel 2 után közlekedési információk. Apropó Szeged, Zsolt azt írta, hogy az M5-ösön 1 kilométeres a sor a 75-ös kilométer környékén, a Szeged felé tartó oldalon, dolgoznak ugyanis a szakik az úton. Tette pedig azt írta, nem érti, hogy mi van, de pénteki a forgalom az M7-esen, mindenki a Balaton felé halad, Érd és Martonvásár között most is lehet torlódni.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! Jó utat mindenkinek a Rádió 1-jel!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nemrég beszéltem arról, hogy az M7-esen pénteki a feeling szakaszos torlódáson érte és Martonvásár között, Balcsi felé haladva. Oda indultak Szilviék is. Szia, Atis, megerősítem, nagyon sokan autózunk az M7-esen. Egy hirtelen ötlettől vezérelve szállást foglaltunk Siófokon, és péntekig ott leszünk. Mindenkit puszilunk, aki ugyanúgy nyaral, mint mi. Köszönjük szépen, ha veletek lehetünk majd a nyaralásotokon, Szilvi. Az Aranyparton, a Petőfi sétányon, de a Víztoronynál is ott vannak az igazi mai slágerek, ha már Siófok, de a Balatonnál végig körbe-körbe. És örülök, hogy sokan nyaralnak velünk és az igazi mai slágerekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 将注意力移出里。
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Folytatódik

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió egy, csak igazi mai sláger megy, nagyon csörög minden vonalunk, egy ország hívja, mindenki szeretne még idén-nyáron bulizni egyet velünk augusztus 26 és 29 között Szegeden, a szegedi ifjúsági napokon. Halló!
1: Szia, Atis, Feri vagyok, Szegedről, és a játékra jelentkeznék.
0: Micsoda lendület, Feri kév azt a mindenit.
1: Van egy nagyon jó ötletem, hogy én vagyok a tizedik.
0: Ez nem csak a te ötleted, ez így is alakult. Ferikém!
1: Igen, megvan a tis, jól vagyok! Rádió egy, csak igazi mai sláger megy!
0: És még a szlogen is megy!
2: Gratulálom! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Ott vagyok, szegediek vagyunk, ott leszünk, ott is, keszi, jaj, de jó!
0: Jó bulizást!
1: Köszönöm, szia!
0: Vidám boldog hallgatókat küldünk ki a színre, és jól van, hölgyeim és uraim, lesz még játék itt a Rádió 1-en a következő órában is.

0: Nagyon sokan választották az igazi mai slágereket a nyaralásukhoz, köszönjük szépen. Hát adjuk mi a hangulatot, ötig a legjobb zenéket válogatom, öttől aztán érkeznek Magyarország legjobb DJ-i a stúdióba, 5 órától Rádió 1 Live Mix Summer Edition Pure Beat-tel, 8-tól Disco Sheet Bárány Attilával, Hanvai PG-vel, DJ Juniorral, este 9-től pedig World Is Mine Radio Show Metzger Vikivel és Kollárral. A következő zenei óra pedig az idei nyarunk egyik kedvelt igazi mai slágerével indít, Accent, Tóth Abigail és a Sugar Daddy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
9: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a Pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt a Boy Singers, a Belga, Demián Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek, káptalankert.net. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikeivel érkezik Bikarra augusztus 15-én. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz a felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Villány új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine & White Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ. Breda Bia, Ezbeka, Nigel Stately, Andró, DJM, Fogsámvirág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium italok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demián Rózsi, idén tölti be a 80. életévét, augusztus 20-án pedig Pécsen a Káptalan Kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demián 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet is levetítik. A Pécsi 3. Színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. Színház weboldalán. A Cinema Cityben Pécsen megtekinthető a Sivatag fia kalandfilm, a Birka krimi vígjáték, a Bogyó és Babóca 7. része, a Mancsőrjárat, a Dino film, a Minyonok és szörnyek, a Toy Story 5. része, a Vajana, de vetítik az új Pókember vadonatúj nap című filmet, a Szürke zónát, az Odüsszeiát, vagy éppen a Megszállottság horror.
9: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen

Fulalnak. A új zene akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, most az albán származású énekesnőtől BB Rexától. Az apukája Észak-Macedóniából, az anyukája Albániából költözött az USA-ba, az albán közössége miatt világszerte nemzeti hősként kezeli, főleg mert brutál sikeres a zenében. Nagyon sokan szeretnének vele dolgozni, mert nem csak kiválóan énekel, a zeneszerzésben is jeleskedik BB Rexa. Mondjuk ebben a dalban pont a Fate lesz volt a segítsége.

0: csak igazi mai sláger megy. Jó pihenés, jó nyaralást kívánok mindenkinek. Nagyon sokan nyaralgatnak ilyenkor, augusztusban. Ha a kirándulás, a túrázás Esztergomba is környékére vezet, na akkor sem marad le az ember az igazi mai slágerekről. A legfrissebb 51. frekvenciánk ugye ott szólalt meg a napokban, FM 107,5. És aki ott lakik, remélem mindenki áttekert már ide, a Rádió 1-re, az igazi mai slágerekre, ahol nem sokára, perceken belül jön majd egy játék, a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra osztunk majd páros belépőt, és olyan zenékkel készülök, mint a nagy Rádió 1-es kedvenc, a Prayer in C, hozok Ed Sheerant, Azizán, vagy éppen Kamrad, Be Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, indult egy játék, valaki most nyerni fog színpáros belépőket, halló?
1: Szia, Lali vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Lali, honnan csörögtél?
1: Dabasról hívtalak.
0: Dabasról? Mit csinálsz te most? Hogy telik a nap?
1: Home office-ba dolgozok igazából.
0: És a nagy meleg miatt home office-ozol, vagy úgy általában tudsz te home office-ozni?
1: Általában ilyen hibrid munkarendben dolgozok, aztán pár napot itthonról, pár napot az irodából dolgozok.
0: Na hát akkor nagyon el sem kell kérezkedj a hó végén a főnököttől.
1: Hát nem, egyébként egy Szabit is terveztem akkor a 20-a után, úgyhogy pont jól jönne. Fesztivál, és egyébként pont Szegedben még nem is voltam. Összekapcsolom kettőt körbe, és néznék, meg a fesztiválra is elmennék.
0: Hát akkor irány Szeged! Tizedikként értél el!
1: De szuper, nagyon szépen köszönöm, de jó.
0: A Rádió 1 szlogenjét kérem!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ezért adom a nyereményt!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: De szuper, nagyon szépen köszönöm. Még nem voltam a színfesztiválon Szegeden sem, úgyhogy a kettőt össze tudom itt kapcsolni, nagyon szuper lesz.
0: Akkor ezt most kipróbáljuk, nekünk két stage-ünk is lesz, úgyhogy várunk majd ott, jó?
1: Ott leszek mindenképp, nagyon szépen köszönöm.
0: És hogy milyen lesz majd a hangulat? Ez a dal is mutatja majd, ezt a dalt Rádió 1-es DJ-k szerettették meg az országgal. Játék pedig délután Gerinél is lesz a Kívánság műsorban a Rádió 1.

0: is, rádió egy live mix, és Juhász Geri mellett. Ma Pure Beat zenél, 2 órán keresztül ez a rádió egy live mix. Summer Edition, a nyári különkiadás, amit nagyon szeretnek a hallgatók, látjuk az üzeneteket. Hölgyeim és uraim, a rádió egy forradrottja, 20-as 311-111, várjuk a közlekedési információkat. A következő zenei órát Taylor Swift-tel kezdem.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak így.

Igazi mai sláger megy. Hello, mindenki, Deák Györki Attila a stúdióban még, de nem sokára 5-től átkapcsol két lemezjátszóra. Juhász Geri és Pure Beat, 5-től Live Mix. Most viszont autós barátaimnak indítok egy dalt, 4 után mindig egy zene az övék.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1, 16 óra 17 perc, kaptam közlekedési híreket. Botoncolt, hogy az M0-áson, az M3-as felé Ecser magasságában baleset, lépésben halad a sor, jelentős a dugó. KL monogrammal jött, hogy Budapesten lassú a Terész körút a nyugati felé haladva, és baleset volt az M3-ason Mogyoródnál, legalább 1-2 kilométeres a sor, kifelé haladva, írta névtelenül valaki.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 16 óra 38 perc, közlekedési információk. A BKK közleménye szerint a Sziget Fesztivál idején a szokásosnál sűrűbben, sőt éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt-Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre mától transferjárat közlekedik. A Nagykörúti 6-os villamos a rendezvény

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
6: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utasbiztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
11: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
12: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért. Augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
13: Kapcsolj turbófokozatra! A Metro havi bajnokajánlatában a Vileda Turbo felmosószett most csak bruttó 11.990 forintért kapható augusztus 31-ig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
14: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben!
2: Tű pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, dupla erőbedobással mixelünk egész nyáron 2 órában. Ma itt mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Szevasz Pure Beat, mi újság?
3: Csoki, szevasztok srácok. Hello Gerikém, kellemes délután mindenkinek. Hát egy jó kis kipihent, most kipihent hétfőn vagyok itt, azt kell
2: mondjam. Egy jó kis kipihent 38 fokos hétfő. Kitartás mindenkinek a nagy melegben. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek 2 órán át, tehát mixelve kezdjük el.
3: A Fastboy formációval kezdünk, érkezik a Good Life, ezzel kezdünk itt a Rádió Egyen. Alá!

0: We're Fast Boy here on Radio 1 Hungary.
1: Yeah. Ez a Radio 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pure Beat. Pure Beat. A házigazda Juhász Geri.

0: legjobb DJ-i, ma például Purebeat. Közlekedési információk jönnek közben nagyon röviden. Összeütközött két autó nemrég Budapesten, az Ajtós időjárás soron a Cázár András utcai kereszteződésnél, Miskolcon a 3-as főút és a Futó utca kereszteződésnél baleset, iszonyat nagy a torlódás, ráadásul pont van ott egy terelés, útfelújítás miatt is, ezt Dorottyától kaptuk. Nagyon köszönjük mindenkinek, jó utat! Hú, de sok üzenetünk van. Sziasztok, Áginak üzenem, hogy szuper volt találkozni a DJ Oti bulin szombaton, jó volt kicsit vintage-nek lenni, üzeni valaki. Én ott voltam a DJ buli, DJ Oti bulin, életem egyik legnagyobb bulija volt. Óriási.
1: Jól érezted magad, jó buli volt?
0: Olyannyira, hogy még mindig fáradt vagyok. Nagyon nagy volt. Hello, skacok, egy jó babbujás mellé már csak egy jó pörgős mix jár. Köszi nektek, csak így tovább, Lacus 78. Lacus 78, köszi, Randira nem menj már ma. A babbujás meg a Randi, nem jó barátok, higgyétek el. Megyünk tovább.
1: Az idei labdarúgó VB egyik hivatalos dalával megyünk tovább. Érkezik Shakira és a Die Die ezúttal DJ Dark Remix-ében ezzel. Megyünk tovább itt a Live Mix-ben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Summer Edition ma is két órában, mint egész nyáron. Mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött, ő pedig Christopher kollégánk volt a World Is My Radio Show-ból, az év producere jelenleg Magyarországon, ez a Baiana, amit ugye annó Tiesto is játszott minden nagy-nagy fesztiválon, ahol csak fellépett.
1: Abszolút, meg hát még csupa nagy név, szóval azt kell mondjam, ez óriási elismerés.
0: És ne felejtjétek, Tiesto nálunk is játszott guest mixet tegnap előtt, múlt héten szombaton, ezt vissza tudjátok hallgatni az applikációban és a weboldalunkon is. A mixek fülben egy nagyon fontos közlekedési információ, ez egy nagyon rossz hír. Több autó karambolozott, nemrég az M1-esen, Hegyeshalom felé Biatorbágynál, a 23-as kilométernél 10 kilométeres jelenleg a torlódás, és visszahat az M0-ás felől érkezőkre is, tehát még egyszer elmondom, több autó karambolozott az M1-esen, a Hegyeshalom felé vezető oldalon Biatorbágynál. Mindenkinek jó utat! Türelem, adjuk nektek a jó zenéket a hazauton, menjünk tovább!
1: Kivételesen magyar vonalon megyünk tovább, érkezik Nagy Bog és Des közöse a Jó lesz a kújra című track, és ezúttal Metzger Viki verziójában, ezzel megyünk tovább itt a Live Mixben.
2: Rádió 1 Live Mix Summer Edition. We'll be right back.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now. Pure Beat.

0: dolgozása, ez volt a Heart Like Mine a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron két órán át mixelünk. Szia Geri és Pure Beat, ez egy üzenet, az egész napom egy totális ingerült katasztrófa volt. Legszívesebben a falra másztam volna a feszültségtől, de aztán tűpontosan délután 5-kor bepattantunk Krisztiánnal, a kisfiammal az autóban, megindult a mix, és hirtelen minden megváltozott. Komolyan mondom, hogy ez a szett ebben a tikasztó hőségben pont olyan, mint egy jéghideg korty víz a sivatagban. Azonnal életre keltett, visszahozta a lelkem, egyszerűen zseniális. Pure Beat, elárulnád, hol lesztek a közeljövő? Jövőben nagyon ránk férne már egy kis élő töltekezés. Szívesen elugranánk hozzátok, hogy élőben is átéljük ezt az energiát. Sziasztok, köszönjük szépen Magdolna.
1: Na hát először is köszönjük szépen a kedves szavakat, ezért vagyunk itt a rádióban, hogy ezeket a nehéz napokat át tudjátok vészelni. Hát kicsit puskáznom kell, hosszú lesz a hét, csütörtökön kezdődnek a fellépések, Tiszafüreddel leszek csütörtökön megtalálható. Pénteken Balaton elén egy 3 órás szettel várok mindenkit, utána még érkezem Budapestre. Szombaton pedig, hát ott nagyon hosszú nap lesz, egy délutáni nappali partin kezdek Budapesten, aztán megyek Széchenybe, onnan megyek Gyömrőre, aztán pedig Siófokra.
0: Úgyhogy Magdi, ezeken a helyeken tehát látható
1: Pure
0: Bizonyám, hát meg ne felejtjétek, jövő héten ugye Strandfesztivál, a Rádió 1-jel élő közvetítéssel, erről is dumálunk hamarosan. Hydration break, tartunk egy rövid hidratáció szünetet, aztán pedig jövünk vissza, és egy órán át még itt vagyunk veletek élőben, jó?
1: Így van.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
6: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
7: Világmárkák, világra szóló áron.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab többféle kotányi fűszersó, fűszerkeverék vagy fűszerpác csak 349 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Bale a 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
13: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
14: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
16: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
17: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
20: Eladott?
21: Hát muszáj, most pénz kell.
20: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
21: Ez jobb döntés.
20: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
22: Augusztus 14-én különleges zenei élmény vár a Káptalan kertben. Egyedülálló hangzással és felejthetetlen pillanatokkal érkezik a Voice Singers koncertje. Káptalan kert, ahol a Pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
1: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
3: Tanulj a Telekiben villányban ingyenesen. Felnőttképzési rendszerben borászati és kertészeti szakmák egy év alatt, érettségi két év alatt megszerezhetők. Jelentkezés és részletes információk a telekiszakképzővillány.hu oldalon.
10: A Nemzeti Lovasz Színház Rómeó és Júlia című koncertmusicaljével érkezik Bikarra augusztus 15-én. Egy szerelem története 250 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
23: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet online.

0: 2023-as telefonszámon.
1: Négy nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Dündi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérőprogrammal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jogaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
2: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.
4: Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: hallgatásban.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Station 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Elmúlt 6 óra, hello mindenkinek, itt vagyunk teljes erőbedobással, mixelünk 2 órán keresztül egész nyáron, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mellette még mindig Pure Beat a lemezjátszóknál, szevasz Pure Beat!
2: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém!
1: 7 órától pedig majd a következő órában a Rádió 1 kívánság műsorban játék is lesz, színnapi jegyeket nyerhettek majd 2 alkalommal is, tehát 7 és 8 között megyünk tovább.
2: Kygo és One Republic közöse Chasing Paradise, ezzel megyünk tovább, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition, dupla erőbedobással mixelünk. Két órán át Magyarország legjobb DJ-ivel egész nyáron, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Két nagyon fontos közlekedési információ. 10 kilométeres dugó van baleset miatt az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál. Kerülni az 1-es főúton tudtok az M0-ás és Herceghalom között, a fővárosban pedig a Helsinki úton nem működnek a lámpák. Ez nagyon sokan megírtátok. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: SMS és Viber számunk 0630111111. Szia tesim! Remélem minden oké veled, jók a zenék, Gábor.
2: Gábor, szia tesim! Igen, jók a zenék, jó hangulat.
0: És tesizzen mindenki a zenéinkre! Megyünk tovább!
2: Menjünk tovább egy saját dallal, ha már én vagyok itt veletek ma délután. A második legsikeresebb dalom a No One után, ez nem más, mint a Sorry című track, ami 2018-ban jelent meg, és ezúttal természetesen egy rádiókompatibilis verzióban hoztam, Gold Hand remixében, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now. Pure Beat.

0: Bruce Florida és a Hangover egy régi kedves ismerős a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma is 2 órában Pure Beat a lemezjátszói mögött. Jövő héten Strandfesztivál, méghozzá Zamárdiban szerdától szombatig minden este ott leszünk, az összes Rádió 1 DJ-vel lesz élő közvetítés is, aztán pedig augusztus legvégén jön majd a Szín Szegeden, ide is kaphatok tőlünk páros napi jegyeket, egész héten van játék, nálunk 2 is lesz majd 7 és 8 között.
1: Így van, és természetesen én is ott leszek mind a 2 fesztiválon.
0: Na, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Tartunk egy nagyon rövid hidratációs szünetet, jön az újabb Hydration Break, aztán pedig Pure Beat-el még fél órán át itt vagyunk veletek, jó?
1: Így van, és érkezik majd Faithless klasszikus a BB Rexával közösen 2026-ban. Az Insomnia, azaz idén már a New Religion.
0: Maradjatok, jó helyen vagytok!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
6: Augusztus 15-én újra Belga a Káptalan kertben. Sajátos humor, kultikus dalok és hamisíthatatlan koncertélmény vár mindenkit. Káptalan kert, ahol a bécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
7: Tanulj a Telekiben villányban ingyenesen. Felnőtt képzési rendszerben borászati és kertészeti szakmák 1 év alatt, érettségi 2 év alatt megszerezhetők. Jelentkezés és részletes információk a teleki szakképző villány.hu oldalon.
8: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
9: Úszógumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít Kalap Jakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Iszkiri zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
10: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
11: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@bolybonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
12: Rádió 1.

0: Akkor rádió egy.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kösz, hogy ma is itt vagytok, ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Live Mix Summer Edition-t halljátok. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például Pure Beat. Ő Alex Kenji volt a Bambolével. Alex Kenji, képzeljétek el, mezítláb lép fel, akárhol csak játszik, és 8 különböző alter ego alatt is adott ki dalokat az elmúlt években, de ez a Bambolé 2026-ban ez mindent visz.
1: Várjál, ez egy kicsit, most elakadtam ennél, hogy micsoda mezítláb
0: lép fel. Mindig leveszi a cipőjét, leveszi a papucsát, tök mesztelen mezítláb lép fel minden bulin. 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Szép estét az uraknak, ez egy Viber üzenet, igazán ütős a hétfői mix, jó kis frissítő egy hajtós nap után. Ezt hajnalkától kaptuk. Hajni, ezért vagyunk itt, hogy mindenkit felfrissítsünk.
1: Abszolút.
0: Menjünk tovább.
1: Hát egy olyan dallal megyünk tovább, ami szerintem beleírta magát az elektronikus zenei történelembe. Paul Cabrenner érkezik, és a No Good Bite című track ezúttal Milani Deeper verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now, Pure Beat.

7-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ez volt ma a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 2 órában Pure Beat-tel. Sziasztok, imádlak titeket, most is tiszoltok a kocsiban. Alig várom, hogy visszahallhassam ezt az üzenetet, amit írtam üdvözlettel Aranka. Aranka, reméljük, hogy tényleg hallotta.
1: Igen.
0: Sziasztok, Geri, olyanok vagytok a Live Mixben és a Where Is My Radio Show-ban, mint egy jó sorozat az HBO-n. Mindig a legizgalmasabb résznél van vége a műsornak.
1: Hát ugye valaki? Ilyen. Elhúztuk a mézes madzagot.
0: Tudatosan csináljuk így. Pure Beat, nagyon szépen köszönjük. Pure Beat-tal találkozhatok még egyszer a héten, ugye a World Is My Radio Show-ban szerdán este.
1: Így van, 11-re érkezem, és innen folytatjuk.
0: Maradjatok, a Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt Loival és a Get Lucky-val. És fogunk játszani kétszer is, szín napi jegyeket nyerhetek, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
3: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
0: Rádió
2: 1. Indul. A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, teleszúrom ezt a következő egy órát is isteni zenékkel, meg persze játékokkal, úgyhogy érdemes folyamatosan minket hallgatni. Halló, halló!
1: Szia Geri, Bea vagyok, és arra gondoltam, hogy meglepek egy dallal, hogyha szabad.
0: Szia Bea, mármint engem?
1: Igen, szeretnék neked egy dalt kérni.
0: De cuki vagy, mi legyen ez a szám?
1: Kato.
0: Kato Turn the Lights Off, ezt én nagyon szeretem.
1: Szuper jó kedvel legyél a munkában.
0: De kedves vagy, nálam ez mindig így van, nagyon szépen köszönöm. Jön akkor Kato.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és hát idén is tele vagyunk fesztivál belépőkkel. Halló, halló!
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak és honnan hívsz?
1: Szandra vagyok, és Szombathelyről.
0: Szandra, Szombathelyről. Szombathely és Szeged, hát ez gyakorlatilag az ország két különböző pontja.
1: Igen.
0: Bevállalnátok egy oda-vissza utat a színkedvéért?
1: Hát persze.
0: De bátrak vagytok. Kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Jaj, de jó! Tök jó!
0: Lesz egy jó hosszú utatok, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Nem tudom, hogy lesz-e valaki rajtatok kívül, aki ekkora utat bevállal Szombathely-Szeged.
1: Biztos.
0: Kit viszel magaddal?
1: A férjemet.
0: Szuper, érezzétek jól magatokat. Újabb játék néhány perc múlva itt a Rádió Egyen, Kám Rádión közben és a Be My.

0: rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Marianna vonalban, parancsolj!
1: Regálni is szeretnék kérni a legjobb barátnőmnek, Szabó Ágnesnek, és a páromnak, Lányi Istvánnak.
0: Jön akkor nektek a leges, legfrissebb Regálni sláger, ez a Hilmi, és hát Lilinek nagyon drukkolunk, mert hogy holnap Ibizán lesz fellépése, képzeljétek el. Ha pedig ti jönnétek a színre bulizni velünk, akkor most hívjatok 10-ként, és adom a páros napi jegyet, a számunk 0620 3 111 111.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és ha ne adj Isten, nem lettetek volna még egy jó buliban, vagy egy jó fesztiválon idén nyáron, most is segítünk. Hello, hello!
1: Szia, Kitty vagyok, játék, és szeretnénk jelentkezni.
0: Hello, Kitty, hol vagy, mit csinálsz, milyen a ma estéd?
1: Én most éppen itthon vagyok. Nem nagyon csinálok semmit, úgy döntöttem, hogy a mai nap egy kicsit a pihenéssel fogok foglalkozni.
0: Kivetted ezt a hétfőt, tök jó. Honnan hívsz?
1: Én Debrecenből.
0: Oké, kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Kitty, aki szabadnapos és a 10. ebben az órában.
1: Köszönöm szépen! Ez azt jelenti, hogy nyertem egyébként?
0: Bizonyán!
1: Úristen, köszönöm szépen, Marimárás vagyok. Nagyon próbálkoztunk a barátaimmal, úgyhogy nagyon örülünk neki.
0: Végre összejött, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Köszönjük szépen! Ú, de jó!
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, játék természetesen holnap is lesz, ugyanígy egész nap reggeltől estig a rádió.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Virág, parancsolj!
1: Joelkoritól kérek egy számot.
0: Joelkori, oké. Hol vagytok? Mit csináltok?
1: Balaton gyerekem vagyunk, és most éppen gulyásleves főzünk.
0: Nyaraltok?
1: Aha.
0: Milyen az idő?
1: Kellemes van, nincs ilyen meleg.
0: Hát akkor érezzétek nagyon...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: itt, úgyhogy én most tartok egy jó hosszú, egyórás hidratációs szünetet, Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva találkozunk a Hydration Break után a World is Mine Radio Show-ban. Jó hetet, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
6: Önnek a Protexin kell!
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előre fizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
13: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
2: Reklámot hallottak.
3: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Azért a képre vessetek egy pillantást. Nem rossz arcok az amerikai rendőrök. Teljes bokorjelmezben, és így méri ő a sebességet. Ugye, hogy azért ez is egy komoly hivatás.
15: Ezt veszed, ezt a ruhát? Ezt így kapható? Egy
14: ezt megcsinálják neki a rendőrségnél ezt a ruhát. Cserélek átszázva figyelte a forgalmat. Kiszűri a figyelmetlen sofőröket. Azt mondja a New Jersey rendőrség, hogy ez egy ilyen figyelemfelhívó akció lett volna, és ők nem feltétlenül akarnak büntetni, hanem egy célzott ellenőrzést végeztek azért, hogy a forgalmas gyalogosok által sűrűn használt részeken figyelmeztessék az autósokat, mert hogy nagyon-nagyon sokan telefonálnak meg SMS-eznek is Amerikában. Mennyire megalázó, ha téged kiküldenek bokorként, rendőrként, hogy buktasod? Tehát, hogy ez egy karriered csúcsa, és azt mondta, hogy Safe for Johnny 74-et lebuktatták, köszönjük, vagy sorsolnak reggel, hogy figyelj, ma te legyél a bokor. Tehát azért ez úgy, hezitálsz egy kicsit, hogy ez most melyik.
15: Hát vagy
14: nagy kitüntető figyelem, vagy azt mondta, hogy jó, oké, lesz, ma megint leszek bokor. Jó, kimegyek, oké, akkor csináljuk. Tehát, hogy annyira azért felnőtt férfiként bokorként üldögélni egy fa mellett, azért akkor nem
10: karriere csúcsa, nem? Embereknek. Nekem van olyan barátom, akinek ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség lenne. Igen, ez, tehát hogy van olyan barátom, aki imádja az ilyeneket. Ő szokott például a többi barátunknak próbavásárlót játszani, amikor a vállalkozásokat kell kicsit ellenőrizni, és imádja ezeket a feladatokat. Múltkor sódert ment vásárolni magának tüzépre.
14: Zseniális egyébként. A németek sokszor álcahálóval levágott lombos fákkal álcázzák a trafipaxot. Ez mennyire durva. Mi meg kiírjuk, hogy lassíts, mert trafipax. Akkor mi vagyunk a legrendesebbek itt Európában.
15: Igen. Olyan videókat láttál, ugyanez a jelmez, gyanútlan járókelők mennek az utcákon, és ilyen jelmezbe valaki egy rohadt nagy cserébe beleül.
14: Figyelj, én és nem ott... tudom, hogy nem ütném meg azonnal a reflexből.
15: Én biztos. Ugye?
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
17: Disco! Disco! Disco Shit. A Rádió Egyen. PG Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
18: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, indult a Rádió egy esti sója, a Diszkos itt 3D-ben élőben DJ Junior, a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Sziasztok!
19: Szavaztok, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, beszélni fogunk DJ Ottiról, mert 65 ezer embert táncoltattunk az elmúlt héten, zseniális volt, szavaztok!
20: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, most a végével kezdem az egész adás, teljes mértékben fordított lesz egyébként, és tényleg nagyon-nagyon sokat fogunk beszélni a DJ Ottiról, mert szerintem mindegyikünknek életünk egyik legnagyobb élménye volt, ezután is köszönjük mindenkinek, aki ott volt.
18: Nagyon szívesen. Ja nem, hogy nekünk jó, köszönjük mindenkinek, aki ott volt. Most pedig kezdjük meg hozzá a Swiss Disco dalával. Sleep Tonight, ne aludjál, tesó, most indul az éjszaka.

0: Szabadság, emberek, szabadság. Ez a Diszkosit Rádió Show, itt a Rádió Egyen, 100 000 tisztaságú magas BPM tartom az én színű zenékkel, a Bárány Attila mixel, itt van Hamai PJ és én DJ Junior, és mind a hárman ott voltunk a DJ Otti Show-n, DJ Ottit mi vezettük föl, mi varmat voltunk föl, diszkosítás klasszikusokkal, legendákkal, olyan zenékkel, amelyeket az elmúlt 20 évben játszottunk, illetve játszottunk egy néhány újdonságot is, és 50 méteres kifutó volt, 30 fok, 65 000 ember, brutál hangulat volt, köszönjük mindenkinek, aki ott volt és velünk bulizott.
1: Ha valaki nem volt ott, meg tudja nézni, kitettem egy videót, pont azt, amikor hátulról a backstage-ből a diszkosi csapata felmegy a diszkospultba, és ott ki megyünk, és látszik a 65 000 ember, és majd még holnap is ki fog kerülni egy olyan videó, ahol pedig az a dal lesz, ami egy magyar és világsláger, és ugyebár ez kapta a legnagyobb sikot, majd tessék csekkolni a TikTok csatornámon.
2: Na végre van, nekem is 10 másodpercem az egészre. Az incidens a végén, mielőtt bárki egyébként a kábítószerre próbálná terelni a figyelmet, ami alapvetően egy hülyeség, de mindegy, ez az én véleményem. Összetörték a kocsimat.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mely diszkosi trédőszió DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel. Tényleg szenzációs volt DJ Oti fellépés. Nagyon fontos, hogy kikerült egy videót, tessék csekkolni. És ami nagyon-nagyon fontos, ennél is fontosabb, szerintem megkapta a diszkosi csapata minden idők legnagyobb sikolyát, méghozzá az első magyar világslágerre, ugye bár a Moving to the Sun-ra. Ott volt velünk az alkotója, Imád Angel, ugye Bernadett és Gyula is megérkeztek nagy nehezen Angliából. Bár a nagy színpados fellépést nem hallották, de utána ugye bár volt egy afterbuli, ahol hallhatták ezt a dalt. És nagyon-nagyon fontos, hogy vasárnap volt Bernadett születésnapja, és azt mondta, hogy élete legkeményebb születésnapi ajándéka volt. Ezúton is még egyszer boldog születésnapot Bernadettnek.
1: Jó, sikerült szép percet beszélned, és mindjárt jövünk, úgyhogy most annyit szeretném mondani.
2: Isten éltesse a Bernadettet.
1: Igen, Isten éltesse a Bernadettet. Lesznek még szülőnaposok, meg névnaposok, visszatérünk rá. Nekem egyébként, ha hiszitek, hanem az arénában az after sokkal, de sokkal komolyabb vibe-ot hozott, mint egyébként a nagyszínpados fellépés. Egyszer majd elmesélem, hogy miért. Ott mindenki biztosan sem fan volt. Köszi szépen!

0: mindenkit.
1: Én meg azt szeretném mondani, hogy egyrészt ugye Imre Angelt újra köszöntsük, tehát hiszen tegnap volt a születésnapot, boldog születésnapot kívánunk neki, ő a Moving to the Sun szerzője. Én meg annyit akartam, hogy most szombaton egyébként Bélmegyeren fogok majd pörgetni, ott egy nagy fesztiválon magyar ismert DJ-k társaságában fogok játszani egy afteren.
2: Jó magam, Hampai Pidzsi, szerdán kimegyek a szigetre, megnézem Margit pénteken, azt mindent lemondtam, és ott leszek a Black Caffeine, kihagyhatatlan szerintem, szombaton pedig Jász Szent Andráson és Szerényi tópartján várok mindenkit sok-sok szeretettel.
0: Most pedig megyünk tovább, rádió egyen az igazi mai slágerek között jön az egyik legújabb biztonság, Kelly Session Milkshake 2026-os verziója.

0: Ez a 20 éves diszkos itt a Rádió 1-en, élőben megyünk FM-en, webben, applikáción keresztül, TikTokon, YouTube-on, mindenhol ott vagyunk, a Bárány Mixer itt, a Hanvai meg a Junior is, és annyit akartam még mondani, hogy after party is volt, és az is szenzációs volt az Oti után. Egyetlen egy dolog hibázott be, hogy amikor mi az Attilával váltottunk, akkor a teljes rendszer lement azon a stage-en, tök sötét volt, meg minden elment az áram 5 percen keresztül, és nagyon sok ember átszivárgott a többi másik stage-re, azt hiszem 2 volt még, de nagyon nehéz volt nekem újra összeszedni az embereket, de köszi mindenki, aki visszajött, és egészen hajnalig velem bulizott.
1: Köszi mindenkinek, aki ott volt, tényleg szenzációs volt egyébként a rendezvény, és azon gondolkoztam, hogy hova tovább. És arra jutottam, nem tudom, hogy erre ti gondoltatok be már, mint szervezők, hogy konkrétan a Budapest parádé helyet meg lehetne csinálni, csak hát, hogy a belépő kérdés ott nehéz, lehetne egy olyat csinálni, hogy Oti parádé. Hősök ter

0: PISA 2026-os biztonsági mix, biztos, ami biztos, még az hallatok felőlünk.
1: Mindig,
0: hallatok,
1: mindig,
0: még jövünk vissza. Ez majdnem olyan, mint a Médini Biza. Na tessék, arra készült.
2: Polish.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert diszkosi Rádió Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Havai Pici, villám gyorsan búcsúzunk.
1: Én azon búcsúzom, hogy most szombaton Bélmegyeren leszek, ezen kívül a rádióban itt majd, ha jól tudom, akkor kedden és pénteken mixelek, és hozok új Swedish House Mafia premiert, meg még egy csomó mindent, az kikerül majd a YouTube csatornára is, úgyhogy ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenileg szerdán megyek Argyla, pénteken Black Cup-ra, szombaton pedig mindenkit várok sok-sok szeretettel Jász Szent Andráson és az Elite Tónál, Hambai Pici voltam, szevasztok!
2: Én azon búcsúzom, hogy csütörtökön Tiszafüreden játszom, pénteken Popája Fűzfő, és aztán utána Budapesten Funky.

0: can't touch this.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

négyen. A Parton Rádió 1 Stég, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vízenúszó stégen. A fesztiválon Rádió 1 Jimmy Maréna. A lemezjátszóknál este 11-től.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni zenék jönnek innentől, isteni DJ-ktől, 2 órán át Metzger Viki, aztán 11-től Kollára lemezjátszóknál. Hello Viki, induljunk el!
1: Sziasztok, hogy mindig nagyon-nagyon meleg van, mert remélem, hogy bírjátok egyébként ezt a hőséget. Startoljunk is egy zseniális trackkel, Dracula a háttérben, csak itt, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne, a World is Mine Radio Show. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, és hát hál' Istennek idén 2026-ban születtek nagyon-nagyon jó nyári slágerek. Ezek közül mutatjuk most meg az egyik legjobbat.
1: Bizony, és az egyik legnagyobb meglepetés számomra Bob Sinclair és Kiesza közös. Egyébként Kiesznek a hangja ebben a trackben tiszta Kylie Minogue, lehet, hogy azért szeretem ennyire, úgyhogy most tőlük jön a Can't Wait, csak is a rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show hétfő este. Metzger Viki a lemezjátszói mögött az új dalait közül jön most az egyik.
1: 2 hónapos pontosan a dalunk, és képzeljétek el, hogy már bőven az 1 millió fölött vagyunk, és elképesztő, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen nagy számot tudtunk ezzel a trackkel elérni, és nagyon-nagyon örülök meg, hogy nálad is sokan kérik egyébként.
0: Abszolút, és képzeld el, amit külön megfigyeltem, hogy mostanában nyaralás közben nagyon sokan kérik, mert abszolút ilyen nagyon jó nyári feeling ez a nyári vibe-okhoz.
1: Ez azért nagyon érdekes, Geri, mert ugye Tájföldön forgattuk a klip felét, és mi is nyaralni és dolgozni voltunk kint, és szerintem nagyon sokat dobott rajta, hogy a szöveg egy részét kint is írtuk, szóval szerintem adja a hangulatot, meg hát ugye a videóklip is nagyon nyári.
0: Bizony. Úgyhogy menjünk tovább ezzel.
1: Bizony, tőlem, Nagy Bogitől és Miss Punttól érkezik az Éden.

0: Metzger Viktória lemezjátszói mögött Gordo, Martin Garrix, Robin Schulz, ők mind-mind jönnek vadi új zenékkel este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érj el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Holnap este 10 jócskán hello mindenkinek, a legjobbat kapjátok tőlünk a Danceből és a Houseból, ma is még mindig Metzger Viktória a lemezjátszóknál. Hello Viki, menjünk tovább.
1: Hello mindenkinek, sziasztok, startolunk is a második órával, Bibi Rexa és a Fateless közösen jön egy újra gondolt New Religion.

brain cells.

0: Green Velvet, La La Land, Medusa remixben a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Viki, tőletek jön megint egy új dal.
1: Bizony, bizony, és ugye ez is eléggé friss track. Amúgy picit több mint két hetes, és képzeljétek, átléptük már a 400 000 hallgatást, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk nektek. De tényleg nem tudok magamhoz térni, az egyik dalom 1 millió fölött, a másik közeledik a 500 000, az a remix pakkom mindjárt 1 millió, úgyhogy wow. Ez az év eddig nagyon-nagyon-nagyon jól megy. Úgyhogy tőlünk jön most Gabriel Dancer, a Blanche-tól, és tőlem a One Kiss.

Yeah, that's that freaky one.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show hétfő este, 11-ig Metzger Victoria, aztán 11-től Kollár a lemezjátszóknál. Jennifer Lopez jön és David Guetta végre csináltak egy közös dalt.
1: Bizony, hát maradjunk annyiban, hogy Jennifer Lopez olyan, mint a jó bor, nem öregszik, én nem értem, hogy hogy lassan 60 éves, és úgy néz ki, mint egy, nem tudom, egy 38-40 éves nő. Úgyhogy egy 20-as simán letagadhat, gyönyörű szép Jennifer Lopez, és a hangját én nagyon-nagyon kedvelem. Nem egy Adele szintű énekesnő, viszont az ő hangját nagyon-nagyon jól használja, nagyon jó dalokat írnak neki, és a Save Me Tonight is ilyen, amit David Guettával követtek el, úgyhogy ez jön itt most a World is Mine Radio Show-ban.

a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória! Metzger Viktória! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória! Metzger Viktória! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Zene Metzger Viktória lemezjátszói mögött Martin Garrix érkezik most, aki élet egyik legtermékenyebb időszakát éli. Nemrég az idei Tomorrowland-en Belgiumban bemutatta azt a vadonatúj dalt, amit a YouTube-val készített, ugye szám szerint ez már a második közös zenéjük, Satisfy az újdonságuk címe, és hát nem mellesleg The Edge, a YouTube gitárosa, ott is volt a Tomorrowland-en, amikor premiereztették azt a dalt. Most pedig egy másik újdonság érkezik, amit Martin Garrix-el csinált.
1: Hát nekem személyes vonatkozásom van Martin Garrix-el, ugye én már többször találkoztam vele, közös fotónk is van, nagyon-nagyon kedvelem, nagyon pici kora óta lényegében ismerem, ugye 16 éves volt, mikor elkezdett zenélni, aztán most már milyen nagy fiú, mennyi idő eltelt, hát már lassan 30 éves, ugye? És Ed Sheerant is nagyon-nagyon kedvelem, és amúgy nagyon jó lett ez a kollab, úgyhogy szívem csücskei mind a ketten, tőlük érkezik most a Repeat It.

0: Az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek csak a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Refuse the Soul in the Moment a szenzációs Adriatic Remixben. Metzger Viktória ezzel zárt ma. Milyen lesz még neked ez a hét?
1: Képzeljétek el, hogy kilátogatok ugye a szigetre majd, lesz egy nagyon-nagyon jó kis kollaboráció, együttműködésem, aztán megyek csütörtökön Tiszafüredre, pénteken a saját estemre, szombaton pedig Siófokon játszom újra, úgyhogy hard lesz ez a hét is.
0: És hát hard lesz a következő egy óra is itt nálunk. Maradjatok, nincs reklám, már is jön Kollár.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió 1-en.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Este 11 múlt, hello mindenkinek, innentől tehát Kollár a házban, úgyhogy jó feszes ütemek jönnek éjfélig. Szevasz, Kollár!
2: Jó estét, Rádió, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ha Geri is így mondja, akkor így lesz. Most tettem ki egyébként ebben a pillanatban az Instastory-mat egy kicsit megkésve, hogy itt kezdem a hetet a Rádió Egyen ismét, ami nekem még mindig végtelenül megtisztelő. Úgyhogy...
1: És mi is nagyon örülünk neked.
2: Nyomjuk neki ezerrel, ahogy a Geri is mondta, bergük az ajtót, maradjatok velünk, ez a World is Mine Radio Show. Jön Tim Impala, Drakulája, és megharap mindenkit.
0: World is Mine Radio

0: Most nincs semmi extra munka, lenni lenne, csak a megmentett, ki nem égett növényzetet locsolom az udvaron, közben szokás szerint tiszoltok nekem és a szomszédoknak is. Köszi szépen, Norbi!
1: Köszi, Norbi, hogy itt vagy velünk hétről hétre, azt hiszem múlt héten is itt voltál. Hát nekem is elég egyik kedvenc párosom ez, hogy Geri és ön.
0: Hát nekem szintén.
1: Meg tudnám szokni.
0: Szia, Kollár! Hello, Geri! Nagyon jók a zenék, megint nem tudok aludni, ma este Kollár zenéire bulizok. Megint iszom viszkit, vodkát, pálinkát és energiaitalt. Üdvözlettel, Dani.
1: Figyelj, ezt azért nem itt túlzásba.
0: Igen, tehát, a viszkit nem fonetikusan írjuk, de ezzel most ne akadjunk fel. Egészségedre, azért óvatosan.
1: Hétfő esténként, amikor itt vagyok a Dorizon Radio Show-ban, toljad, de amúgy azért figyeljünk magunkra. Köszi, hogy itt vagy.
0: Viszki, vodka, pálinka, energiaital, jó kis kombó. Menjünk tovább.
1: Abszolút. Mielőtt tovább megyünk, nem tudom, feltűnt a drága rádióhallgatóknak, vagyis inkább YouTube-os nézőknek, hogy nem a DJ Otis pohár van nálam, pedig általában a DJ Otis pohárból iszom. Hát mi volt itt hétvégén Budapesten, kérem szépen, nem tudom, voltatok esetleg, azért Sebestyén Balázs brutál, ezt szerintem bevallhatjuk.
0: Én ott voltam, nekem ez a második DJ Otis bulim volt, életre szóló élmény, egészen elképesztő, olyan kapcsolódás az Oti meg az emberek között, és ami szerintem világszínvonalon
1: pályát képítja. Azt egyébként megsúgom, hogy úgy alapból a Rádió 1-es bulik sem szoktak gyengék lenni, de ezek közül még egy kivétel DJ Oti, úgyhogy ha esetleg Rádió 1-es buliban nem tudtok eljönni, menjetek Otira. Szerintem megérős.
0: Egyszer ki kell próbálni mindenféleképpen. Na,
1: abszolút.
0: Mi a most?
1: És ha már nagy slágerek, nagy trendek, Moving to the Sun, a legnagyobb magyar sláger az elektronikus szénában, ami talán valaha készült, 2026-os megjelenés, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show. World is Mine Radio Show.

0: látta, felfedezettje. A fiatal ember, ez volt az Out My Head a Heard Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Egy-két üzenet, sziasztok, egy hosszú fárasztó nap után nincs is jobb dolog, egy kis szexi kollár mixnél. Nagyon királyul nyomol, de 1000 év után végre nekem is volt egy kis időm leülni és gyakorolni a DJ skilljeimet, ami számomra felér egy ibizai nyaralással. Csak így tovább Kinga Münchenből.
1: Kinga, nagyon drága vagy, köszönjük, hogy itt vagy minden héten. Nem tudom, hogy én vagyok-e szexi vagy a mix. Reméljük, hogy mindkettő. Nagyon sok sikert neked továbbra is a gyakorláshoz. A világ legszebb szakmája, én csak ennyit tudok róla mondani.
0: Az egyik legjobb páros vagytok, én is meg tudnám szokni, ha sűrűbben lennétek. Kicsit irigykedve hallgattam az egyik előző SMS-ező Dani hidratálási programját, de gondolom, ő még csak a 20-as éveiben jár. Védőital nálam is van, de az már csak sör. Mondjuk abból is leszalad néha pár kuriózum, de azokból max. 1-2, különben pedig dübe jövünk, és a másnapot kihordani lábon nem könnyű. Ez Norbert üzenete volt. Igen, Dani hidratáló programja pedig ugye az volt, hogy viszki, vodka, pálinka, energiaital.
1: Jó, hát drága rádióhallgatók, az utolsó hónapon a nyárból alig több, kevesebb, mint 2 hét, jó, 3 hetünk van még a nyárból, ezt azért tessék kihasználni. Valaki így, valaki úgy.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Érdekes rendhagyó dal következik, de egyszerűen nem tudom megunni. Tegnap is kiposztoltam Insta Story-ba. Az Anima Sound System 68 egy olyan egyedülálló dal szerintem, úgy önmagában az Anima Sound System egy annyira egyedülálló zenekar, magyar elektronikus zenei zenekar, azért ez nem mindennapi dolog szerintem. Én elképesztően szeretem őket, ezt a trendszes érzelmes vonalat, amit meg akarnak fogni. És kiadtak a 68 kapcsán 2018-ban egy remix albumot. Erről hozom most nektek a World Is Mine Radio Show-ban a Sabotage remixet. Rengeteg érzelem van benne, ez a legfontosabb.
2: World Is Mine Radio

all these things that we took for granted.

is Mind Radio Show.

0: full élőben. Kollár, mint mindig, ilyenkor hétfőnként 11 és éjfél között. Szevasz, Kollár, még egyszer.
1: Kezdi csókolom, drága rádió, hogy köszi szépen, hogy ennyien itt vagytok, autóban, YouTube-on, bárhol.
0: Természetesen te vagy a szexi Kollár, és még az is, hogy ilyen jó mixeket nyomsz, még rátesz egy lapáttal ez az egész a sármodra. Nagyon jól esett, amikor a múltkor azt mondtad, hogy én vagyok az egyik legjobb World Is My Radio Show hallgató. Komolyan mondom, hogy téged receptre kéne felírni a rossz kedv ellen. King a Münchenből.
1: Nagyon aranyos vagy, tényleg. Köszi szépen, hogy itt vagy hétről hétre. Tartsd meg jó szokásodat.
0: És ha szeretnétek megnézni élőben is Kollárt, megtehetitek jövő héten például a Strandfesztiválon Zamárdiban, szerdától szombatig minden este ott vagyunk. Élő közvetítés is lesz. További információk a radio1.hu-n.
1: Fú, de durva, ez már jövő.
0: Ez már jövő hétszer van.
1: Bizony.
0: Nagyon várjuk.
1: Hát Strandfesztivál tavaly az egyik legjobb buli volt, és én nagyon élveztem azt is, hogy voltak bizonyos fellépések, többek között az enyém is, ami ment közvetítésben, élőben a rádióba. Zseniális a Strandfesztivál hangulata, mindenképp gyertek el.
0: Lendülünk közben, tovább nézzük, hogy mi érkezik.
1: Így van, közben már szól is a háttérben Stadium X Automatic, szerintem a legnagyobb elektronikus zenei duó Magyarországon, imádom őket, a legnagyobbak. Az Automatic 2025 végén készült, ha jól emlékszem, ezzel folytatódik a World Is My Radio Show.
2: World Is Mine Radio Show.

0: Minden este 9-től a Rádió 1-en Magyarország legjobb DJ-ivel.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to The World Is Mine radio show on Radio 1, Hungary.

Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál

World Is Mine radio show.

0: Medúza, don't wanna go home, ezzel zártunk ma a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Higgyetek el, mi sem szeretnénk hazamenni, de muszáj, mert ilyenkor éjfélkor vége van a műsornak. Balázs, neked milyen lesz a hét?
1: Hű, most nekem is puskáznom kell, mint Vikinek, egy pillanat. Hát egyébként túl nagy okosságot nem fog tudni mondani, leszek Budapest és Balatoni rezidencián, ennyit. Remélem, hogy találkozok esetleg rádióhallgatókkal. Nagyjából a szokásos nyári felállás a most hétvégére is.
0: Hajrá,
1: és hát ugye a legfontosabb, bocsáss meg, a Strandfesztivál jövő héten, oda mindenképp gyertek, mert az biztosan nagyon monumentális lesz.
0: Bizonyám, szerdától a jövő héten szombatig ott leszünk minden nap, tehát Zamárdiban a Strandfesztiválon keresetek minket a Rádió Stage-en. Egy hét múlva innen folytatjuk, jó?
1: Köszi szépen, sziasztok!
0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: Holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a buli pedig folytatódik a Walt Disney Rádió Show után is. Rádió 1-es kedvencek szólnak egészen reggel 6-ig Balázsék érkezéséig. Most az a Team Kamrád, aki emlékszünk rá, tavaly nyáron itt járt a stúdiónkban, és élőben előadta az egyik dalát, a Be Mind. Ugye fellépett ő már Rádió 1 születésnapi fesztiválon, a Szigeten is tavaly, ez most így eszembe jutott, mert hogy még a héten zajlik a Sziget Fesztivál, úgyhogy gyakorlatilag hazajár már Magyarországra. Ezt a dalt is nagyon szeretjük tőle, ez a Hug Yourself.
1: Hey everyone, this is Kamrád, and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus van, fesztivál szezon, utolsó felvonás, és hát nekem az augusztuson mindig eszembe szokott jutni az is, hogy érdemes éjszaka kémlelni az eget, mert hogy jönnek a perszeidák, a hullócsillagok. Közeledik augusztus 12-e, és ezen a napon érdemes lesz aztán különösen kémlelni az eget. Egyrészt csúcson lesz a perszeida meteorral, ma most is lehet őket látni, de augusztus 12-én éjszaka, 13-án hajnalban nagyon kémleljük az eget. Részleges napfogyatkozás is lesz, úgyhogy a hold sem zavarja a hullócsillagok megfigyelését, mert hogy ezen az estén, augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz, a hold a nappal együtt lenyugszik. Nálunk lesz részleges, de egyébként a világ számos pontján a teljes napfogyatkozás is megfigyelhető lesz, például Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, Spanyolországból. Milyen jó volt Magyarországról is annó látni, azért nagyon szerencsések voltunk. Valaki még meg sem született, tudom, pont 27 évvel ezelőtt volt a teljes napfogyatkozás. Igazi mai slágerek a folytatásban is, most Loy és a Get Lucky.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az a dal, ami 2026-ban az egész világot egyesítette, hát legalábbis a foci rajongókat mindenképpen, Shakira és a Die Die. A kifejezés olaszul annyit tesz, hogy gyerünk, gyerünk, de a dalban japánul, spanyolul, franciául és angolul is felhangzik ez a lelkesítő üzenet. Shakira mellett pedig ne feledkezzünk el a társ előadóról, a nigériai sztárról, Burna Boyról. Szóval a dalban egyszerre keverednek az afrikai és a latin zenei hatások. Die Die, hozom már is a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Loi és a Golden Summer a folytatásban. Brazíliától Koreáig nagyon komoly rajongói tábora van a Z-generációs német énekesnőnek. Itt a Rádió 1-en a Get Lucky dala ment nagyot. Egyébként ez 2,6 millió streamnél is többnél jár már. A Gold az még sokkal nagyobbat ment, 137 millió stream, a Blinding Lights is közel ilyen. Na meglátjuk, hogy ez mekkorát megy. David Puente ezzel dolgozott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.